szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Ismét itt a 21 napos kihívás. Kungfurugással támad fejlesztőjére egy robot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Egy 40 fős magyar csoportot is kimenekítettek a horvátországi Brács szigetén tomboló bozott tűz miatt. Milyenából evakuálták őket? Mindannyian biztonságban vannak, magyar sérültről nincs tudomás. A szigeten mintegy 3000 hektár égett le, csak nem 700 ember kellett biztonságos helyre vinni. A lángok ellen több mint 200 tűzoltó és 7 repülőgép küzdött. Milyen a felé már feloldották az útlezárást, a befogadó központokban elhelyezett emberek visszatérhettek a településre. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidős sport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
3: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt, vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni, vagy futni egy-egy ilyen pályán.
2: Kungfurugással támadt saját fejlesztőjére egy humanoid robot Kínában. A gép egy mozgásteszt közben vált irányíthatatlanná, előbb kirúgta a mérnök kezéből az ott tartott eszközt, majd egy pörgőrugással is próbálkozott. Ez már nem találta el a férfit. A HVG szúrta ki az internet.

0: működő biztonsági kamera felvételt, amin az is látszik, hogy a robot az akció végén a hagyományokhoz híven illedelmesen meghajolt. Ma sok felé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felől aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Úgy tűnik, szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat, a Burokké lesz a szegedi dombtér. Változékony időnk lesz a héten. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat. Az erről szóló törvényjavaslatot ma tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetők legyenek. Napirendre kerül az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről kedden szavazhat a parlament. Enyhült a korlátozás, megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszélyt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az ország többi részén továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Idén is lesz Teszed akció, a regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül. Árulta el rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
3: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódó környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig 22 000 helyszínen és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Most is el lehet megjönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
2: Szerdától borászok lepik el a szegedi dombteret, 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. Az ingyenes fesztivált vasárnap mostkóstoló zárja. Átmenetileg komorabbra válthat az idő, az ország nagy részén ma erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Holnap már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli kötfoltok után több felé kisüthet a nap. Szerdán aztán ismét sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform-tól tudjuk, hogy csütörtökig az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, emiatt lezárták. A forgalmat kijelölt terelő útra irányították át. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között. Több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták. Napközben torlódásra kell készülni. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell készülni. Vezessenek figyelmesen!
1: A műsorszám termékmegjelenítése.

0: megfejtést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra és 8 perc. Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek, és pontosan tudjátok, hogy most, pontosan egy hét múlva ugyanezt Miskolcon tesszük. 6 óra, 8 perc, felgördül az a valami, abban a gyönyörű szép stúdióban, mellettünk áll egy színpad, ott állnak a miskolciak, még sötét van, fázunk, gyűlöljük az egészet.
1: Igen, de fények, füst.
0: Fények, füst.
1: Zene, cirkusz.
0: Nem, imádjuk az egészet. Nem, jó néha újra a szemekbe nézni, ez nagyon-nagyon érdekes műfaj, az a rádiós műfaj, nem olyan, mint a színház mondjuk, vagy a bármilyen más előadói zenei, zenészi, hogy nem látod. Tehát jönnek ezek az írományok, és pont ennyi. De amikor a szemekbe nézel, az valahogy teljesen más. Majd látni fogod. Jó reggelt, Évi!
2: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello, Gyuri!
1: Jó reggelt! Szabasztok.
0: Szia, Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Anettnek nem volt még része ilyen élményben.
3: Nem, még soha. Úgyhogy idén is itthon maradok.
2: Mire? A hírek azok Pesten vannak?
0: Vagy igen, a hírek azok Pesten vannak. Ne viccelj már! Ne tudod képzelni, hogy hírek ne Pestről jöjjenek.
2: De pedig el lehetne vinni. Ez egy nagy kaland lenne.
0: Persze, hogy el lehetne vinni.
1: Igen, de hát Anett biztosítja nekünk a hátteret, tudod, amikor aki itt van fixen a bázison, és akkor bármiért fordulhatunk hozzá, ő azonnal intézi, segít, rendez.
0: Nem teljesen így van.
3: De nekem ez tetszett, bár én vagyok az utolsó, akitől segítséget várjatok.
0: Egyrészt, másrészt, nem, de egyébként valóságban is az van, hogy azért mi nekünk nem sikerült leküzdeni a technika által biztosított úgynevezett spétet. Azaz, hogyha Anett megszólal, az nem akkor történik, amikor megszólal, hanem egy-két másodperccel előbb. Tehát mindig, tudod, ugye van egy kis késleltetése az ő hangjának, ami beérkezik az adásba. Ki tudja miért, én technikához nem értek, ők sem. Tehát, hogy
2: nagyon csinálja. Kíváncsi voltam, mi lesz a vége.
0: És ezért Anettel nagyon nehéz összebeszélni. Anett, megpróbáljuk azt, hogy szia Anett, jó reggelt!
3: Szia, Gábor! Hát kb. Így. De, olyan.
0: De kb. Így, igen. Na, Anett, van valami az időjárásról?
3: Semmi.
0: Tehát megakaszt, megöl, kinyír. Így van, Anettel így leszünk.
1: Ez pont így lesz, ugyanez a párbeszéd lesz egy hét múlva ilyenkor, teljesen.
2: 2026-ban ez még mindig nem működik.
0: Nem működik, nem. Jó. Nem sikerült összehozni.
2: És tudod, mint gondolkodtam reggel, mikor jöttem, hogy mi fog, tehát láttam, hogy régen ilyen stúdiókat képen, hogy mi az, ami feljön, ilyen redőny, vagy mi lesz előttünk?
0: Az igen, mondhatni.
1: Ez egy ilyen logózott.
0: Nem kell neked húzni, neked semmit nem kell csinálni, élvez az utazást. Az egy távirányítóval működő elektromotor fogja azt felemelni, vagy megemelni, és a Gyuri kezében van a távirányító.
1: És adott ponton, a szignál egy adott pontján, amit mi lepróbáltunk, akkor kell lesz kezelni, úgyhogy ezt nem bíznánk rád. Ez nagyon felelősségteljes meló.
2: Ezen gondolkodtam pont ma reggel.
0: Nézd körül, hétfőn. És akkor megnézed, hogy kedden hozzá tudsz-e tenni.
2: Nem valószínű.
0: Indul a turnénk egy hét múlva, barátaink. Szeptember 21-én Miskolcon kezdünk. Kedden megyünk Szegedre, szerdán Pécset, Székesfehérváron leszünk csütörtökön, és Győrben az utolsó napunk, ott leszünk pénteken. És ugye mindenhol a helyi általatok javasolt zenekarok fellépnek velünk, ez biztos. Sőt, mindenki elvállalta, ugye, Gyuri?
1: Bizony, mindenki. Ugye pénteken még volt egy Szegedi plusz körünk.
0: Uh-huh, így van.
1: És hát a Hűvöst hozták ki egyértelműen a hallgatói szavazások, és nagy örömünkre elvállalták ők is. Úgyhogy...
0: Ők is nagy örömmel? Vagy na jó?
1: Abszolút nagy örömmel. Nagy örömmel. Tök jó fejek voltak, nyomon követték a dolgot, és akkor
0: okay,
1: és akkor
0: szuper, tök jó. Na, gyerekek, SMS-ek, csak egy hét és Rock City te találtad ki. Egyik állomáson ott szeretnék lenni Laca Biáról. Semmi akadálya, Laca. Aztán van egy nagyon szép kis hangulat íromány. Írja valaki, nincs is annál szebb érzés, mint amikor valóra válik egy bakancslistás álom. És egyszer csak begurul az udvarra egy 1989-es Wartburg, amit annó még egy papa vett a Merkurtól. Azóta eltelt pár év, de az autóban mindössze 69 ezer kilométer van, és tényleg olyan, mint ha most gurult volna ki a szalomból. Szalon. Már bocs, hogy megállok itt. Hát akkor nem volt szalom, Merkur volt, az egy telep volt. Láttatok ti vala a Wartburgot kirakatban?
1: Szalomban.
0: Szalomban. Na jó, aztán beülsz, feltekered a videóton kazettás magnót, az pedig egy kis recsegés ropogás után megszólal. Na, ez az igazi adrenalin löket. Nem kell hozzá szuperautó, lóerőhegyek vagy modern kütyük, elég egy Wartburg, egy régi kazetta, és az érzés, hogy egy darabka múlt egyszer csak ott van előtted működőképesen, eredeti állapotban. Na, így telt a hétvégén, és azt hiszem, sokáig nem fogom elfelejteni. Ez nagyon szép egyébként,
2: igen,
0: ugye?
2: Igen, nagyon jó.
0: De jó, drága bocsi, mit írnak itt? Hosszú idő után hétvégén olvastam veled kapcsolatban végre egy olyan cikket, ami nem magyaráz, ért direkt félre dolgokat, hanem megragadta a lényeget, és hihetetlen módon nem kritizál, ellenben elismer, és tényleg a tényeken alapult. A turnéról szólt, és a helyi zenekarokról szívesen olvasnék több ilyen dolgot. Pármilyen az állandó fröcsögés, lehúzást, félremagyarázást, szép reggelt kívánok nektek. Köszönöm, nem is olvastam ezt a cikket, nem tudok róla, de köszönöm, hogy leírtad. Ritka, igen. Rock Milady, egész hétvégén őket hallgatom, kereskedelmi rádióknak őket kellene játszani, nem azt a sok szemetet, amit ránk zúdítanak. Teljes ember. Mi volt az utolsó szemét, amit zúdítottunk?
2: Backstreet Boys.
0: Igen, hát az tényleg az.
2: Ah. Oh, azért Backstreet Boys jó volt régen.
1: Persze, hát ez mindenkire forra a javérét.
2: Imádtam Nick Cartert.
0: Na jó, de ez a Tiniknek volt az izé, a nyúlkálós, tehát a önmagadhoz nyúlós.
2: Ne haragudj, most jó, igen, mindegy. Voltam Tini.
1: Ebből a részéből meg kiszállok.
0: Benne voltál, Gyuri. Nyakig. Sziasztok, nagyon rég jelentkeztem már be, de azért tudatom, hogy mindig várom a 608-as bejelentkezést. Mosolygós szép hetet kíván az Audis Dóri. Szevasz, Dóri. Jó reggelt a tankcsadás. Pityu Tamás üzeni egyébként, hogy nem hívtad vissza, vagy nem hívtad fel Anett.
3: Pénteken nem volt időm, de nyugodjon meg.
0: Nyugodjon meg, Tamás. Ennyi? Nem is kell több. Nyugodj meg, Tamás. Nyugodj meg. Nem volt ideje. Hadd, ő is ember.
2: Így van.
0: Nem vagy te robot. Hát mit hisznek ezek?
3: Nem tudom. Mit képzeltek?
0: Tényleg.
1: Jut eszembe robot.
0: Egyből számon kérés. Mi van a robot?
1: A Unit Régyár robotja megint lekaratészta az egyik szakemberét. Olvastam, most a hétvégén. Igen. Jött a videó. Hasonló robot, mint aki itt volt nálunk.
2: Parádé.
0: Igen? De hol?
1: Hát ott a Unit Régyár gyárban. Ott, ahol készítik.
0: Nem tudom, hol az a gyár. Tehát ez
1: Kínában.
0: Kínában. Lekaratészta?
1: A fejlesztőt valahogy legugolt, megkötni a cipőjét.
2: Majd lekaratészta. Jól, mint aki jól végezte dolgát. Az volt a lényeg, hogy beállította a karate funkciót a programozó. Ezzel elindult a robot, kirúgta a joystickot a kezébe, ezáltal már nem tudta irányítani, rúgott még egyet, akkor a fejlesztő hátrébb lépett, és képzeld el, mindezután meghajolt a robot.
0: Meghajolt, hogy parancsoljatok?
1: Megmutatta magát.
2: És utána megállt, igen. Nagyon kemény.
0: Elképesztő. Lesz itt még baj, higgyétek el. Mesterséges intelligencia, humanoid robotok, nem lesz ez egyszerű.
1: Nem lesz zökkenőmentes ez a találkozás valószínűleg, igen.
0: Így van. Jó, időjárás Anettől nem lesz ma aktív a nap. Az ország nagy részén inkább erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat. 25 fok alatt maradnak a maximumok. Roxana névnap van ma.
3: Ó, boldog névnapot. Van egy ismerősöm, Roxi. És őt így hívják, hogy Roxana.
0: Én meg ilyenkor mindig elkezdek vonyítani, mint a Sting. Roxanne! You don't have to put on a red light!
3: Milyen jó, milyen jó az a dal.
1: Minden Roxana nagymamáját csinálja.
0: Én ezt minden évben eléleklem nektek. Jó, 2003-ban ezen a napon Laki Zsuzsi személyében magyar lány lett Európa szépe a párizsi döntőn. Yeah!
2: Gratulálom.
0: És most is nagyon-nagyon szép. 71 éves lett 14. Leó pápa, a katolikus egyház vezető. 59 éves ma Xanthus Barbara, Isten éltesse, 67 éves Morten Harket, az Aha énekese.
3: Soha nem tudtam a nevét, tehát mindig csak
0: Morten Harketet nem tudtad?
3: Nem. Miért? Jó, te én biztos, tudtam. Hogy tudtad. Hát jó, de szerintem a többiek sem.
1: Hát van, dehogy is.
2: Nem. Én sem.
0: A Gyuri a Backstreet Boys nevét tudta, az összeset. Abba én
1: is,
0: azokat nem tudom.
1: Csak egyet.
2: A Carter.
0: Mondjál?
1: Azt tudom, csak Nick Carter. Igen.
0: Csak a Nick Carter, Jimmy Carter.
1: Az apja, azt tudom, ezt még ismerem. Ennyi.
0: 43 éves lenne ma Amy Winehouse. 1995-ben egy aukción Paul McCartney kézzel írt dalszövegéért egy gyűjtő 249 000 dollárt adott. Ez a Getting Better című dal. És 45 éve kezdték meg a Pink Floyd Wall című filmjének a forgatását, és Bob Geldof a főszerepben, nem is emlékszem erre, biztos volt.
3: Hát én sem.
0: Ja, de valami rémlik, de mintha az a videoklip a Another Brick in the Wall-nak a videoklipjében is, mintha lenne abból a filmből, ami viszont tényleg nagyon-nagyon nyomasztó az a klip. Igen.
3: Akkor lehet, hogy a film is.
0: Nyugodt vagy, Évi?
2: Mindig a dobás pillanatában van egy ilyen, hogy nem tudom, hogy fejemre esik, fejbe dobsz, tehát, hogy
0: és most nem, most többször került el, ki jobban összegyúrom a galacsint, és ezért másképp repül.
1: Győr... Talán keményebb is lesz.
3: Jövő héten nem le. Nem, szerintem nem fog szokni a jövő héten.
0: Nem tudok
2: jövő héten.
0: Egy hét, igen. Győr 14 fokos, 22 lesz esős idővel. Eger 12, most 19 lesz esősen. Calgary 7 fokos, 13 lesz a max, és ott is eső. Szeged 15 fokos, 22 lesz a csúcs esővel, és Budapest 15 fokos, 21 lesz esővel. Anett, jöhet a mondatod a földdel, meg a szomjúsággal.
3: Hát jó, hogyha egy kicsit jó ez az áztató eső a földnek. Továbbra is ezt gondolom. És még ami nagyon fontos, mi ne maradjon otthon? Az esernyő. Köszönöm.
0: Nagyon jók vagytok. Jó, nézzük, hogy mivel foglalkozik. Gyerekek, én nem tudom, hogy olvastátok-e, de most így az elmúlt időben az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság hozta nyilvánosságra 14 olyan eset volt, hogy felrobbant egy autóban a légzsák, abból 11 úgy végződött, hogy meghalt az illető. Igen. A légzsák, ami ugye életet kéne, hogy mentsen.
1: Igen, kinyílt volna és megvédett volna, helyett gyakorlatilag lerobbantotta az ember fejét.
0: Ez nem ott tiszta volt, nem volt még tiszta előttem, hogy ez egy baleset következtében történt, vagy csak úgy robbant egyet?
1: Hát úgy fogalmaztak, hogy amikor ki kellett volna nyíljon.
0: Akkor baleset.
1: Igen.
0: Tehát gyakorlatilag az amerikai apuka, vagy nem tudom kicsoda, anyuka, teljesen mindegy, autózgat, kisebb balesetbe kerül, nyílna a légzsák, de a légzsák megöli.
1: Igen. Ja, és ez is fontos, amit mondasz, hogy az is egyértelmű volt, hogy kisebb sérülésekkel megúszható helyzetekben történt ez a brutális csapás egyébként.
0: Igen. És aztán kiderült, ez baromi érdekes, és ezt nem tudtam, aztán kiderült, hogy ezek a légzsákok, ezek mind ilyen utángyártottak voltak, ilyen kínai utángyártott légzsákok. Tehát, hogyha volt egy, nem tudom, egy Chevrolet, vagy egy Pontiacod, vagy egy Fordod, és akkor valami miatt a légzsák a régi, nem tudom, már lehet, hogy el lett egyszer sütve, vagy mit tudom, kilopta, fene tudja, utángyártottat rakott bele valaki, és az ölte meg ezeket az embereket.
2: Ez nagyon durva.
0: Igen. Tudod, miért durva? Mert én azt hittem, hogy nem is nyúlhatsz légzsákhoz, se biztonsági övhöz.
2: Én soha, tehát tudod, a kocsiban van egy ilyen kulcs, ahol ki lehet nyitni, vagy tehát vannak ilyen jelek, hogy hol van, és honnan jön a légzsák. Én még meg sem merem nyomni ott, még a feliratot se, nehogy véletlen valami kinyíljon. De tényleg van bennem egy ilyen, mert hogy én tudom, hogy ez óriásit fog ütni.
0: Igen. Régen még őszinték voltak az autógyártók, és azt írták rá, hogy airbag.
2: Igen.
0: Ma már nem őszinték, azt írják, hogy SRS, és, igen. És nem tudom, mit jelent. Ez,
1: igen, mi a kettő között az összefüggés, igen. Fogalmam sincs.
0: Most SRS feliratok vannak, és azt nem meri megnyomni az Évi. De régen airbag volt, na mindegy. Szóval én baromira nem tudtam, és ugyanakkor meg értem, tehát, hogy olyan drágák az autóalkatrészek, annyira sokszor irreálisan drágák, és ahhoz képest irreálisan olcsók az utángyártott alkatrészek, hogy az ember háromszor is meggondolja azt, hogy most van egy alkatrész, legyen az éppen egy sárvédő vagy egy légzsák, hogy abból most azt veszem, ami 300-ba kerül, vagy azt veszem, ami 70-be kerül.
1: Igen, csak nagyon nem mindegy egyébként az alkatrész, hogy tényleg, hogy egy sárvédőről beszélsz, és talán attól nem félsz annyira, meg egy légzsák. És rájöttünk, hogy fogalmunk nincs arról, hogy egyébként ezeknek hogy zajlik a működése, a beépítése, mi van a használt autóknál például, amit megveszem mondjuk 10-15 évesen egy autót, ott egyáltalán.
0: Benne van egyáltalán a légzsák?
1: Igen.
0: Szóval beszéljünk erről konkrétan, és arról is egyébként, hogy az utángyártott alkatrészekkel van-e baj, nincs-e baj, mit lehet és mit nem lehet utángyártottba venni, és tudjátok, hogy ilyenkor felhívjuk jó barátunkat, Bazsó Gábor Karottát, autós szakújságíró, aki egyre kevesebbet autókról ír, hanem sok minden másról, ugye?
1: Igen, robotikáról. A robotika, a technikai fejlődés, mindenféle elektromos autókban ugye nagyon otthon van, szóval szertágazó.
0: De visszatérve a légzsákra, tehát, hogy én nem tudom, hogy kinek volt olyan helyzete, hogy a légzsák kinyílt.
3: Szerencsére nem.
2: Nem nekem tudtam sem. Még annyira megnyomni.
0: Nekem sem. Gyuri még akkor vezetett autót, amikor a légzsák nem is létezett.
1: Tényleg nem sok autómban volt légzsák, bogárban nem volt. Nyilván.
0: Nem volt nyilván.
1: MX-5-ösben egy ilyen kis lufika el volt rejtve valahova.
0: Lehet, hogy azért több.
1: Lehet.
0: Lehet, hogy azért több. Hát nekem nagyon érdekes, mert a 123-as Mercedesben ugye az egy 43 éves darab, ami a Fejes Tomival közös, abban nincsen, nyilvánvalóan.
2: Aha.
0: És de a 124-esben, a Cabrio-ban van, de van utasoldali légzsák is. De az ott van, ahol a kesztyűtartó lenne, és nincs kesztyűtartó, mert akkor még nem fért el. Ma már tudnak olyat csinálni, a kesztyűtartó is valami légzsák. De gondolj bele, hogy effektíve nincs kesztyűtartó, mert nem fér el a légzsák. Működik-e? Nem tudom.
2: Azt akartam, én pont ezért
0: nem tudom.
2: Hogy működik szerinted?
0: De hogy próbáljam ki? Hát nem próbálom ki.
1: Ez is egy jó kérdés. Lehet-e valahogy ellenőrizni?
2: Igen, tehát hogy ellenőrzik? Vagy honnan tudod, hogy ez nem avult el, vagy nem foszlott szét?
0: Ezek mind nagyon jó kérdések, és ezeket megkérdezzük Bazsó Gábortól. Egyáltalán a légzsák kinyílik, vissza lehet gyűrni úgy, mint az ejtőernyő. Tehát, hogy ha jól csinálod a hajtogatást. És akkor csak veszel rá egy patront, így rátekered, hogy keveset cigára.
2: Mint a szódát.
0: Mint a szódát. És akkor újra a légzsák.
2: Szerintem ez ilyen egyszerű.
0: Gondolnám én. Egyébként az is érdekes, hogy minden autó márkánál, típusnál ugyan abban az esetben nyílik ki a légzsák. De most mondok valamit, a minimum 25 km/h ütközöl frontális, nem tudom hány G hat a karosszériára, akkor nyílik. És ez egységes-e, vagy minden autógyár, ahogy gondolja?
1: Ez is kérdés.
0: Most belerugok egy Priusba, kinyílik?
1: Hát amerikai filmekben történik ilyen.
0: Filmekben.
1: Igen, de hogy ez a valóságban is így van, mert
0: az amerikai filmekben emberek csuklójukból kilőnek hálókat és lengedeznek felül. Jó,
2: meg
0: amerikai filmek. Nagyon jó vagy, Évi.
2: Ugye, láttam.
1: Folyékony fémember visszajött a jövőből.
0: Folyékony fémember. Jó. Na mindegy, erről beszélünk Bazsó Gáborról, meg tényleg arról, hogy mit lehet nyugodt lélekkel utángyártottat venni, és mi az, ami kevésbé. Jó, ez az egyik témánk, a másik pedig, hát tudjátok, hogy nálunk sajnos ez egy folytatólagos történet, a 2000-ben eltűnt akkor mindössze 11 éves Till Tamás ügye. Mert hogy ugye 2024-ben megtalálták a holttestét, és akkor ugye újraindult a nyomozás, és azt feltételezték, hogy annak az épületnek, háznak a tulajdonossal lehetett a tettes, aki egyébként időközben elhunyt már. És aztán jött egy fordulat, F. János bevallotta a rendőrségnek, hogy bizony ő követte el a gyilkosságot, abban reménykedve, hogy ő akkor kiskorú volt, és mindenféle jogi dolgoknak utána nézett, hogy ez már annyira elévült, hogy nem tudják elítélni, és ezért ő simán bevallotta a rendőrséget. Ezt a vallomását később visszamondta, ugyanis a törvény talált egy olyan, nem azt mondom, hogy kiskaput, de egy olyan lehetőséget, hogy letartóztassák, és adott esetben elítéljék. Na innentől visszavonta a vallomását, csak most emlékezetekbe hívom a történetet. Visszavonta a vallomását, és minden tárgyaláson, ami zajlik, szőkére festett hajjal vigyorog. Ami barom irritáló egyébként, hiszen azt hiszem, hogy mindenki, ez most persze egy teljesen laikus megérzés, és nem egy jogi állásfoglalás, de mindenki úgy gondolja, hogy igen, ő a gyilkos nyilvánvalóan. Miért vallotta volna be?
2: Hát igen, meg hogyha amikor bevallott, és utána visszavonja, az is egy ugyanolyan helyzet, hogy akkor most ha bár egyszer bevallottad, akkor gyorsan miért vonod vissza, nem? Igen. Tehát akkor miért nem tartotta meg magának?
0: Mert most azt állítja, hogy kényszer hatására tette ezt a vallomást. De hát igazából senki nem kényszerítette arra, hogy bemenjen a rendőrségre és valljon.
1: Nagyon nehéz azt mondani, hogy ja, mégse ez a vallomás, nem az enyém. Úgyhogy annyira részletesen tudta elmondani. Igen. És aztán, amikor a testet megtalálták, azért rengeteg minden be is bizonyosodott abból, hogy ő tényleg úgy mondta, hogy az volt. Szóval így már nagyon nehéz.
0: Szörnyű volt, egyébként hazugságvizsgálat is, és utoljára még nyár elején beszéltünk a Till család ügyvédjével, dr. Lihi Józseffel. Ő mindig elmondja, hogy mi az aktuális helyzet, és most azóta van egy újabb tárgyalás. Akkor még a hazugságvizsgálat eredménye nem állt a rendelkezésére, neki, mint ügyvédnek. Most már megvan ennek az eredménye. Ugye ez is baromi izgalmas, hogy a vélelmezett elkövető mely pontokon bukott meg a hazugságvizsgálaton. Hogyan bukott meg, ha egyáltalán megbukott, vagy nem bukott meg, és minden úgy van. Tehát nem tudjuk a dolgot, de azt tudjuk, hogy az elkövető, a vélelmezett elkövető elnézést a rendőrök ellen tett egy eljárást indított.
1: Egy magánvádat tulajdonképpen, és egy másik permoz zajlik a rendőrök ellen, amit ő indított.
0: A rendőrök ellen, amit ő indított, ugye őket azzal megvádolva, hogy kényszerítették a vallomásra. Tehát érdekes fordulatok, és ezért beszélünk dr. Lihi József ügyvédel, a Till család jogi képviselőjével erről a történetről. Jó, ez lesz. Aztán a mi Vokcinkat hívjuk, mert ő most kifejti, ugye?
1: Igen, ha adunk neki elég időt.
0: De ez ilyen nincs, hát max. Negyed órája van.
1: De az elég. De azt mondta, hogy 10 percre ő nem fogja ezt a témát kifejteni.
0: De negyed órában igen.
1: Igen. Órákat dolgozott rajta, én meg is értem, ez egy nagyon összetett sztori, és nagyon izgalmas.
0: Mondd.
1: Hát arról szól, hogy egy tudós kifejlesztett egy szimulált mátrixot, egy világtársadalmat, 1 milliárd személyiséget.
0: Tehát egy digitális szimulált, de valóban szimulált világtársadalmat.
1: Így van, azért, hogy meg tudja tapasztalni, meg lehessen kísérletezni azzal, hogy mire, hogy reagálna a világ, akár döntésekre, akár kérdésekre, és ezt mind-mind le lehet játszani.
0: Tehát az emberiség jövőjét ő le tudja modellezni. Ez a csávó.
2: Egy ember. Között. Így van.
1: Igen. Most nagyon kíváncsi lesz a János arra is, hogy mi mit kérdeznénk ettől a szimulált Matrix társadalomtól például. Vagy mire lenne ez nekünk jó? Ilyenekkel fog majd játszani.
0: Most tök össze. Hát most ezen gondolkozok 10-ig?
2: Nem, 9-ig.
0: 9-ig, bocsánat.
2: De mit lehetne kérdezni? Mit mond meg? Hát semmit.
0: Szerintem mindenki arra kíváncsi, hogy a mesterséges intelligencia elpusztít-e bennünket. Szerintem hát ez az aktuális.
2: Most mit mondaná az
0: vagy az emberiség jár? Saját magát. Tehát azért most nézzük meg, hogy Közel-Keleten mi zajlik, nézzük meg, hogy a energiahordozók ugye egyre drágábbak a közel-keleti helyzet miatt és az ukrán háború miatt. Tehát, hogy ezt meddig tudjuk még tolerálni?
2: Még mi? Van egy 100-150 évünk van. A többi az már minket nem érint.
0: Há, igen, én ez egy számolom. Hozzáállás. És igen, egyébként én is tehát nagyjából. Most
1: engem már 150 se érint amúgy.
0: Hát, ezt mondjuk.
2: Ezt igen. Mondjuk, Gyuri.
1: De mondod, van 100-150 év, többi már nem érint.
0: A 100 se érint, Gyuri.
1: Nem. Azért,
2: hát azért mondom, de hát most így figyelj, majd valami történik, és szépen lassan saját magunkat.
0: De hogy mi magunk fogjuk magunkat elpusztítani, magunkat. Vagy mit tudom én, egyszerűen az evolúció kivezet bennünket ebből. Hát
1: versenyt futunk az AI-jal, hogy kipusztít el minket előbb, mi magunk vagy ő. Tehát szerintem...
2: Hát jó, de ha nincs áram, nincs AI.
0: Én mindig ezt mondom, húzzátok ki a konnektorból. Ezt mondom, tehát hogy...
2: A legegyszerűbb.
0: Igen. Na jó, gyerekek, ez lesz a Vokcival, és a pénteki nap legjobb pillanatai, Évi.
2: Igen, nosztalgiáztunk, ugyanis Omega kiállítás nyílt Szentesen, és Arató Matyival beszélgettünk, a múzeum megálmodójával.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Néhány hónapja volt?
1: Max egy hónapja. Igen.
0: Beszéltünk Arató Matyival, és párjával, Anitával. Ugye ők azok, akik talán az egyetlen pár, akik egyetlen egy Sziget fesztivált sem hagytak ki. Nem tudom, hogy egyetlenek, de ugye róluk volt szó. Kaptak is életfogytiglan.
2: Mi?
1: Szigetelést.
2: Szigetjegyet, igen.
0: Beszélgettünk arról, és nyilván tudtuk is mi akkor már, hogy Matyinak nem ez az egyetlen kapcsolódása a zenével, hiszen ő hozta létre Magyarország első és eddig egyetlen Omega kiállítását Szentesen. Na most képzeljétek el, ezen a kiállításon vannak fellépő ruhák, hangszerek, bakelitek, mindenféle relikviák. Na jó, nem tudom, mennyire Omegás egyébként a Matyi, de baromira érdekel, hogy mi az ő kötődése az Omegához. Itt van az Omega kiállítás megálmodója és működtetője, Arató Matyi. Szia Matyi, jó reggelt!
5: Hello, sziasztok!
0: Jó reggelt! Na, jól mondtam az Omegáról, nagyjából összefoglalóan?
5: Persze, tökéletesen tudtok ki mindent az Omegáról.
0: De nem is ez a lényeg, de te se vagy már egy vadi új motoros, tehát nem vagy egy mai gyerek.
5: 63 éves vagyok, igen.
0: Mint én, így van, én majd még leszek, de hogy igen. Ez azt jelenti, hogy viszont te még nagyon élhetted az Omegát. Te Omega rajongó voltál, vagy épp úgy neked voltak ilyen-olyan relikvia tárgyak, nem tudom, a piramistól, meg a koráltól, vagy a neotontól, csak éppen Omega kiállítást csináltál.
5: Nem, én abszolút Omega rajongó vagyok. 13 éves koromban, amikor megjelent az Omegának az időrabló című lemeze 77-ben, én akkor hallottam az éjféli koncertet, volt egy ilyen műsor, ha jól emlékszem, vissza csütörtökönként, hogy sláger lista, és ott valami alapján leadták a 10 legjobb slágert, és nem tudom, eladás, vagy siker után minden, és ott hallottam először az éjféli koncertet.
0: Na jó, akkor van egy ilyen közös élményünk.
5: Igen.
0: Azt meséld már el, hogy az Omega relikviák gyűjtése hogy kezdődött, tehát hogy megtartottál egy koncertjegyet, vagy volt egy pár lemezed, vagy személyesen esetleg találkoztál Omega tagokkal, és sikerült valamit kapni tőlük, tehát hogy kezdődött az egész?
5: Hát a találkozás az is létrejött, de az már nagyon-nagyon-nagyon soká volt. Hát elkezdtem gyűjteni lemezeket először, utána, amikor megjelentek, megvettem CD-n, aztán mivel őrült gyűjtő vagyok az Omegával kapcsolatban, megvettem kazettán is, tehát hogy megvegyem mindent. De megvettem minden újságot, amivel benne volt, ha tudtam, leloptam valahonnan a plakátjukat, eloptam a szórólapot, kivágtam az újságból, beragasztottam egy albumba a dolgokat tőle, és gyűjtött, én nem gondoltam ebből, hogy bármiféle olyan történet fog ebből kerekedni, bármiféle közön, vagy valahogy, hogy közel fog jutni az Omegához. De azért ők egy egész másfajta kategóriában tartoztak, mint én rajongó, meg aztán később én koncerteket is csináltam, de soha nem merült fel, hogy az Omegához egy közel kerül. Ez egész a személyes találkozás, egész 2015-ig ez nem is jött létre. Akkor találkoztam először a Benkő Lacival, utána már készült szentesen egy kiállítás 2018-ban, tehát ez mindennek az eleje, hogy indult. És akkor ott már találkoztam mindenkivel, voltam náluk, a lakásukon, órákat beszélgettünk.
0: Na, de várj, ez picit mesélj, hogy lett a rajongóból egy ember, akit meghívott a lakásába egyik vagy másik omega tag.
5: Hát én szentesen 2018-ban itt kitalálták, hogy csinálnak egy omega kiállítást. A feleségem ott dolgozott a múzeumban, és én mondtam, hogy nekem nagyon sok minden van, nagyon szívesen odaadom a múzeumba. Odáig került a dolog, hogy én dolgoztam is a múzeumban. Tehát nekem felvettek, én 3 hónapig dolgoztam a múzeumban, azért egy omega kiállítást összehozzak. És ott megismertem mindenkit, az omega rajongókat. Megkaptuk a telefonszámot, a Mekijét, az Elefántét, a Cikkinét, elmentünk hozzá, beszélgettünk, és akkor ott kialakult egy olyan kapcsolat, hogy létrejött ez a kiállítás, irattak nagyon sok mindent.
0: Tehát ezt az Omega hozta létre, és ők akkor bedobtak erre a kiállításba dolgokat, tárgyakat.
5: Hát a múzeumnak az ötlete volt, a Szentesi Múzeumnak az ötlete volt, hogy legyen itt egy Omega kiállítás, és az Omega tagok meg azt mondták, hogy jó, hát legyen, és akkor adunk, amit csak tudunk, de a legtöbb dolog, ami a kiállításban van, meg ami akkor is oda került, az a rajongóknál van.
0: Az Omegának különböző korszakai voltak, és ezekben a korszakokban mindig egy más fellépő ruha garnitúra volt. Ezt most csak mondom a többieknek. Jó, ez a feketét igen, levették, összeizzadták, levették, bedobták a szekrénybe. Hogy került ez? Mi az útja ennek a ruhának hozzád?
5: Hát a Budapesten azért létezett egy Omega fanklub, ugyanúgy, ahogy Pécsen is létezett egy Omega fanklub, és azok a tagok, akik ott voltak, ők nagyon-nagyon közeli barátságot ápoltak a zenekarra, és valamikor ott a 2000-es évek, nem tudom, 10 körül, ők valahol Pesten az egyik színháznak az előcsarnokában csináltak egy Omega kiállítást, de ők ilyen nagyon közeli barátok voltak, azért nem mondok nevet, mert nem akarok senkit kihagyni belőle. Okay. És akkor elküldték ezt a ruhát a zenekartól, és akkor vége volt az ottani kiállítás, azt mondta a Meti is, hát fél vidd, de azon nálad jobb helyen van. Tegyétek el, azt nálatok ott biztos, hogy meg lesz. És akkor ott maradt a rajongóknál. És én, mikor már építettem azt a kiállítást is szentesen, vagy építettük, akkor mi már azt a kontaktot kaptuk, meg azt a rajongót, akinél a ruha volt. Tehát úgy jöttük fel a kapcsolatot velük, hogy gyakorlatilag a kiállításnak a 95%-át vagy 90%-át azt a rajongók adták össze az ő saját gyűjteményükből. És így került hozzánk utána a ruha is.
0: És ugye most látok, közben nézem a videót, mindenféle felépő ruhákat nyilvánvalóan, visszatérve erre a fekete, illetve piros-sárga Meki felépő ruhájára, aminek a mellkasán egy vörös csillag van, csak úgy mellékesen mondom.
5: De tépőzárral van különben, mert nem mindig tette fel.
0: A vörös csillagot nem mindig tette fel?
5: Igen, volt, azt mondta, nem tudom, hogy hol, de mondta, hogy nem mindig volt fel a vörös csillag ezen a fellépő ruhán.
0: Tehát akkor be kellett menni a Magyar Televízióba, fölrakták, de mondjuk, hogy a felléptek Balatonfüreden, akkor meg letépte.
5: Hát szerintem inkább ilyen országonként látok. Nyugaton ugye azért szerették az Omega Red Star-nak hívni.
0: Igen, és akkor ez a szimbólum, hogy a keleti blokkból jött.
5: Igen. Ha most elmentél Lengyelországba, nem biztos, hogy annyira fontos volt, hogy legyen a...
0: Hát persze, a szolidárnos országában nem biztos, hogy jó. Ebben igazad. Figyelj, most látom itt a kezedben, csak a videót nézem továbbra is, látom a kezedben azt a puskához hasonlító gitárt, amit a legendák szerint tényleg Elefánt, azaz Molnár Gyuri maga készített?
5: Igen, ez is egy rajongónál volt, és mikor elmentem hozzá, akkor ideadta, én lefényképeztem, most elküldtem Gyurinak, elküldtem a képet, hogy én csak mondjam már pár szót erről, mégiscsak a te szabadban hitelesen, hogy mi ez a gitár, mi nagyjából tudjuk. És akkor ő visszaírt, hogy hú, hát ez megvan még, én nem is tudtam, hogy ez a gitár egyáltalán megvan. És akkor ő mesélte, hogy ez 87-ben, mikor a kis stadionba léptek fel, ezt ő barkácsoltam, a végén volt ki egy utacsok.
0: Aha.
5: Amit, hogyha ő meghúzott ott egy kis billentyűt, akkor abból ilyen nagy szikrák csaptak. Ez az egy funkciója volt ennek a gitárnak, azért volt ilyen furcsa alakja, hogy ez gyakorlatilag tüzet okádott a végén. És akkor ezt ő nem tudta, hogy hol került.
0: Matyi, itt látok keverőpultokat is. Azt hogy? Hát ez egy olyan technikai cucc, és hát még látod, milyen benfentes vagyok. Én emlékszem az Omega soknak a fő hangmérnökére, Ródjára, Nemes Lacira, sőt, személyesen is még ittunk sokszor együtt, hogy ez például, ő biztos, hogy nem adta ki a kezéből.
5: Hát ezt nem ő. Tokoz Zoli, aki a 70-es évek végétől dolgozott az Omegán, és főleg a lézert kevert. Egyszer jött volna Szentesre, mert hozott volna az ide egy gimnáziumba ilyen lámpákat, és akkor így kérdeztem az Olitól, hogy te nincs abban a lámpát, olyan valami, amit az Omega használt. És mondta, hogy hát kéne neked valami, ami az Omega használ. Hát ugye itt van a Török Bálinton a P-stúdióban régi keverőpult, ugye, amit a Mekék használtak ott. Bent mindenki kerülget, hát a gondod, leviszem én azt neked a Szentesre.
0: Nem mondod. Óriási. Köszönjük szépen, Arató Mátyás, az Omega kiállítás. megálmodója, vezetője.
2: Csoda.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
5: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotiv Extra. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jó kedvűen a Remotiv Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása.
8: Igen, éppen ezért használom a Legátó Triót. A Legátó Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szitű gyomok ellen még száraz időben is. Legátó Trió az Adamától.
9: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most lennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
10: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
11: Kun, több mint munkagépek. Megoldások a modern mezőgazdaság minden területére. Kun, a növénytermesztés és az állattartás megbízható partnere. Kun.co.hu.
12: Dorogfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
14: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.

0: megérkezett a Reprop Kent a kis stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók, megkezdték a balatoni kikötők felújítását. Esős időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyermekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. A Bahart vezérigazgatója rádiónak elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
4: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idei évben, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
3: Osztályzatokat kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Egyetlen rossz repülési terv, több mint 2000 törölt járat. A Financial Times szerint egy brit katonai repülőgép téves adatai miatt állt le több órára a légirányítás, még múlt kedden Nagy-Britanniában. A szolgáltatónak az átalakítások miatt tartalék rendszeresen volt. A közlekedési miniszter egy héten belül részletes jelentést vár, és független vizsgálatot is elrendelt. A Védelmi Minisztérium egyelőre nem látja jelét annak, hogy a hadsereg hibázott volna. Átmenetileg komorabbra válthat az idő, az ország nagy részén ma erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Holnap már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli kötfoltok után több felé kisüthet a nap. Szerdán aztán ismét sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az M3-ason Gyöngyös Nyugat csomópont közelében a Vásáros Namény felét tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak, a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az maradjon a saját oldalán, mert csak onnan lehet lehajtani az autópályáról. Olvasható az útiinform.hu-n. Meghosszabbították a terelést Kecskemét térségében az M5-ös autópályán a 71-es és a 78-as kilométer között. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 7 óra lesz, 9 perc múlva, és üzenik itt, hogy bocsi, ha-hó, az M4-es a Reptértől az MVM Dómig ma is parkolópálya. Orosz Józsi, ezt most nézem, mikor ért a 6.49, tehát most 2 perce. Nekem a tankcsapda hatalmas volt. Hm?
2: Köszönöm szépen, nekem még nincsen semmi infóm az M4-esről.
1: Nem, az M4-ről bejövve a városba, ez azt jelenti.
2: Jó.
1: Aztán akárhányszor meghallom ezt a tankcsapda számot, az az érzésem, hogy ezt AI csinálta. Igen, nektek van valami furcsa dolgotok. Én elárulom nektek, hogy én ott voltam, amikor csinálták. Tehát,
2: komolyan? A stúdióban?
1: Igen, az AI nyilván belenyúlt a videoklipbe. Hát ugye az egy, de az is, tehát maga a háttér, meg minden. De a zene, ott voltam a stúdióban, persze. Ja.
2: De ez mi, ez így meghívtak, és mondták?
1: Nem, ez úgy volt, hogy én ugye gyakorlatilag gyerekkorom óta ismerem a Tátrai Tibit.
2: Igen.
1: És a tagcsapdások kértek meg, hogy hozzam őket össze vele. Uh-huh. Hogy esetleg egy dalban játszana-e. És akkor ezt összehoztuk, mert minden sokkal eljött a napja, hogy ő játszik, akkor én lementem Debrecenbe, és ott voltam.
2: És akkor ott mutatták meg neki a zenét, vagy már előtte?
1: Nem, előtte
2: már.
1: Előtte persze.
2: Nagyon jó.
1: Ja. Nem, így keletkezett ez a dal.
2: A következőre elviszem, megnézhetek egy ilyet?
1: Menjél ki nyugodtan, persze.
2: Jó. Akkor írjatok fiúk valamit.
1: Írjatok fiúk valamit? Jézusom. Na jó, Révi, mit találtál?
2: Na, képzeljétek el, hogy az OnlyFans nyilvánosságra hozta, hogy körülbelül 2026-ban mekkora bevétele számol a cég. És ezt egyébként országokra is lebontották. Összességében körülbelül 2700 milliárd forintot hoz az OnlyFansnek a tartalmak, amiket létrehoznak rajta az emberek. És képzeljétek el, hogy ebből a Magyarországról mennyit fizetnek. Satszoljatok, szerintetek a magyar állampolgárok mennyire használják az OnlyFans-et? Úgy összeg arányában.
1: Nehéz ez, mert a magyar nem nagyon szeret fizetni online tartalomért. Ez régen is így volt. Zenéért se nagyon.
3: Megtalálja ezt ingyen is.
1: Ugye most a Lacikát nem akarom bajba hozni, de azért haj, mozifilm kell szól Lacikának.
2: Holcsvalkatrész kell szól Lacikának.
1: Igen, szóval, hogy a magyar nem szeret fizetni tartalomért. A pornót is megtalálja ingyen. Szóval én azért azt feltételezni, hogy olyan sokat nem fizet a magyar.
2: Hát nem tudom. Vannak olyan tartalmak, amiért igenis hajlandóak.
1: Hát, lehet, nem
2: ugye ebből a részből nem tudod kivenni, tehát ezt nem tudod ingyen megszerezni. Ezeket a tartalmakat. Ez ugye egy zárt rendszer, mint hogy ugye letöltött videókat meg lehet szeretni. De satszoljatok, körülbelül szerintetek Magyarországról mekkora összeg folyik be?
1: A 2700 milliárd forintból?
3: Szerintem élen nem vagyunk a költők között az asztalon.
2: Én kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondtok. Tehát szerintetek mennyi pénzt költünk mi magyarok?
1: Online pornóra.
2: Hát OnlyFans.
3: 10 milliárdot, most mondtam valamit. Ja.
2: Aha, igen. 8,8 milliárd forintot költünk OnlyFans.
1: Te is?
2: Költötök. Nem.
3: Nem szégyen az Évi, nincs ez a baj.
2: De nekem ez ilyen döbbenet volt. Nekem ez a 10 milliárd, közel 10 milliárd forint is. Nekem azért ez egy óriási összegnek tűnt. Pont ugyanabból indultam ki, hogy mi magyarok nem szeretünk semmiért fizetni, és erre mégis fizetünk.
3: Ez ilyen szemrehányóan mondod az országnak ezt?
2: Nem, hanem megdöbbenek arra, hogy ilyen kereslet van magyar viszonylatban. És erre is képzeljétek el, hogy európai országok között a 19. helyen állunk.
1: Hát valószínűleg nincs is sokkal több európai ország.
2: Hát azért van, de azért...
1: Nem sokkal több.
2: Na, de tehát, hogy nem döbbenet számotokra, hogy 10 milliárd forintot arra költünk, hogy idegen embereket...
1: Hát mit kiderült éri most az előadásodból, mi sereghajtók vagyunk, tehát nem vagyunk nagyon elől.
3: Igen.
1: Hát egy nagy számot akartál mondani, de ez nem olyan nagyon sok.
2: 10 milliárd forint
1: nem,
2: arra...
1: Nem, az, hogy a 19-ek vagyunk az Európai Unióban.
3: Hát nagyjából majdnem, hogy az utolsó.
1: Igen.
2: Miért? Hát mondjuk Dánia is körülbelül 10 millió lakossal számolunk, és őket is megelőztük.
1: Nem tudom mire vélni, hogy mire következtessek.
2: Én nekem, én mint nőként olvasom ezt, és azt sajnos nem írják le, hogy nők férfiak arányában, mert rákerestem a ChatGPT-be, hogy mutasd meg, hogy körülbelül mi az arány. Nekem az a döbbenet, hogy 10 milliárd forintot magyar viszonylatban elköltünk arra, hogy pornót nézzünk, vagy legalábbis ehhez hasonló dolgokat. Tehát, hogy nekem ez a morál érdekes, hogy az OnlyFans, és csak egy tartalomról beszélgetünk.
3: Ez mindig is így volt. Ez a fajta piac, meg ez a fajta műfaj, ha úgy tetszik, ez mindig nagyon érdekelte az embereket, és mindig költöttek is rá. 10 éve is, 30 éve is.
1: Igen, a szexualitás, a pénzt elkölteni, ez egy régi dolog. Ez igazából csak a felület más.
2: Jó, akkor megyünk tovább. Figyeljetek, Budapest 3,8 milliárdot költ OnlyFans-re, mert lebontották városokra is.
3: Szégyelje magát Budapest?
2: Nem, csak azt mondom nektek, hogy Budapesten közel 4 milliárd forintot költenek el, és ebből egyébként az a durva, hogy magunk mögé utasítottuk Prágát, Kopenhágát, Berlin, Stockholmot, Amsterdamot.
1: Az a, hogy nem tudok mire következtetni. Tehát szeretnék, de nem vagyok szociológus. Azért, mert nem hiszem, hogy a budapesti férfi, gondolom férfiak költenek legtöbbet. A budapesti férfi az valamilyen oknál fogva szexualitásban hátrányosabb helyzetben van, mint egy cseh. Tehát, hogy nekem ez nem jön
2: nagyon
1: össze.
2: Nagyon érdekes, hogy mi pont reggel arról beszéltünk, Anetta, hogy nekem ez ilyen döbbenet, hogy ennyire fontos, hogy pénzt költsünk idegen nők látványára.
4: Vagy bármilyen olyan.
1: De mindig
4: olyan...
1: így volt, Évi.
4: De hogy azért ez mégis rémisztő, amikor azt mondják, hogy mennyire küzdenek, hogy a fizetést be tudják osztani, és akkor, hogy nem számít, tehát akkor elszórják ilyen tartalmakra. Budapest egyébként a 12. helyen van az európai fővárosok listáján.
3: De most a férfinek egy olyan alapvetésére csodálkoztok rá, mint hogy tényleg korábban sötétedik. Tehát nagyjából ez annyira természetes a férfinél.
4: Hát nem tudom, én
1: azért... Régen voltak bordélyházak, tengerészek, meg katonák kikötöttek egy kikötőben, az utolsó pénzüket is arra verték el, hogy valamilyen szajhákkal együtt.
3: Tehát ez sőt, két hete még az amerikai tengerészeket is. Ugye
1: az amerikai tengerészek pattaján, így
4: igen.
1: Van.
4: Igen, én elég

0: kicsikén, lógatjátok a lábatokat, és ítélkeztek.
1: Na, nekünk az nagyon megy.
0: Hát nagyon megy.
1: Én nem ítélkezek, de azzal egyetértek,
2: amit mondtad, hogy szégyelje magát Budapestet, dehogy nem.
1: Figyelj, ha nincs pénzed, akkor ne költsél erre. Ha van pénzed, akkor meg élvezd az életed. De hogyha ezeket az összegeket leosztod, és erre költöd el a pénzedet, hogy idegen nőket nézeges, akkor nyilván nem lesz pénzed. Ha pedig beosztod a...
0: Nem tudjuk, hogy milyen társadalmi réteg költ erre. Hogy az költe, akinek amúgy sincs pénze, és tényleg az utolsó pénzét költi erre, vagy az költ erre, aki azért...
1: Hát én azért nagyon sokat szoktam azon gondolkodni, hogy én bizakodó vagyok, hogy a Telekom vezérigazgatója nem ezzel tölti az idejét.
0: Ne legyen olyan biztos ebben.
2: Miért kell hírbe hozni valakit?
0: Így van.
1: Most teljesen minden, akkor nagy cégeket
0: meg
1: mondhatom.
0: Meg a Walliszt.
1: Jó.
0: Miért?
1: Mondja Gyuri is egy céget.
0: Mondja már egy céget.
2: Wallis, na jó.
0: Nem Wallis. Az a jacuzzi gyár. Wallis is Wallis. Telekom is van.
1: De érted? Hát nem ők költik.
0: Honnan veszed?
1: Bízom benne.
0: Jó, figyelj, ez a ne csinálj közvéleménykutatást, mert rossz vagy benne. Tehát láttunk már olyat, hogy akik jók benne, és akik nem olyan jók benne, de nem lennél jó. Nagyon rossz következtetéseket vonsz le ezzel, ezt akarom mondani.
1: Nem, én nekem van egy vagy gondolatom erről, de...
0: Nekem is van egy gondolatom az úszóedzőkről, tudod?
1: Arról nekem is. És szerintem elég hasonló. De
2: minden esetre most top cégvezetőknek megoldottad a reggelét.
0: Ez biztos.
1: Jó, de ha véletlen az egyik rám írna, hogy nem, ő nem használja ezt, akkor legalább az én statisztikám jobban nőne, mint
2: nem, majd a többié. Majd az ügyvédje fog rád írni.
0: Igen. Jó, ezt megbeszélni veled a Markó utcában. Na jó.
3: Én ott már voltam, úgyhogy tudlak van segíteni, hogy
0: ki... Nem kell a vállásodról megint, Anett, köszönöm.
3: Nem is akartam.
1: Nem ott van a vállás.
0: Ez hihetetlen, hogy a traumák hogy jönnek föl, mint egy ilyen okádék. Tehát, hogy nem lehet visszatartani, ugye, és jön.
3: Én nem volt az olyan traumatikus.
2: És kezd, folytatni.
1: Mesélj.
3: Na, jövök a hírekkel.
0: Nem jössz a hírekkel, én először elmondanám, mi lesz a hírek után. Jó. Ha megengeded, Anett, és nem akarsz még a Markó utcai vállásodról beszélni. Nem, azt szeretnénk itt megbeszélni Bazsó Gáborral, ugye Karottával, autós szakújságíró barátunkkal, hogy miután Amerikában 14 olyan eset volt, hogy a légzsák az autókban felrobbant, abból 11 ember meghalt, hogy mi a helyzet az utángyártott alkatrészekkel, mert ezek kínaiak voltak, utángyártottak voltak, és véletlenül úgy kerültek beszerelésre, hogy szakember nem nagyon látta ezt a helyzetet.
2: Igen, de fogalmunk sincs arról sem, hogy például a használt autókban, sok éves autókban hogy áll ez a legész légzsák kérdés.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Műsorajánló. Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
5: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
6: Jön a Bocskor!
4: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
7: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
4: Hétfőn,
5: Miskolcon,
4: Kedden,
5: Szegeden,
4: Szerdán,
5: Pécsen,
4: Csütörtökön,
5: Székesfehérváron,
4: Pinteken,
5: Győrben.
4: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
5: a napi többi 100 000 forintos télnyereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
5: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
4: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
9: És a finom görög ízekre?
8: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
9: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
10: Tök sétány, tökös ételek, tök jó koncertek, tökös programokkal. Valmár, Halott pénz, 4-es Street, Horváth Tamás, Bagosi, Farnograszt. Rácalmási Tök Fesztivál, szeptember 18-19-20.
11: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is

0: csapatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
2: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
3: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad rabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
6: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Várják az önkéntes szemétszedőket, lezuhant egy siklóernyős Budapestnél. Inkább felhős, mint napos időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat. Az erről szóló törvényjavaslatot ma tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetők legyenek. Napirendre kerül az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről kedden szavazhat a parlament. Enyhült a korlátozás, megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszélyt. Az ország többi részén azonban továbbra sem esett annyi eső, hogy kellően átnedvesedjen a talaj. Az erdőben található száraz növényzet ezért könnyen lángra kaphat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az ország többi részén továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Idén is lesz Tesszedd akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül. Árult el rádiónknak Orbán Zoltán, az élőkörnyezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
12: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolna a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akció hét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
11: Lezuhant egy siklóernyős Budapesten a 3-as határhegynél. A 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba. A rendőrség büntető eljárást indított az ügyben. Átmenetileg komorabbra válthat az idő, az ország nagy részén ma erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszortan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Holnap már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli kötfoltok után több felé kisüthet a nap. Szerdán aztán ismét sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Egy autó a terelésben táblának hajtott a 61-es kilométernél az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya térségében. A balesetben a külső sávban a forgalomkorlátozás miatt nehézkes az előrejutás. Lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. A belső átterelt sáv gond nélkül használható. Közben az M3-ason Bak térségében a főváros felé vezető oldalon a 44-es és a 39-es kilométer között az erős forgalom miatt ugyancsak lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 31-es főúton Mende körzetétől az 51-es főúton Dunaharaszti térségében, adta hírul az Útinform.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra és 14 perc, jó reggelt, szevasztok! Jó reggelt mindenkinek, szia Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, hello!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Kérdezik, hogy Székesfehérváron Voga is veletek lesz a Rock City-n. Igen, indul a turnénk, méghozzá Miskolcon kezdünk hétfőn, mához egy hétre, aztán megyünk Pécs, Szeged és Székesfehérvár, az lesz
2: csütörtökön
0: is, hát, ha minden igaz, ott lesz Vokci, persze, hát ott a helye.
2: Tegnap dumáltunk ugye a mai rovatáról is, és ez is szóba került, és hát, erre is vannak már konkrét elképzelések, hogy érkezik.
0: Hogy oda sétál?
2: Oda sétál.
0: Jó. Hogy miért költ annyi magyar az OnlyFans-re? Mert ha a heti egy alkalommal elkölt 50 eurót, az havi 200 euró egy nőre. Egy pasi többet költ rá, mint 200 eurót, ezt nem tapasztalatból írom, de ha belegondoltok, van benne valami, üzeni valaki. Persze kinek mi jön be e téren egy virtuális csaj, vagy az igazi fűszer voltam Gutáról. Szlovák számról írta ezt nekünk. Fűszer, és hát ebben is van valami, hogy valaki meg az életben költ el jóval többet a nőjére, és azt se kapja meg, amit az OnlyFans-en megkap 200 ér.
1: Ilyen is van, de ebben most nem menjünk bele.
0: Na jó. Minden, ez egy másik téma. Bármikor máskor belemehetünk, de most valami más, képzeljétek el. A légzsák most itt az egyik fő témánk, de igazából az utángyártott alkatrészek az autókhoz. Elmondom miért. Itt az történt, hogy az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság 14 olyan esetet regisztrált mostanában, amikor kínai, azaz utángyártott légzsák kinyílás helyett egyszerűen felrobbant az utastérben. 14 eset, ebből 11-en meghaltak. Tehát, hogy ennyire komoly sérülést okozott, és hárman nagyon komoly sérüléssel, de túlélték, és azt mondják a hatóságok, hogy ezek olyan balesetek voltak, amelyek, hogyha normálisan működő légzsák lett volna az autóban, akkor könnyebb sérüléssel megúszhatták volna.
1: Nagyon
0: komoly. Ez nagyon durva, ebben nem is gondoltam még soha bele, mert egyszerűen én veszek egy autót, újat vagy használtat, oda van így, vagy SRS, vagy régebbi esetben airbag, és akkor meg vagyok nyugtatva, hogy az ott a gyár, az belerakta, ő tudta, hogy kell.
2: Igen, és remélet, hogy soha nem kell használni, vagy soha nem lesz olyan, hogy ezt neked ki kell próbálni a gyakorlatban, és ennyi nagyjából.
0: Így van. És aztán elkezdtünk erről beszélgetni, hogy igazából nekünk fogalmunk sincs, hogy pontosan mi van beépítve ott a kormányban. Tehát, hogy tudjuk, mi az az airbag, tudjuk, mi az a légzsák, de hogy ez pontosan hogyan működik, és mi van ott benne, amikor fogjuk a kormányt, meg ugye most már vannak oldallégzsák, milyen, mert volt-e bármelyikőtök olyan helyzetben, hogy légzsák nyílt?
3: Szerencsére nem.
1: Nem, nekem sem volt, soha.
2: Olyan volt, hogy rádióműsorban robbantottunk egyet, és akkor megdöbbentő volt, hogy mennyire nagy erővel repült ki tulajdonképpen, tehát, hogy de csak így szabadban, mert mondták, hogy baromi veszélyes.
0: Igen, én is azt nézem, hogyha robban, akkor a Mercedes embléma hova kerül a kormány alatt? Az arcomba, a homlokomra, a számba?
1: Tehát ezek közül valamelyik.
0: Hova kerül az a csillag? Az az ezüst csillag.
2: Az lesz a harmadik szemed itt a homlokodon.
0: Nem, mi a Vogával csináltuk egyet szintén rádióműsorban, egyébként az Opellel volt valamilyen közös napunk, és akkor a Vokcit beültettük egy autóba, és akkor légzsák nyitás volt, most ez nem olyan, mint az ejtőernyő, de érted. És azért, hogy mindenki jól lássa, teleszórtuk a légzsákot konfettivel. Aha. Ilyen flitteres konfettivel, és akkor a Voga arcába robbantottuk bele. És egy hétig ilyen flitteresen járt kell. De ezzel ugye megnéztük, és érzékeltettük rádióban is, a Vokcival is, hogy milyen ereje van ennek, de nem ez a lényeg, hogy milyen ereje van, persze, hogy ereje van, hiszen gyorsabban kell történnie ennek a kinyílásnak, felfúvódásnak, mint ahogy egyébként egy ütközés a testedre mérne bármilyen káros hatást.
1: Igen.
0: Annál gyorsabbnak kell lennie. Tehát persze, hogy erős.
1: Hát persze, hogy nagyon erősnek kell lennie, és ráadásul én arra is kíváncsi vagyok, hogy tudjátok, ez mi nyitja ki? Mi az az eszköz, ami ennyire gyorsan ki tudja reagálni, és fölfújja ezeket a dolgokat? Egy gázpatron, vagy
0: mit milyen? Hiszel?
2: Egy kis manó.
0: Nem, sok de. Kis manó. Mit hiszel?
1: Nem veletek akarom ezt megbeszélni. Hát nem. Gondolom, hogy valami, de az például mindennek van szavatossága. Mindennek.
0: Na, ez már egy jó kérdés.
2: Ez érdekes.
1: Tovább akartam vinni, főni.
0: Jó vagy, Évi. Jó vagy. Na jó. Gyerekek, tényleg egy csomó laikus kérdésünk van, és ezért hadd beszéljünk újra jó barátunkkal, Bazsó Gábor Karottával, autós szakújságíróval. Gábor, szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Na. Én azt hittem, hogy azért könnyebben át fogta tudni kötni az OnlyFans-ről a légzsákokra, hogy is mondjam. Az alapszolgáltatás egyikre.
1: Tessék, a statisztikai adataink.
0: Igen. Na jó, ha már itt mindannyian szellemesek vagyunk. Próbáljuk egy picit komolyabban. Szóval a lényeg az, hogy itt rácsodálkoztunk, hogy van olyan, hogy utángyártott légzsák. Hogyha az autó elszenved egy balesetet, és kinyílik a légzsák, az autó attól még helyreosztható, az autó attól még jó. Normális esetben hogy kerül abba újra a légzsák, Gábor?
4: A normális eset az igazából azt jelenti, hogy meg kell venni a hivatalos gyári pótalkatrészt, ami általában rohadt drága. És ez az autók esetében nagyon sokszor, főleg ugye a magyar piacot ismerve, az átlag magyar autó valahol 16 és 17 év között van. Nyilván egy gyári légzsák az kb. Ugyanannyiba kerül, mint egy ilyen autó, vagy hát igazából egy nagyon jelentős része a vétel.
0: Ekkora tétel? Komolyan? Tehát ez a 10 millió fölötti tétel egy légzsák minden működtető?
4: Nem, de az átlag, figyelj, 16-17 éves magyar autók azok nem 10 millió forintokba
0: kerülnek. Ja, bocsánat, igen, ezt elkalkuláltam, igen.
4: Tehát a légzsákra azt lehet mondani, hogy az a 100 000-es nagyságrend, és nagyon nehéz megmondani, hogy az alja vagy a teteje, mert nagyon múlik azon, hogy milyen típusnak és melyik légzsákjáról van szó. De a leggyakrabban egyszer az szokott történni, hogy amikor valaki becsülettel megjavít egy alapvetően nem drága autót, akkor abba bontott légzsákot tesznek, és a bontott légzsákkal nincs baj, hogyha becsületes helyről származó, valódi bontóból, valóban odavaló, tényleg olyan. Az oké tud lenni. A veszélyek azok nyilván onnan kezdődnek, hogyha a bontott az valamilyen gagyi, vagy rosszul tárolt, vagy igazából nem abba való, hanem össze-vissza ügyeskedett. És mivel ez egy elég rizikós sztori tud lenni részben azok miatt, amiket mondtatok, tehát nyilván a legkisebb baj az, ha nem nyílik ki a következő balesetnél, annél sokkal nagyobb baj az, hogyha valakinek lerobbantja a fejét, az, hogyha valamilyen nem odavaló volt. Viszont azért ez egy nagyon speciális, tehát az a sztori, amit most fölkapott az amerikai sajtó, az Európára igazából nem jellemző. Ez arról szólt, hogy Amerikában bizonyos csatornákon keresztül jutott be az országba kínai utángyártott légzsák inflátor, úgy hívják ezt a modult, tehát ez az a része a légzsáknak. Ugye a légzsák az alapvetően két részből áll, van maga a lufi, és van valami, ami felfújja a lufit. Ez az, amit inflátornak hívnak. Ez egy piropatron, tehát jól keresgéltétek a megfejtést, mint ahogy egy petárda is ugye attól puffan, hogy hirtelen gáz keletkezik benne, és annak a nyomása van, meg ugye egy csomó minden robbanóanyag is ugyanígy működik. Itt az történik, hogy belerobbantanak egy picit abba a zárt térbe, ami a lufi maga, a légzsák testébe. Tehát olyan, mintha így nagyon hirtelen belepukizna valaki egy zárt területre.
0: Minden metafora érdekel, Gábor.
4: Na,
0: de értem, és ez túl nagyra sikerült ez a töltet? Tehát ez úgy néz ki, hogy ezekben az esetekben maga a robbanó volt túlméretezve a lufihoz képest?
4: Ha a kínai forrás kérdezed, ez egy elérhető vállalat, tehát hogy az vagy, ez egy létező cég volt, ami meg tudott szólalni ebben a hivatalos ügyben, tehát nem teljesen arról szólt, hogy valaki egy ilyen Isten háta mögötti súfniban matricázott volna mondjuk tűzijáték rakétákat légzsák feliratta és adta el, hanem ez egy cég volt, ahonnan vásároltak amerikai szervizek jellemzően utángyártott légzsákpatront. Európában nem tudunk arról, hogy ez valaha történt volna, és egyébként nagyon ellene is van az európai szabályozás ennek, tehát itt ezt az ős forrásból kell mindig megvenni. Ráadásul, és azt mondja egyébként a kínai cég, hogy azok a patronok, amikkel a bajok voltak, azok hamisítványok. Tehát azzal védekezik az utángyártó, hogy ezek nem az ő olcsó utángyártott patronjai voltak, hanem az ő olcsó utángyártott patronjaiknak a hamisítványai voltak azok, amik a balesetek.
0: Ki tudja, okozták. Hogy került oda? Ez gyönyörű.
4: De az a lényeg, hogy ez nem a mi problémánk. Tehát, hogy szerencsére Európában ilyen.
0: De engem azért mégiscsak elgondolkoztat, mert én azt hittem, hogy olyan biztonsági felszereléseket, mint légzsák, de akár a biztonsági öv, hogy ahhoz nem nyúlhat akárki. Tehát, hogy én például cserélhetek otthon biztonsági övet, hogyha veszek egy újat? Hogy kiszerelem a kocsiból, beszerelem? Vagy ez tényleg csak a szakszerviznek a szakembere, épp úgy, mint a légzsákot szerelheti?
4: Itt szét kell szedni azt, hogy mit ír elő a törvény, meg mit mond a józanész, ezek ugye időnként sajnos elválnak egymástól. A valóságban ugye eleve az van, hogy te járművet úgy, ahogy van, különösebben nem feltétlenül javíthatsz, hogyha egy hivatalosan ahhoz nem értő ember vagy.
0: Ez komoly? Tehát, egyáltalán? Tehát,
4: hogy... Megint azt mondom, hogy hát most így ezt egy jogász pontosabban tudja megmondani, meg lehet magyarázni, tehát olyan dolgok, mint a légszűrőt, azt nyilván cserélhetsz, mert az nem ön és közveszélyes, de például elvileg a fékek környékén te otthon most hivatalosan, ha egyébként nem vagy semmennyire se autószerelő, akkor hogy most így hadonászhatsz-e, vagy nem, vagy előveheti az ezzel kapcsolatos felelősségedet valaki, hogyha amiatt nem tudsz megállni a lejtő aljában, pedig egyébként egy jó képességű tornatanár vagy, és így mindenki ismer, a társadalom ismeri és szeret téged, de speciál az autókhoz különösebben nem értesz, de megnézted egy YouTube videót, és az alapján kicserélted a fékbetételet, majd a lejtő aljában elgázoltál valakit, akkor annak
0: jogi következménye lesznek, igen. De ezt nem tudtam. Én tényleg nem tudtam. De tehát, igen?
4: A légzsák nem speciálisabb, tehát az van, hogy a magyar jogszabályok, én tudom, azok azt mondják, hogy aki autóvillamossági szerelői vagy autószerelői végzettséggel rendelkezik, és ezért alapvetően szakszervízben dolgozhat, mint szakképesített dolgozó, az cserélhet légzsákot, de fontos, hogy ez nem ugyanaz, mint a légzsák javítása, tehát légzsákot magát javítani azt igazából nem szokás, és nagyon speciális terület azért, mert ugye az egy pirotechnikai eszköz, hanem a légzsákot azt kb. Inkább ebből a szempontból úgy kell elképzelni, hogy az egy egység, és azt az egységet azt cserélik, és viszont magát az egységet cserélni, az nem egy bonyolult dolog. Tehát, hogy azt nem kell úgy elképzelni, mint egy agyműtétet, vagy egy ilyen nyitott mellkasos szívműtétet, hanem az egy nagyon egyszerű, természetű mechanikai szerelés az autóban, szét kell húzni egy viszonylag egyszerű csatlakozót, meg ki kell venni, be kell rakni, szóval nem bonyi ez a fele. Ettől még nyilván jól kell csinálni, mert azért a legtöbb szervizben tudnak olyan történetet mesélni, amikor, hogy is mondjam, nem megfelelő elektromos érintkezések miatt és hasonló egyébek miatt egy kósza szikra, egy kis statikus elektromos segítottam ott, és nagy kalandokat tudok hozni egy valakinek a kezében, vagy a füle mellett.
0: De egyébként használt autóvásárlók hogy tudnak meggyőződni arról, hogy egyáltalán van légzsák az autójukban? Tehát nekem is van régi autóm, tök jó, rá van, vagy SRS, majd azt is mondja, hogy ez mit jelent, és fogalmam sincs, hogy benne van. Olyan jó érzés, hogy benne van, még a utas mellett is van, ez egy oldtimer autó egyébként, vagy egy youngtimer, tök mindegy. Tehát én nyugodt vagyok, mert oda van írva, de nem vagyok benne biztos, hogy tényleg benne van.
4: Igen, és ez teljesen indokolt is, hogy ezzel kapcsolatban bizonytalanságot érzel. Ugyanis, ha most így rá szabadultok az AliExpressre, akkor azt fogjátok látni, hogy légzsákot, meg kamu légzsákot azt igazából szerencsére nem nagyon találtok könnyen, tehát az nem egy jellemző termék. Viszont a légzsák emulátor, ami egy elektronika, ami azt hazudja az autó központi elektronikájának, hogy igen, persze, itt vagyok, tehát ugye amikor ugye elindítod, ráadod a gyújtást, akkor felvillan az SRS lámpa, az akkor van, amikor az autónak a központi elektronikája körbe kérdez, mint amikor névsorolvasást tartanak az isiben, hogy na, ha-hó, vezető oldali légzsák, itt vagy, és akkor mondja, hogy itt vagyok, oldali légzsák, itt vagyok, és ezt nem csak a légzsák tudja kiabálni, hanem meg tudod vásárolni ilyen néhány ezer forintokért, tízes, százas, kilós kiszerelésben azokat a különböző kis csipecskéket, amik autospecifikusan azt mondják ilyenkor, hogy igen, persze, itt vagyok, de igazából maga a légzsák nincs ott, mert ugye a légzsák az egy valahány tízezertől valahány százezerig terjedő forintos alkatrész, a chip meg fillérekbe kerül, és ezért azokat az autókat, amiket így tessék-lássék visszajavítottak eladásra jellemzően valamilyen balesetből, azokat időnként nem légzsákkal látják el, hanem ilyen légzsák emulátorokkal.
0: Azt a mindenit.
4: Nem vicces. Tehát ez nem vicces, és erre az a helyzet, hogy vannak bizonyos dolgok jellemzően, amik tudnak segíteni ennek a az észrevételében. Az egyik az, hogy azért sok esetben az van, hogyha egy autóban nincs benne az igazi légzsák, az általában azért, ha az ember kicsit alaposabban megnézi azt az adott területet, az sok esetben látszik. Tehát látszik, hogy a a műszerfal úgy van visszajavítgatva az utas előtt, hogy a kormány közepe azért egy kicsit fura neked ahhoz képest, hogy a gyárból valószínűleg nem így jött ki, akkor ott sejtheted, hogy ott így valami van, mert ugye fizikailag valahogy igen, attól még látszani kell. A másik az az, hogy nyilván megnézik az emberek, hogy a lámpa felvillan, de a lámpát ugye alapvetően nagyon sok esetben így ki lehet játszani. Viszont vannak olyan típusú diagnosztikai lekérdezések, amik ennél alaposabban érdeklődnek a légzsák vezérlő elektronikájától, és azokat már nem feltétlenül csapják be ezek a csipek. De hát nyilván az van, hogy egy ilyet csináltatni minden egyes autóval az nem feltétlenül életszerű, amikor valaki autót vesz. Úgyhogy azt lehet csinálni, hogy amit minden használt autóvásárláskor érdemes, hogy az ember megpróbál viszonylag normális forrásból, viszonylag becsületes autót, ha eleve nem volt törött, mert annak utána nézel, akkor nyilván a légzsákok is benne lesznek benne. Aha. Plusz hát, hogyha valaki elviszi olyan helyre, ahol átvizsgálják, egy rendes szerelőnél, és rádugják kompjúterre, és ott lekérdezgetik ezeket a dolgokat, ott azért nagyon le lehet csökkenteni ennek az esélyét.
0: Egy utolsó kérdés, mi az, amiből azt mondod, hogy simán és nyugodtan vegyünk utángyártott alkatrészt. Most az autó egészére gondolok most. Ez sárvédőtől egészen nem tudom, műszerfal, ablak, szélvédő.
1: Féktárcsa.
0: Féktárcsa, fék, nagyon jó. Egyszer volt a Mercedesnél, és ki volt rakva eredeti gyári Mercedes féktárcsa is betét, és alatta, de be volt keretezve rendesen, mint egy ilyen múzeumi darab, egy utángyártott. És hát az utángyártott úgy nézett ki, ahhoz képest, mint egy a hongkongi játékszer. És a Mercedes úgy, mint egy komoly német ipari termék. Szóval, hogy és az ilyen ijesztő volt, hogy én tényleg, ha utángyártottat veszek, akkor ilyen kis bezzeg, az amit a német Ingenieurskraft előállított. Szóval visszatérve a kérdésre, hogy mi az, amiből nyugodtan vegyünk utángyártottat, és mi az, amiből nem, ha lehet ilyet egyáltalán.
4: Szerintem nem lehet ilyen általános szabályt hozni, azért, mert sajnos az utángyártott az egy nagyon tág kategória, és van olyan, ami utángyártott és a gyárival megegyező időnként kicsit jobb minőségű, és van olyan, hiszen a gyárak valójában nem gyártanak alkatrészt, tehát nem az van, hogy megveheted a Mercedes által gyártott alkatrészt, vagy az utángyártó által gyártott alkatrészt, hanem a Mercedes nem csinál saját maga féktárcsát, hanem ugyanúgy megveszi a beszállítótól.
0: Csak ezt jól lenne kideríteni, igen. Tudom, van ilyen, a Balzenkexnél is van, hogy a Balzenkex ugyanott gyártja, mint a Lidl saját márkása. És az ugyanaz a keksz.
4: De ugyanez van. Igen, ez ugyanez van az autóiparban is, tehát itt nem lehet megúszni, azt utána kell érdeklődni valakinél, aki nagyon sokfélét épített már be, és van vele tapasztalata, és vannak a jellemzően megbízhatóak és helyi jellemzően jók. A légzsák az azért speciális terület, mert abban nem tudsz utángyártottat venni, tehát ott tényleg a gyárit kell megvenni, vagy a bontottat. És annyit akartam még röviden elmondani, mert az egy fontos kérdés, amit az előbb felvetettél, hogy mi az az SRS lámpa és miért SRS. Az az angol nevéből van, ami a Supplemental Restraint Systemet jelenti, ami a kiegészítő utas visszafogó rendszer, és azért rohadt fontos, és csak azért akartam visszaugrani rá, mert kritikusan benne van, hogy ez egy kiegészítő rendszer. Tehát sokan azt hiszik, hogy amiben légzsák van, ott nem kell bekötni magát, vagy beköti a hátam mögött az övet, hogy ne csipogjon, mert hiszen úgyis ott van a légzsák. De a valóság ezzel szemben az, hogy a légzsák, mint ahogy beszéltünk is róla, ez ugye úgy működik, hogy felrobban benne egy picike patron, és úgy van kiszámolva ez az egész. Tehát az, hogy mikor indítja a légzsákot, mekkorát robban, milyen sebességgel nyílik ki, mikorra van kész az arcod előtt, az ahhoz van méretezve, hogy abból indul ki, hogy a te testedet azt lassítja a biztonsági öv maga, és pozícionálja a légzsákra. Hogyha ez nem történik meg, mert nem viseled az övet, akkor az van, hogy sokkal erőbb érkezel oda, és tök máshogy, és pont telibe az arcodba robban. Tehát a létező legrosszabb kombó, amit csinálni lehet, hogy ezek gyönyörűen működnek együtt, és rohadt biztonságosak tényleg. Elképesztően sokat segítenek a túlélésben, meg a nem megsérülésben. De hogyha az egyik felét kihagyja valaki, akkor azzal pont a lehető legrosszabb irányba tolja el ennek az egész rendszernek a működését, hiszen nem akkor robban, nem oda, nem úgy, és nem akkor fújódik, ahogy kell.
0: De a legfontosabb zárómondat. Nagyon szépen köszönjük. Gábor, mindig öröm, köszönjük szépen, öröm veled beszélgetni, úgy értem. Köszönjük szépen, szép napot.
4: Én is köszi,
0: sziasztok. Köszi, Bazsó Gábor Karotta, szia-szia. Annyira jól magyaráz mindent, hogy egyszerűen tényleg néha sajnálom magam, hogy nem tudok kérdéseket feltenni, de látom, hogy fölöslegesek.
1: Hát egyrészt a fölösleges, másrészt ez... pedig, mert még mi is, te is érted a net, nem? Persze. Tehát, hogy olyan nyelvezettel mondja, hogy én nőként is megértem.
2: Hát amikor az elektronika létszámolvasást tartott, azt gondolom.
0: Az gyönyörű volt.
1: Az a legjobb. Az a legcukibb.
0: Itt vagyok.
2: Volt a légzsák, én is itt vagyok.
1: Igen, ez teljesen.
0: Nagyon-nagyon jó. Jó, gyerekek, beszéljünk az utánjártott dolgokról, de nem feltétlenül csak autó. Jó, ezt a hallgatóktól szeretnénk megkérdezni, hogy volt-e olyan szitu, amikor valamiből te utánjártottat vettél, és azt mondtad esetleg, hogy soha többet. Ez lehet most, mit tudom, egy telefonalkatrész, lehet töltő, vagy izé, vagy nem tudom micsoda. Vagy bármi, nem tudom, műszaki cikk, szerszám, bármi, de akár autó is, amiből megvetted az utángyártottat, mert tökre jó, nem kell neked arra olyan sokat költeni. Az ár különbséget is elmondhatod, hogy mennyibe került volna az eredeti, és mennyibe került az utángyártott, de utána azt mondtad, hogy nem, ezt még egyszer nem kockáztatod.
1: Nagyon sok ilyen van.
0: Igen, szerintem is. 0-20-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-áig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Kun, több mint munkagépek. Megoldások a modern mezőgazdaság minden területére. Kun, a növénytermesztés és az állattartás megbízható partnere. Kun.co.hu.
9: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
10: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
9: Vashiányban is hatásos?
10: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
9: Fel kell iratnom?
10: Nem. Ez a vaspódló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Jó étvágyat! Buen provecho! Buon appetito! Caliorexi!
12: A Hungest Hotel szállodáiban görög, olasz és spanyol ételekhez és italokhoz, mártonnapi libalakomához és disznótoros finomságokhoz kívánunk jó étvágyat a decemberig tartó gasztroheteken. A részleteket és a pontos dátumokat keresd a hungesthotels.hu oldalon.
13: Kulcs, telefon, cipő, hola...
14: Áj!
13: Jó, most már jöhet a nap.
15: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
16: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
17: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
18: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
19: A hőben van a végen, elfeledem majd, hogy elfáradt a végen, holnap újra indul minden ugyanúgy.
20: Demién koncert az arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
21: Most különösen jó döntés kijára váltani a Jépi Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jépi Autó szalonjaiban és a jepiauto.hu/Kia oldalon.
22: Kia. Movement that inspires.

0: Érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltó.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Megkezdték a balatoni kikötők felújítását, egy katonai repülő bíníthatta meg a brit légi közlekedést. Esős időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyermekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. A Bahart vezérigazgatója rádiónak elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
4: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
3: Osztályzatokat kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Egyetlen rossz repülési terv, több mint 2000 törölt járat. A Financial Times szerint egy brit katonai repülőgép téves adatai miatt állt le több órára a légirányítás, még múlt kedden Nagy-Britanniában. A szolgáltatónak az átalakítások miatt tartalék rendszeresen volt. A közlekedési miniszter egy héten belül részletes jelentést vár, és független vizsgálatot is elrendelt. A Védelmi Minisztérium egyelőre nem látja jelét annak, hogy a hadsereg hibázott volna. Átmenetileg komorabbra válthat az idő, az ország nagy részén ma erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Holnap már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli kötfoltok után több felé kisüthet a nap. Szerdán aztán ismét sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Egy autó a terelésben táblának hajtott a 61-es kilométernél az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya térségében. A balesetnél a külső sávban a forgalomkorlátozás miatt nehézkes az előrejutás. Lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. A belső átterelt sáv gond nélkül használható. Erős a forgalom az M2-es autóúton Vác és Fót közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán Mogyorót térségétől, az M4-es autóúton Üllőtől, valamint az M7-es autópályán Törökbálint közelében. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre vonzásában, a 31-es főúton Mende körzetétől, illetve az 51-es főúton és az 510-es főúton Dunaharaszti térségében sem. Adta hírul az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 38 elmúlt 2 perccel. Érdekes, hogy milyen más kategóriákban vannak utángyártott alkatrészek. Ilyen is, meg olyan is van. Mondok egy párat. Sziasztok, kínai motorom van, ami Suzuki koppintás. 20 ezer kilométer, még működik, de van ellenpélda is. 4,5 millió helyett 2,9 millió. Mármint a motor?
2: Igen.
1: És az még működik.
2: Hát, még.
1: Igen. Szép reggelt, autógyári kérdés. Gyárban berakott autóban az akkumulátor kibír 12 évet. Ugyanaz a márka akkumulátor, miért csak 5-öt? Most cseréltem, de szerintem az már nem bír annyit. Bálint a Pék, Bálint, nem tudom, hogy nem értettem, amit leírtál. Hogy ugyanaz a márkájú akkumulátor csak 5-öt bír, a gyárban igen, berakják 12-t?
2: Igen, ezt.
1: Tehát jobbat, mert tudom, rak be a gyár ugyanabból a márkából?
2: Nem, hanem ugyanazt a két akkumulátort a gyár teszi be, akkor 12 évet, ha ő teszi be, akkor csak 5 évet jó, de ugyanaz.
1: De miért? Bír, de miért?
2: Már ezt nem tudom.
1: Ja, értem. Jó, őt akartuk felhívni, nem vette fel a telefont, Eszti, azt mondja, a nyomtató patron volt ilyen. Az eredeti 26 ezer volt, az után gyártott 12 ezer. Egyszer vettem, soha többet, az első nyomtatás sem sikerült. Ez érdekes, igen, ezt én sem mertem soha, de ezzel kell az után gyártottak, ezt akartam megkérdezni Esztitől.
3: Ezek régen csúcsra járatták őket, igen, és ez nagyon-nagyon pörgött, sőt, még egy időben olyan is volt, hogy injekciós tűvel lehetett beadni a patronba a tintát, és ilyen után gyártott.
1: De aztán a HP kitalálta ezt a rohadt szemétséget, hogy csippelve volt a patronja.
2: Igen.
1: És ha leárt a patron, akkor leárt a patron. A chip az megüzente a nyomtatódnak, hogy ne fog, akkor is meg még volt benne. Ne foglalkozz vele, és után gyártottat meg nem fogadott el.
3: Azt a kemény.
1: Igen, csak HP-t. Nagyon-nagyon durva.
2: Jó, de hát kitalálták.
1: Hát kösz.
2: Hát jó, de magukat védték a piac.
1: Hát magukat védték, csak ugye most mi az, ami túlárazottnak számít.
3: Ez tehát, a fogyasztás generálás, amin a adáson kívül is beszéltünk.
1: Igen, igen, de hogyha 26 ezer egy patron, ami egyébként 12 ezerért is elvileg ugyanolyan minőségű kapható lenne, akkor az egyik az túl van árazva, nem? Akkor az nem piaci. Azért és az, a chippel meg rákényszerít, hogy azt vedd meg.
2: Hát ja, egyrészt rákényszerít, másrészt pedig neki igazából ebbe van a haszon, nem a nyomtatóban.
1: Azt tudjuk, persze,
2: és
1: azt tudjuk.
2: És akkor ő úgy árazhatja be, ahogy ő akarja. Csak kitalálja a védelmet.
1: Sziasztok, én telefonos töltős fejet vettem adaptert kínai boltból. Mindenki azt mondta, hogy 3 hónap max. Több mint egy éve használom, semmi baja. Mázlid van, én is vettem már valami hasonlót, ami telefon, töltő, zsinór, mit tudom én, és nem működött.
2: Nekem is, annyi ilyen van.
1: Gyári Skoda klímakompresszort vettem, 90 ezerért egy kis autósboltban. A hivatalos szerviz 620 ezerért akarta adni. Nem tudom, mit jelent a gyári, tehát rendesen Skoda klímakompresszort vették 90 ezerért, ami a Skodánál 620, tehát nem is után gyártottad?
3: Lehet, hogy bontott, nem tudom.
1: Kis autósboltban, ezt igen, mondta, az nem bontottnak tűnik. Nem tudom, aztán sziasztok, Főni, azt már lehet tudni, hogy az egyes városokban hol lesztek pontosan, szeretnék szállást foglalni, hogy biztosan a helyszínen tudjak lenni, már a műsor elejétől köszönöm, Krisztián. Krisztián, egész reggel e-maileket és SMS-eket küldünk a kollégáinknak, hogy mondják már meg a pontos helyszínt, nem tudjuk, mondanánk.
3: Mi is szeretnénk kommunikálni.
1: Ez tényleg egyébként egy nonsens, ez agyrém, hogy nem tudják megmondani egy asztallal odébb ülők, hogy hol van a pontos helyszínünk. De meg fogjuk mondani, amint meg tudjuk.
2: Igen.
1: Még reméljük, hogy ma. Sziasztok, a Favi Saranomban 5 éve cseréltettem AdBlue tartályt. Most megint kell. A Bosch 200 ezer forint, a gyári 266 ezer forint, amit valószínűleg a Bosch gyárt. Most melyiket válasszam? Nem akarok itt nagyon okos lenni, nem tudom, hogy jöjjön, hogy Favi. De a Bosch-sal olyan nagy baj nem lehet.
2: Igen. Nem lősz mellé.
1: Igen. Igen, azzal nem szoktak mellé lőni, nem? Tehát amikor valaki kimondja, hogy Bosch, akkor mindenki vigyázba vágja magát. Nem?
2: De, hát.
1: Egyébként köszönöm a Boschnak a botmixert, még a múltkor itt, mert azóta is tisztelgek neki. Tényleg. Jó, 92-es évjárató Audi Cabriót újítgatok. Egy egyszerű gumikönyök itthon 50 ezer forint környékén van, ha egyáltalán van. AliExpressen találtam 3500 forint tér, 6500 posta költséggel. Nem vagyok a kínai cuccok híve, de kifejezetten elutasítom, de gondoltam, megpróbálom, mit veszíthetek. Tökéletes mása a gyárinak, nem csalódtam. Miért is csalódtam volna? Hiszen egy gumi kiöntése miért is kerül 50 ezer forintba. Jók vagytok. Azt a mindenit, de jót írtál. Az a helyzet, hogy az én 123-as mercimre, tudjátok, az a nagyon-nagyon régi, amikor itt újítgattuk fel, meg hoztuk rendbe, egy ideig itthon volt, aztán visszavittük, ezt a díszlécet.
2: Igen.
1: Azt én is utángyártottat rendeltem, és az égvilágon semmi baja nem volt, beletett plik-plik-plik, és ott van, és mint a vadiúj. Mert ugye picit meg volt görbülve egy-két helyen az oldalán, és teljesen rendben volt. Tehát ilyen, igen, miért is tudna rossz lenni? Fém, gumi, és ott van az a patent, és ha a patent bemegy, akkor rendben van.
3: Én azt szokták mondani, hogy maximum az anyagfelhasználás, ami ezekben az utángyártottakban kérdés, hogy lehet, hogy nem olyan minőségű anyagot használnak, és ezért jársz porul, ugye a töltőknél is ez a para, hogy...
1: Igen, de akkor még mindig megéri újabbat rendelni, ha valami miatt leesne, vagy én nem tudom, mi történne.
3: Igen.
1: Mint hogy megvedd a tényleg drágát. Most ilyen esetekben, ami nem olyan alkatrész, ami műszaki hibát okozhat, igen, vagy ilyesmi, hanem egy díszelem.
2: Igen, csak ez díszítesz vele.
1: Ja. Jó, játszunk egy Hungary Machine, gyerekek, és de szeretném mindjárt megmutatni nektek újra, hogy kik játszanak velünk majd a turnén jövő héten, Miskolctól egészen Győrig. Jön ez is, de előtte egy Hungary Machine, hívjatok. 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz 5 perc. Szóval van egy csomó még gyerekek, baromi érdekesek. Jaguar X-Type utángyártott vezérműlánc hosszabb volt, mint a gyári megnyúlt. 305.000 kilométer, és fel sem lehetett tenni. Igen, szóval vezérműláncból utángyártottat fenet, ugye Jaguarba, hát nem tudom.
2: Na azt nem, például azt én nem mernék.
1: Igen, én sem. Bátor. Én sem. Van egy közlekedésünk, Békés Csaba, M44-es körforgalomnál betonmixer lerobbanva, fülke felbillentve, rendőri irányítás nincs, figyelmesen vezessetek. Feri üzente ezt nekünk. Nekem a kínai töltőm leégette a félmilliós laptopomat, mindenki óvatosan.
3: Tű, erről ne ilyen rémtörténeteket sokat hall az ember.
2: Igen.
1: Régi Mazdánkhoz gyári kipufogó, 194.000 forint. Elvittem a szerelőhöz, 11.000 forintért vett kipufogót, és 4.000-ért szerelte be. Hibátlanul működik. A legjobb, legnormálisabb, legbecsületesebb szerelő, ha Miskolcon jártok, megadom a számát. Sziasztok, Szuszi. Szuszi, add meg, léci, csak mit szereltessünk vele. Tehát, hogy... de... megnézzük, elmegyünk, megnézzük.
3: Ja.
1: Ja. Jó, ki van velünk? Judit van velünk. Szia, Judit, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia, honnan hívsz?
4: Hát most éppen úton vagyunk munkába, itt Érdés környékén.
1: Aha, és mivel foglalkoztok?
4: Autóbontás és autóalkatrészek.
1: Hát, helyben vagyunk! Na, van egy pár légzsákotok?
4: Van.
1: És ezek működnek, vagy...
4: Persze, mindegyik működőképes autóból van.
1: Mindegyik működőképes autóból van.
4: Ha? Igen.
1: Neked milyen autód van?
2: Nekem Skoda.
1: Skodához van?
4: Hát nem hiszem. Mi leginkább Volkswageneket.
1: Ja, Volkswageneket többnyire. Aha, oké. Na jó, Judit, kezdjük el, mutatom neked a dalt, illetve a dalszöveget, figyelj.
5: Ha mellettem lennél, fogod a két kezemet, nem engedem el soha, édesem.
1: Igen, hát ez ilyen... Igen?
4: Ez sokat mond, és keveset egyszerre.
1: Igen, ez a baj, igen. Igen, teljesen igazad. Mutatom még egyszer, nézzük meg, van-e olyan apró részlet, ami aztán így bevillantja majd. De aztán segítünk, ha nem. Jó? Figyelj.
4: Jó.
5: Ha mellettem lennél, fogod a két kezemet, nem engedem el soha, édesem.
1: Ha mellettem lennél, ugye az hol van? Az nem ott van, hanem itt, igen.
4: Ha itt lenn-

0: Alkatrészen nyugodtan.
1: Jó, oké, oké, most a Miskolcon is van egy szerelőnk, mindenhol.
2: Igen, csak egy Volkswagen kéne.
1: Igen, így van. Lacikának van, lehet, hogy a Lacikát elküldjük hozzá.
0: Jó. Jó, köszönjük szépen.
1: Mi köszönjük, szia.
0: Szép napot nektek.
1: Szia, neked is, köszi Judit, szia, szia.
0: Szia.
1: Na, valaki üzeni, van olyan autó, amiben ami nem illik után gyártottat venni, akinek jut majomra, annak jusson banára is. Ez nem egy jó duma. Ez nem egy jó duma, azért tudod, hány ember van, aki egyszerűen egy hosszú-hosszú álmát valósítja meg életében egyszer, és vesz használtan egy olyan márkát, jó autót, amiről mindig álmodozott, és nem biztos, hogy aztán ő, mit tudom én, fél év használat után egy klímakompresszort meg tud hozzávenni. Igen. Szóval ez ne legyen ennyire...
3: Igen. Ki szereti, ha lehúzzák? Most őszintén, ki az, aki nem találja meg, vagy keresi meg a lehetőséget, hogy a lehető legjobban vegyen meg valamit? Hát most őszintén.
1: Például beszéltük az Évivel most a kötelező szervizekről. Hát, hogyha elviszed a márka szervizbe, megcsinálják, mi van benne, olajcsere, olajszűrőcsere, légszűrő, jó esetben fékbetét, vagy valami, és tök mindegy. A harmadáért megcsinálja egy márka független szerviz. Ugyanezt, ugyanolyan minőségi alkatrészekkel.
2: És ha megnézed a számlán, ugyanaz az olaj, az kétszer, vagy akár két és félszer annyiba kerül.
1: Igen.
2: A szakszerviznél, mint hogyha te bemész a boltba és megveszed. Más, és nyilván nem az olajon kell, más az óradíj, és nyilván más az egész.
1: Ja. Na jó, ennyit erről, gyerekek, jövünk vissza. Till Tamás esetével, tudjátok, az a kisfiú, aki 2000-ben tűnt el, 11 évesen, és nem találták egészen 2024-ig a holttestét, és aztán ugye a rendőrségnek nagyon nagy fejtörést okozott a gyilkosságért egy olyan férfit gyanúsítottak, aki akkor már nem élt, aki annak a teleknek volt a tulajdonosa, ahol betonozva találták meg a holttestet. Majd egyszer csak feltűnt F. János, aki besétált a rendőrség és bevallotta, hogy ő ölte meg Till Tamást. Na, innentől kapott új lendületet az ügy, és F. János azért vallotta be, mert úgy gondolta, hogy elévült már a bűncselekmény, hiszen ő is fiatalkorú volt akkor, ő ezt szépen kiszámolta, majd amikor kiderült, hogy mégsem évült el, akkor ő visszavonta a vallomását, sőt, a rendőrséget gyanúsítja azzal, hogy kényszer hatása alatt vallatták őt. A per ugye zajlik most már egy ideje, ő ugye letartóztatásban van, zajlik egy ideje, és dr. Lihi József ügyvéd képviseli a Till családot, a szülőket ebben a perben. Most volt egy újabb tárgyalás hosszú nyári szünet után, és itt most már megtudtuk, vagy megtudhatjuk a hazugságvizsgálat eredményét, illetve azt is megkérdezik az ügyvéd úrtól, hogy ezzel, hogy a rendőröket is egy magán, milyen?
3: Magánváddal
1: illette? Így
3: hát tulajdonképpen beperelte őket magánúton azért, mert hogy állítása szerint rá nyomást gyakoroltak, mikor a vallomását megtette.
1: Ez bármit változtathat-e a peren, vagy ez csak időhúzás, ezt mind megbeszéljük a Till család jogi képviselőjével, dr. Lihi Józseffel.
4: Ne csak hallgass! Ne csak hallgass! Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. Műsorajánló. Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
5: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
6: Jön a Bocskor!
4: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
7: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
4: Hétfőn,
5: Miskolcon,
4: Kedden,
5: Szegeden,
4: Szerdán,
5: Pécsett,
4: Csütörtökön,
5: Székesfehérváron,
4: Pinteken,
5: Győrben.
4: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
5: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves Till biztosítja.
8: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
5: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
4: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tejszív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tejszív vagy sajtszív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag

0: termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Tök sétány, tökös ételek, tök jó koncertek, tökös programokkal. Valmár, Halott pénz, 4-es Street, Horváth Tamás, Bagosi, Farnograszt. Rácalmási Tök Fesztivál, szeptember 18-19-20.
3: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
6: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
7: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
8: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
10: Pihenj egy kicsit.
11: Gondolkodj pozitívan.
12: Menj el sétálni, szedd össze magad.
13: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
14: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
16: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Szívmegálláskor minden perc számít. Ismét itt a 21 napos kihívás. Változékony időnk lesz a héten. Köszöntöm Önöket. Héja Anett vagyok. Ha többen ismernék az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnének meg, erre hívták fel a figyelmet a szakmai szervezetek. A Szívünk Napja rendezvényhez kapcsolódva, hirtelen szívmegálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést. Ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szívmegállás hátterében leggyakrabban koszorúér betegség áll. Az tettek átlag életkora 70 év, többségük férfi, de fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat. Ismét itt a 21 napos kihívás, országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni a szabadidő sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabadidő Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnökétől.
20: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz, ennek a száma fog még bővülni. újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
19: Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított hétvégéig, de egyik sem érte el a hurrikán szintet, vagyis óránkénti 119 km/h-nál nem volt erősebb a szél. Ilyenre nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. Milliárdokat költenek el a magyarok a felnőtteknek szóló fizetős közösségi oldalakra. A legismertebb portálon 8,8 milliárd forintot hagynak ott a hazai felhasználók. Budapest önmagában erős az európai listán, majdnem 4 milliárdos költéssel a 12. helyen áll. A magyar kiadások egy év alatt várhatóan több mint 16%-kal nőnek a platformon. Átmenetileg komorabbra válthat az idő az ország nagy részén, ma erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszán túl ismét szárazon maradhat. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Holnap már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli kötfoltok után többfelé kisüthet a nap. Szerdán aztán ismét sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az Útinformtól tudjuk, hogy több szakaszon is torlódik a forgalom az M1-esen, például Budapest felé Tatabányánál, még korra reggel egy személyautó a terelésben táblának hajtott. A 61-es kilométernél a külső sávban szakaszos torlódás alakult ki. A belső átterelt sáv gond nélkül használható. Az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás van ugyancsak az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon, Herceghalom és Biatorbágy, vagyis a 30-as és a 20-as kilométer közötti szakaszon. Már erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M7-es autópályán Érd és Török-Bálint között, illetve az M2-es autóúton Vác és Fót körzetében is. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra és 15 perc, pont 4:09 van, jó reggelt újra. Jó reggelt, drága barátaink, szevasztok, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: A Gyuri is.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt mindenkinek. Na, a turnénk indul mához egy hétre egyébként, szeptember 21-én Miskolcon kezdünk, a helyszíneket meg tudjuk ma mondani, általuk az e-mail úton van.
2: Igen, hamarosan megkapjuk a pontos helyszíneket, és akkor lehet, hogy 10 perc, negyed óra.
0: Reméljük, reméljük, és Miskolcról megyünk Szegedre, az kedden lesz, aztán szerdán Pécs. Igen. Utána Székesfehérvár csütörtök, ugye? És pénteken leszünk Győrben.
1: Igen.
0: És mindenhol egy olyan zenekar, amit ti választottatok, és őket is egyenként fel fogjuk hívni, hogy elvállalják-e, akarnak-e, szeretnének-e, és hogy egyébként ők hogy szereztek tudomást arról, hogy lenne egy ilyen felkérés. Igen. Őket hívjuk nem sokára.
2: Bizony, bizony, nagybeából egy ilyen 20 perc, fél óra múlva a miskolci együttesünkkel fogunk megismerkedni.
0: Pontosan. Hát akkor már gyorsan meg is mutatom nektek, hogy Miskolcon ugye a Zenemi lesz, aki fellép velünk.

0: Kedves egészség!
1: Nagyon jó.
2: Hányszor fogadkoztál ilyen, Gyuri, hogy holnaptól nem iszol? Isten, ez mindenki ismeri ezt az érzést.
3: Ez a mi himnuszunk lesz. Ez
2: így van. Na jó, gyerekek, most valami hát jóval komolyabb témáról lesz szó. Mindenki emlékszik. 2024 volt, amikor az egész országot sokkolta a hír, hogy megtalálták a 2000-ben eltűnt, akkor 11 éves Tilt Tamás holttestét egy Baja melletti telken, a holttestet egy melléképület alá betonozták be. És akkor a rendőrség még a tanya tulajdonosára gyanakodott, aki évekkel korábban elhunyt. Tehát nagyjából az ügy ennyi lett volna, viszont nem sokkal később kiderült, hogy Tilt Tamás feltételezett gyilkosa mégis életben van. Őt úgy hívják, hogy F. János, ő be is vallotta a gyilkosságot, ugyanis azért vallotta be, ő besétált a rendőrségre, mert arról meg volt győződve, hogy ez a bűncselekmény már elévült, hiszen ő is az elkövetés pillanatában ő kiskorú volt. És akkor ennek megfelel a jog valahogy így. De kiderült, hogy mégis elítélhető, és ekkor ő mindent visszavont. Most pedig a bíróságon, mert ugye a tárgyalás zajlik, már többedik tárgyalás van, bíróságon azt próbálja elhitetni, hogy ő kényszer hatására tette ezt a vallomást annó a rendőröknek.
3: Igen, csak hát ebben a vallomásban nagyon pontosan tudott olyan részleteket, amit valószínűleg senki más nem tudhat, mint az, aki testközelből ott volt, és ezt végigcsinálta.
2: Igen, meg az is életszerűtlen nekem, hogyha én egy nem elkövető vagyok, én egy olyan ember vagyok, aki nem követtem el gyilkosságot, besétálok a rendőrségre, és azt mondom, hogy elkövettem egy gyilkosságot.
1: Igen,
3: nem logikus.
2: Ez nem logikus. Az sokkal logikusabb, hogy valamilyen nyilván a tett súlya nyomja őt, és ez a nyomás, ez évtizedeken keresztül feszítette őt, és abban a pillanatban, amikor ő meggyőződött arról, hogy ő jogilag már nem számon kérhető, akkor ő azért bement és ezen enyhített, könnyített ezen a nyomáson.
1: Hát ez jobb.
2: Sokkal, ugye sokkal életszerűbb. Ugye tavasszal beszéltünk utoljára a Tilt család jogi képviselőjével, dr. Lihi Józseffel, és akkor ugye már megkapta a nyomozati anyag nagy részét. Ő elmondta, hogy ebből egy csomó minden nem idézhető, mert egyszerűen nem viselné el egy átlag embernek a lelke azt, ami ebben olvasható. És kiemelte azt is, hogy a hazugság vizsgálat eredményére viszont ő még vár, mert ugye aztán a hazugság vizsgálóra kötötték a feltételezett gyilkost. És hozzátette, hogy ősszel folytatódik a tárgyalás a bíróságon, és a múlt héten meg is volt a következő tárgyalás, ahol Tilt Tamás édesapját is tanúként hallgatták meg. Na most... Ugye az a helyzet állt elő, hogy Tilt Mátyás, Tilt Tamás édesapja néhány méterre állt F. Jánostól, aki ott ült a vádlottak padján. És nyilvánvalóan sok mindenre kíváncsiak vagyunk, részletekre, meg arra is, hogy a hazugság vizsgálat milyen eredménnyel zárult. És ezért van itt velünk újra dr. Lihi József ügyvéd, a Tilt család jogi képviselője. Szia Józsi, jó reggelt, ügyvéd úr!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt! Szóval, azt hiszem, hogy múltkor, amikor beszéltünk, ugye ez volt a pont, ahol megálltunk, hogy a hazugság vizsgálatnak az eredményét végül mégsem kaptad, akkor még meg. Most viszont ennek az eredménye megvan, ez a hazugság vizsgálati eredmény ezen a tárgyaláson játszott valamilyen szerepet?
4: Hát most már felpörögtek azért az események ebben az ügyben, és ahogy beköszöntött a szeptember, a törvényszék neki is látott most már letárgyalni ezt az ügyet. Heti rendszerességű tárgyalásokat tűztek ki, van olyan hét, amikor kettőt is. Tehát reálisan lehet érzékelni azt, hogy itt karácsonyra, tehát mondjuk december közepére első fokon ítélet is születhet. Igen, tulajdonképpen a múltkori tárgyaláson ugye pár nappal ezelőtt volt kezdtük ugye az őszi idényt ebbe az ügybe. Részben ugye először kihallgatták Tamásnak az édesapját, ami hát egy szimbolikus jelentőségű mozzanat volt azért ebben az ügyben. És hát valóban kihallgatták utána úgy hívják ezt, hogy műszaki szaktanácsadó, tehát azt a személyt, aki a hazugságvizsgálatot elvégezte, a műszeres vizsgálatot a a vádlottal.
2: Ő az, aki a műszer, nem tudom, grafikonjaiból megítéli, hogy mely válasznál voltak bizonytalanságok vagy eltérések, illetve ő teszi fel a kérdéseket?
4: Igen, igen, ez az az illető. Na most ugye, miért volt óriási jelentősége az ő meghallgatásának különben? Hát pontosan azért, mert ez a műszeres vizsgálat kicsi rendhagyó módon nem is hazugságvizsgálat volt valójában, tehát nem arra hajtottak annak idején a rendőrök, hogy hazugságon kapják ugye az illetőt, tehát a gyanúsítottat, vagy pedig melyik kérdésre adott válasza nem fedi esetleg a valóságot, hanem éppen ellenkezőleg. Tehát ez inkább egy őszinteségvizsgálat volt.
2: Hiszen mi a különbség?
4: Az a különbség, hogy itt tett egy beismerő vallomást. Ez a beismerő vallomás egyébként, hát nézzétek, 21 oldalon keresztül olyan megrendítő részletességgel mondja el magát a cselekménytörténetet, az eseménytörténetet, a bántalmazásoknak a mozzanatait, az eszközöket, amivel bántalmazta, illetőleg utána ugye, hogy került Tamás a föld alá és a beton alá, aminek a részletei valóban szörnyűségesek. És úgy voltak vele a rendőrök annak idején, ugye a kihallgatók, hogy amikor meglett ez a jegyzőkönyv, és alá is írta ugye a gyanúsított, most már ugye a vádlott, akkor ők szerettek volna valami igazolást emögé. És ugye az lehetett mögötte az igazolás, hogy a hazugságvizsgáló műszer, amikor azokat a kérdéseket felteszi a gyanúsítottnak, hogy ebben a vallomásában félrevezeti-e a rendőrséget, azt mondja, hogy nem. És azt mondja a műszer, hogy a válasz helyes. Vagy például elhallgat-e a rendőrség elől bármilyen részletet, cselekmény részletet. Azt mondja, hogy nem hallgatok el. Igen, a válasz helyes. Tehát tulajdonképpen nem arra hajtottak, hogy megfogjuk a hazugságon, hanem arra hajtottak, hogy lehetőség szerint semmiben nem mondjon valótlant. Tehát magyarul az ő vallomását támaszza alá a műszeres vizsgálat, hogy igenis ő igazat mondott a rendőrségen a beismerő vallomása alkalmával, tehát magyarul őszintén tárta fel a cselekménynek a részletei.
2: Mert hogy ő ugye most azt állítja, hogy kényszer hatása alatt tette annak idején azt a vallomást, sőt magánvádas eljárást indított a rendőröken. Ezt most csak azért kérdezem, mert itt ez a magánvádas eljárás, amit a feltételezett gyilkos indított a rendőrök ellen, ez befolyásolhatja ennek a pernek a kimenetét, mert ez egy másik menet lesz, vagy ez, neked ugye van tapasztalatod ilyen jogi dolgokban, ez inkább egy időhúzás jellegű valami?
4: Hát ez az eljárás, ez engem nyugtalanít. Nem csak engem, de az, hogy mi lesz a végeredménye. Párhuzamosan zajlik. Ugye, miről van szó? A vádlott megbánta, hogy beismerte ezt a cselekményét. Azért bánta meg, mert hát tulajdonképpen ez a beismerő vallomás az, amin alapszik aztán a vád vele szemben. Értem én, hogy ő annak idején azt hitte, különben nem csak ő, hanem a kihallgató rendőrtisztet hittét, hogy elévült a cselekménye. És hát ilyen értelemben nyugodtan mondta bele a jegyzőkönyvbe ugye azt a... Mert gondolta, hogy úgyis büntetlen marad. És haza is engedték egyébként. De miután aztán az élet azt a fordulatot hozta, hogy mégsem évült el a cselekménye, ezért, vagy legalábbis jelenállás szerint úgy tűnik, hogy nem tekintik elévültnek, az igazságszolgáltatási szervek, ezért ő meg akar szabadulni. Valahogy, valamilyen módon meg akar szabadulni ettől a vallomástól. Hogy tud tőle megszabadulni? Belevitte egy pótmagánvádas büntető eljárásba azokat a magasrangú rendőrtiszteket, akik között egyébként a legmagasabb rangú rendőrtiszt is ott van, és a főügyész helyettes meg csak azért nincs ott a vádottak padján, mert a legfőbb ügyész nem engedte ki a mentelmi jogát. Különben ő is ott lenne. Pótmagánvádba vitte őket bele. Miért? Mondván, hogy kényszervallatást követtek el. De nem azzal követték el a kényszervallatást, hogy nem azt mondja, hogy bántották, senki nem nyúlt hozzá, hanem azáltal, hogy őt megtévesztették abban, hogy hát ugye elévült ez a cselekmény, és ezért ő most ezt elmondta. Ő megtévesztett állapotban volt.
2: Holott a rendőrök is ebben a hitben voltak, de kérdem én, ha szándékosan tették volna, és tudták volna a rendőrök azt, hogy egyébként ez nem évült el, akkor ez kényszernek számítana?
4: Hát most, hogy mondjam, soha nem volt még ilyen a jogügyi eljárásokban. Nem volt ilyen.
2: Tehát egy vallatás során lehet a rendőrök részéről is azért, hogy kicsikarjanak valamit, valamilyen valótlanságot állítani adott esetben, nem?
4: Hát most ugye ezek a rendőrtisztek megérezték, hogy ebben az emberben ott van a balhé. Magyarul miről van szó? Amire ők felesküdtek, ők ezt le akarták jegyzőkönyvezni. Ők nagyon szerették, persze, hogy ha én lettem volna ott az egyik rendőrt, és én is nagyon le akartam volna jegyzőkönyvezni, független attól, hogy elévült, nem évült, vagy mi a helyzet az elévüléssel, 25 év óta rejtély volt ez az ügy, főleg az elkövetője, akkor jegyzőkönyvezzük le. De azok a rendőrtisztek nyilvánvalóan maguk is tévedésbe voltak ugye az elévülés tekintetében, tehát nem szándékosan verték őt át, meg nem szándékosan ejtették át, hiszen aki saját maga is tévedésben van egy adott dolog tekintetében, az nem tud megtéveszteni ugyanabban a témakörben másokat.
2: Hát megtud, csak ugye nem szándékoltan.
4: Csak nem szándékoltan, így igaz. És azt mutatja, hogy a rendőrségnek semmilyen szándéka nem volt őt megtéveszteni, hiszen haza is engedték. Tehát amikor tábornok úr megtartotta, emlékszem, egy keddi nap volt tavaly előtt decemberben a sajtótájékoztatót 13 órakor, akkor elmondta a sajtótájékoztatón, hogy otthon van az illető, mert hazaengedtük. Hát nyilvánvalóan akkor ők is abban a hitben voltak, hogy tényleg elévült ez a cselekmény. Na most utólag meg akar szabadulni ő ettől a vallomásától, ezért tette oda díszegyenruhába ezeket az embereket a bíró a katonai törvényszék elé. De tudni kell valamit erről a katonai törvényszékes ügyről. A katonai törvényszék, aki első fokon jár el ebben az ügyben, eredetileg ezt a pótmagánvádat érdemi vizsgálat nélkül visszautasította. Miért? Mert a bíróság nem köteles egy pótmagánvádat tárgyalni. Akkor foglalkoznak vele, ha van értelme. Hogyha benne van abban a pótmagánvádban az, hogy valamilyen értelemben esetleg hozzá lehet nyúlni ehhez az ügyhöz. A katonai törvényszék ezt nem akarta tárgyalni. Ők ezt megfellebbezték, és az ítélőtábla, Szegeden vagyunk egyébként, az ítélőtábla kötelezte a törvényszéket, ugye a másodfokon eljáró ítélőtábla, hogy tűzze ki mégiscsak ezt a tárgyalást, és mi nyugtalanít engem? Az, hogy első fokon a katonai törvényszék ezt lezárta, ugye elutasították, tehát felmentették a magánvád alól ugye az érintetteket, de nyilvánvalóan ők ezt megfelebbezték, és pont most van azelőtt az ítélőtábla előtt másodfokon ez az ügy, mármint ugye a kényszervallatás ügye, akik ki akarták tüzetni ezt a tárgyalást. Tehát akik úgy rendelkeztek, hogy ki kell tűzni, tárgyalni kell. Na most, ami miatt nyugtalanít. Valamiért az ítélőtábla annak idején úgy rendelkezett, hogy ki kell tűzni, le kell tárgyalni ezt a tárgyalást. Oda kell állítani díszegyenruhába a főrendőröket a bíróság elé mégiscsak. Itt a kérdés, hogy miért. És majd most ez eldől ősszel másodfokon. Nem tudom, mikorra van kitűzve, mintha úgy hallottam volna, hogy novemberre ez a másodfokú döntés, de amíg ott helyben nem hagyják mondjuk ezt az első fokot, amit ugye, amivel felmentették ezeket a rendőröket, addig azért vagyok nyugtalan, mert hogyha véletlenségből olyan megállapítás születik az ítélőtábla előtt, és erről nyíltan kell beszélni, mert ha nem így beszélünk róla, akkor háttal ülünk a moziba, önmagunkat csapjuk be. Hogyha olyan döntés születik másodfokon, hogy bármilyen oknál fogva elmarasztalják ott azokat a kihallgató rendőröket, akkor az azt is jelenti egyben, hogy azzal a beismerő vallomással, amin alapszik az egész vád, azzal gond lesz, és ha nem lesz felhasználható, mert szabálytalanul...
2: Az a vallomás, akkor
4: onnantól kezdve nekünk vége az ügyünknek.
2: Akkor szabadon engedhetik F. Jánost?
4: Szabadon is fogják engedni akkor abban az esetben megint. Azért, mert tulajdonképpen abban a pillanatban az elkövető személye, a kiléte ismeretlen marad, hát papíron, legalábbis, és hiába volt ez a hazugságvizsgálat, ami őszinteségvizsgálat volt, önmagában a poligráf szakértői véleményt, vagy a poligráf szaktanácsadói véleményt, egyéb bizonyítékok hiány nem lehet ügydöntő módon felhasználni a magyar jogrendszer szerint.
2: Lehet-e egyéb bizonyítékokat ez esetben, ha ez a worst case szenárió bekövetkezne, lehetne egyéb bizonyítékokat keresni, találni azok alapján, amit egyébként már bevallott, csak ugye a vallomás most érvénytelenné válhat, ezért viszont annyi minden részletet tudhatott meg a rendőrség tőle, amit lehet-e, kérdezem, lehet-e bizonyítékként még jobban utána menni, kutatni, ásni, elemezni, nem tudom, és így bizonyítékot szerezni?
4: Hát abban azért biztos vagyok, hogyha véletlenségből ez következne be, akkor magyarul, hogy a beismerő vallomását ki kell rekeszteni netán a bizonyítékok között, akkor sem fogja szerintem a törvényszék önként és dalolva megadni magát. Akkor azért azt meg lehet nézni, hogy, mert ugye pontosan ez az őszinteségvizsgálat támasztja alá, hogy nem mondott valótlant ugye a rendőrség előtt abban a beismerő vallomásban.
2: Meg hát te mondtad, hogy amiket ő elmondott, később, ahogy ugye Till Tamás holttestét ugye megtalálták, egy csomó minden bebizonyosodott, hogy valóban úgy történt, látván.
4: Így igaz. Pontosan amit mondasz, az volt a nyelvemen, hogy tulajdonképpen ráadásul, ahogyan ő elmondja, azokat a sérüléseket, azokat a fej, borda, és aztán ne menjünk tovább, mert számos sérülés. Hordozzák, ugye Tamásnak a pólója, ott van rajta 9 darab lyuk azon a pólón. Mert ez egy műszálas póló volt, ez megmaradt a föld alatt 24,5 évig, majdnem épségbe. Ott van rajta 9 egyforma lyuk. Az mit jelent? 9 szúrás kapott ez a srác többek között. És ugye milyen érdekes, hogy ha összetársítjuk azzal a beismerő vallomással, akkor ezek a sérülések, amik már a szakértők állapítanak meg, azok pont fedik egymást, összeegyeztethetők. Csak megint az a kérdés. Ha nem véletlenségből nem felhasználható ez a beismerő vallomás, akkor mit vetünk össze mivel? Mert akkor a szakértői vélemény megállapításait mégse lehet összevetni a beismerő vallomásnak a részleteivel.
2: Hát amit találtunk, leegyszerűsítve, amit találtunk a föld alatt Till Tamás holttestén és maradványain, ha azok egybeesnek azzal, amit elmondott a manus szóban, nem felhasználható, hiszen az, amit elmondott szóban, az ugye kikerült a bizonyítékot.
4: Az már nem összevethető ugye azzal, ami a szakértői
2: Jézus már.
4: Tehát magyarul egy ilyen 22-es csapdájába esünk bele, mindig a forró kását kerülgetjük, de a végén mi lesz a végeredmény? És ugye oké, hogy közvetett bizonyítékok alapján is el lehet ítélni emberölési ügyben vádlottat, lást egyébként ugye a VV Fanni ügy szintén, ott is közvetett bizonyítékok alapján, mert ugye nem volt meg a holtes például, de azért ezt itt nálunk a Till ügyben most én nehezen látom megvalósíthatónak, hogyha ez a beismerő vallomás úgy, ahogy van, mellőzésre kerül, vagy kirekesztésre kerül a bizonyítékok közül. Ezért nyugtalanít engem ez az ügy.
2: Itt szerintem folytassuk innen, talán ugye legközelebb akkor, amikor kiderül az, hogy a rendőrtiszteket valóban bíróság elé állítják-e, illetve ha igen, akkor azzal kapcsolatban milyen ítélet születik, és az mennyiben befolyásolja a ti pereteket. Hogyha ez kikristályosodna előbb vagy utóbb, akkor megkérlek, hogy beszéljünk újra, jó?
4: Természetesen, hogy ne. Egyébként Tamásnak a szüleit nagyon sajnálom. Ugye Mátyás eljött, ha még van egy másodpercem erre.
2: Igen, és az anyuka nem jött el, azt látom a televízióban.
4: Nem, mert ugye Kata addig tartott ki, amíg ugye tavasszal volt az előkészítő, és oda még eljött ugye a Tamás fotójával a kezében, ugye demonstratíve mutatni, hogy ugye az anya hogy áll ki a gyereke mellett, és ez szép pillanat volt. És valahol az igazságszolgáltatás is kinek szolgáltat igazságot? Hát a szülőknek szolgáltatja. Persze a társadalomnak is, de valójában azoknak, akik a közvetlen hozzátartozói annak a gyerek áldozatnak. És ugye addig tartott ki ez az asszony, borzasztó sokat kereste a fiát. 24 éven keresztül bejárta az egész országot. Nem adta fel magát a reményt, hogy esetleg mégiscsak láthatja majd valamikor élve. Akkor adta fel a reményt nyilván, amikor megtalálták Tamást a beton alatt, mert addig bízott benne, hogy mégse a legrosszabb történt azzal a sráccal. De úgy látom, hogy eddig tudott fizikai értelemben kitartani. Azt nagyon szeretném, hogy ha kerekes székbe is, de esetleg majd az ítélethirdetésre el tudnánk vinni, majd valahonnan szerzünk egy olyan autót vagy gépjárművet, amiben a kerekes széket is be lehet kurítani. Vannak ilyen speciális autók, hát hogyha meg tudjuk oldani.
2: Talán a mi segítségünket is fel tudom ajánlani, mert a rádió hallgatók között biztos van olyan, de gondolom, hogy december előtt úgysem várható ítélet, tehát hogy ez...
4: Hát én december közepére úgy gondolom, hogy hát legalább 15 tárgyalás ki van tűzve, tehát annak elégnek kell lenni normális körülmények között ahhoz, hogy ott karácsony előtt valahogy ítélet szülessen. És egyébként tényleg, hogyha valaki fel tud ajánlani ilyen gépjárművet, azt nagyon szívesen veszük, mert másképp katona nem fog tudni eljönni a bíróságra az ítélethirdetése, már pedig én nagyon szeretném, mert az igazság pillanata mégiscsak az lesz.
2: Világos, és hogyha lesz ilyen, még beszélünk úgyis, akkor mi ezt továbbítjuk majd neked. Köszönjük szépen, ügyvéd úr, köszi Józsi, hogy elmondtad.
4: Köszönöm én is, minden jót.
2: Köszönjük szépen, dr. Lihi József, a TIL család jogi képviselője. Megdöbbentő.
0: Nagyon durva.
2: Hú, én nem lennék itt most se bíró, se semmi.
0: Semmi.
2: Mert nyilván a jog mentén kell, és nem az indulataid mentén dönteni. De ez elképesztő.
3: Igen, és ezzel a döntéssel embereknek együtt kell élni, akik meghozzák ezt a döntést. Igen, akkor is, hogyha ez a nagyon furcsa eset fordul elő, amiről beszélt ugye ügyvéd úr. Iszonyat.
2: Jó, nagy hangulatfordulat következik most, mert ugye a turnénkról beszélünk, de majd a hírek után, és elmondjuk a dátumokat, most már tudjuk a helyszíneket, és azt is elmondjuk, és hát ugye a miskolci első úgynevezett turnéállomásunknak a helyszínen játszó zenekar, a Zenemi együttesnek az egyik tagjával fogunk beszélni, hivatalosan is felkérjük őket a szereplésre, és indul az egész, tehát hívjuk Csontos Krisztiánt, a Zenemi együttes alapítóját a hírek után.
1: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Egy érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Csak az ilyen Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
3: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
9: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
10: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: 4 megyében már megszűnt a tűzgyújtási tilalom, a Boroké lesz a főszerep Szegeden, sokfelé eshet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Struktúrált összeomlás történt a gyermekvédelemben, erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, azonnali segítségre van szükség a területen. Több tízezer gyermek jövőjéről van szó. A most kialakított krízis alapból új férőhelyek, szakellátási programok indulnak még idén, és a dolgozók béremelésére is jutni fog. A kormányfő arról is beszélt, a családi pótlékot is nagy arányban megemelik. Ez már a jövő évi költségvetésben szerepelni fog. Magyar Péter a műsorvezető kérdésére azt is elmondta, lesz új alkotmány és választójogi törvény is a ciklus végéig. Enyhült a korlátozás, megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszélyt. Az ország többi részén azonban továbbra sem esett annyi eső, hogy kellően átnedvesedjen a talaj. Az erdőkben található száraz növényzet ezért könnyen lángra kaphat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az ország többi részén továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Osztályzatokat kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Lezuhant egy siklóernyős Budapesten a 3-as határhegynél. A 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba. A rendőrség büntető eljárást indított az ügyben. Szerdától borászok lepik el a szegedi dombteret, 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. Az ingyenes fesztivált vasárnap Mustkóstoló zárja. Hogy milyen időnk lesz ma, az a folytatásban kiderül. Átmenetileg komorabbra válthat az idő, az ország nagy részén ma erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Holnap már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli kötfoltok után több felé kisüthet a nap. Szerdán aztán ismét sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy, azaz a 30-as és a 20-as kilométer közötti szakaszon. Torlódik a forgalom az M0-as autóút keleti szektorán, a Strada mindkét oldalán, az M1-es autópálya irányába Pécel és Gyál között, míg az ellenkező oldalon az M5-ös autópálya és az M4-es autóút között is jellemző a lassulás. Erős a forgalom a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre vonzásában, a 31-es főúton Mende körzetétől, illetve az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti térségében is. Olvasható az útinform.hu-n.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatóbb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 elmúlt 2 perccel mindenki most jogászkodik, higgyétek el. Valaki mondja, hogy, és mi is így gondoljuk, hogy bocsi, a rendőrök napi szinten alkalmazzák az átverést, például amikor két elkövető van, akkor azt mondja a társad, már mindent bevallott, jobban jársz, ha te is, persze a másik nem vallott be egy szót se, és akkor ezek, stb. Így van, ezt most nem tudom, hogy én is amerikai filmekben láttam ilyet, mert nyilvánvalóan magyar hétköznapokban nem vagyok jelen, ilyen rendőri hétköznapokban, de simán el tudom képzelni, tehát, hogy még szándékoltan is, miért ne téveszthetnéd meg?
2: Igen, sőt, a Viszkis filmben is volt, a Viszkis elfogásával kapcsolatban, hogy a társát, akit elkaptak, vallatták, és úgy közben a Viszkis menekült, és visszaállították az órát a kihallgató szobában, azért, hogy megtévesszék, hogy mennyi az idő, és ezért kezdett el beszélni a Viszkisről. Tehát ez például egy magyar tény.
1: Aha. Jó, azért mondom, hogy furcsa, hogy ez kvázi kényszernek minősülhet a jog elő, de majd meglátjuk. Jó, gyerekek, indul a turnénk, méghozzá. Mához egy hétre, szeptember 21-én Miskolcon. Most már el tudom mondani egyébként a helyszíneket is, Miskolcon a Városháza téren leszünk. Szegeden
3: a Dugonis téren leszünk.
1: Pécsed leszünk a Zsolnai Vilmos utca és a Lánc utca sarkán.
3: Székesfehérváron a Palotai kapu téren leszünk.
1: És pénteken Győrben a Városház téren. Jó, de hát ugye Miskolc az, és akik nem hallgattak múlt héten bennünket, vagy azelőtt, ugye azt kértük a hallgatóinktól ilyen esetben, vagy ebben az esetben most a miskolciaktól, hogy írjátok meg, hogy melyik a kedvenc zenekaratok ott jelenleg, abban a régióban, vagy városban, akit szívesen látnátok ott ezen a kitelepülésen. És volt nyilván többféle zenekar, és ezeket szépen leszűkítettük háromra, és három közül aztán szavazhatott mindenki.
2: Igen, és hát elég kiélezett volt a verseny egyébként, de aztán itt az együttes, aki győzött.

0: Szíves egészség.
1: És a vonalban a zenemi együttes alapítója, a zenekar gitárosa, Csontos Krisztián. Krisztián, szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, jaj, de jó! Végre van egy húsvér zenész már, aki, akivel tudod, nem, nekünk is olyan fantomok vagytok most, akiket így a különböző...
2: Várjad, azt még nem tudod, azt nem tudod még, hogy húsból vagy vérből vagyok, nem láttuk még egymást. Jövő héten hétfőn.
1: Én nagyon bízom, múlt héten egy humanoid robot volt itt benne a stúdióban, tudom milyen az, amikor nem.
2: Tehát,
1: igen.
2: Nem ez lesz, megnyugtatlak.
1: Figyú, egyébként most csak ez a kiragadott refrén, amit az előbb hallottuk, és a Gyuri volt az, meg én, akik azt mondtuk, hogy abszolút ismerjük ezt az érzést, amikor megfogadunk mindenre, megesküszünk, hogy nem iszunk többet. De ez egy jó érzés, vagy rossz érzés? Nem tudom még, a dalt nem hallgattam végig. Ez egy jó vagy rossz üzenetű dal?
2: Figyelj, abszolút jó érzete, jó kicsengését szerettük volna ennek a zenének, ennek a dalnak. Az az érdekes egyébként, ami a zenekarra is jellemző, amikor ezt megírtuk ezt a dalt, először a zenei részét, akkor nagyon ilyen sötét, ilyen gyászos, ilyen depresszív, ilyen negatív üzenetűnek tűnt a zene alapján, és a szövegíróink, a Szoboda Lackó, aki egyébként társalapítója mellettem a zenekarnak, tehát mi ketten indítottuk el, illetve a Juró Szabi, az MC-nk énekesünk, olyan szöveget raktak rá össze, hogy azt mondták a végén, és srácok, figyeljetek, ez nem egy negatív kicsengésű dal lesz, legyen ez egy kocsma himnusz. És akkor gyakorlatilag belőle, élőben imádják a rajongók, imádják, nagyon megtolja a hangulatot élőben, úgyhogy abszolút egy pozitív kicsengésű.
1: Egy mesélj...
2: Az meg, hogy iszik, ki nem iszik, az legyen mindenkire rábízva.
1: Ja, ez így van, ez abszolút így van. Figyú, egyébként mondtad, hogy rajongók, ti ott Miskolcon milyen rádiuszban vagytok ismertek, vagy népszerűek?
2: Nézd, ez egy lokálpatrióta zenekar, tehát jövőre leszünk 10 évesek, az már ugye a negyedik osztálynak felel meg az általánosban is, tehát nem ma kezdtük, nem ma indultunk, de mi erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és ez egy veretesen miskolci borsodi zenekar, akárhol járunk az országban, és jó sok felé jártunk 10 év alatt, mi mindenhol büszkén mondjuk és állítjuk, hogy ez a zenekar... Miskolci, borsodi, de nekünk itt van a bázisunk, itt indult a zenekar, itt lesz egy 10 éves ünneplőkoncert idén évvégén, jövő márciusban pedig majd Budapesten is országosan is, abszolút miskolciak vagyunk, és ezúttal is szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden miskolcinak, aki ismerte a zenemit és ránk szavazott, vagy nem ismerte a zenemit és úgy tetszett neki a zenekar, nagyon-nagyon szépen köszönjük a bizalmat és a szavazatokat.
1: Ja, abszolút, és még valamit tegyünk hozzá, hogy várjuk őket, bár kora reggel van, hogy ez majd nektek is próbatétel lesz, hogy itt a hidegben lefagyott ujjakkal elő tudjátok-e adni ezt, meg talán még egy dalt, de hogy a rajongóitokra is számítunk egyébként.
2: Mindenféleképpen szeretnénk ott látni őket, és képzeljétek el, egyébként van egy olyan országos bázisunk, egy 20-30 elvetemült, nem tudom ki miatt lennék én erre személyesen képes, akik követnek minket az országban jobbra-balra, Zalaegerszegtől Nyíregyházig, bárhol vagyunk.
1: De jó fejek.
2: Rájuk is számít.
1: Krisztián, meg kell hivatalosan is kérdeznem, hogy elvállaljátok-e akkor ezt a mutatványt? Nagyon-nagyon köszönjük.
2: Nagyon örömmel és szeretettel.
1: És nagyon köszönjük, és tudod, hogy mi ez a...
3: A nyeremény.
1: A nyereménye ennek az lesz, hogy minden városban, ahol járunk, egy-egy zenekar fellép, ugye ti vagytok Miskolcról, és aztán egy nagy-nagy szavazat indul el egy héttel rá, jól mondom, Gyuri?
4: Így van. Rá következő, ahogy végig visszatértünk a turnéről, már hétfőn
1: szavazunk, így van, és akkor egyikőtök azt a lehetőséget kapja, hogy akkor egy hónapig játsszuk a dalát itt a retróban.
2: Szuper, jó? Nagyon-nagyon jó lenne. Köszönjük szépen.
1: Mi is neked, és örülünk, hogy találkozunk. Akkor jövő hétfőn 21-én találkozunk veletek Miskolcon.
2: Legyen így.
1: A zenemi zenekarral a Városháza téren várunk, Krisztián is.
2: Mindenkit várunk, mi is nagy szeretettel találkozunk ott.
1: Legyen így. Köszönjük szépen, Csontos Krisztián.
2: Köszönjük szépen.
1: A zenemi együttesből. Szia-szia. Jó lesz ez.
3: Na, ez jó fog indulni a hétfő.
1: Igen. Jó a dal, egyébként tényleg jó a dal. Na, én nagyon izgatott vagyok. Egyre izgatottabb. Szóval
4: mennyire jó fej volt a Krisztián, a hangjában is ott az energia, mit tudom én, nagyon király lesz.
1: Energia, meg a jóked, meg az akarás, meg az, hogy ez egy társaság, ez egy társulat.
4: Bulit fognak csinálni.
1: Ez abszolút így. Annak tűnik így, igen. Szóval Miskolc, szeptember 21, hétfő, Városháza tér. Kedden...
3: Szeged, Dugonics téren leszünk.
1: Szerdán 23-án Pécset leszünk, a Zsolnai Vilmos utca és a Lánc utca sarkán.
3: Szeptember 24-én csütörtökön Székesfehérvár, Palotai kaputér.
1: És szeptember 25 péntek, ez a zárónapunk, Győr, Városház tér. Ugye nem Városháza tér, hanem Városház tér. Jól mondom?
4: Így van, a Városháza tér az Miskolcon van, a Városház tér az
1: Győrben van. Így van. Jó, és gyerekek, van még egy pici idő, most már játékra nincs, akkor megmutatom, hogy Szegeden kiket várunk, a hátsó ülés zenekart, és...
4: Hűvös a zenekar, sőt
1: már hősöket is mondtam.
3: Igen.
1: Na mindegy, meg fogom tanulni. A hűvös zenekar, és tőlük a hátsó ülés című dal.

0: Így van, tehát Szegeden a hűvös. Hm?
1: Így van, és velük pedig holnap beszélünk, Zsombort, az énekest fogjuk hívni.
0: Helyes, jaj, de jó.
1: Bizony.
0: Jól énekel a srác, nagyon.
1: Nagyon.
0: Pécsen a G vagy G Master kiderült?
1: Game Master,
0: mondjuk mi. Így van, és az a dal, amit várunk tőlük, az a You Can Fly.

0: ők lesznek Pécset.
1: Igen, és ők nagyon fiatalok, középiskolások gyakorlatilag, úgyhogy ez egy nagyon nagy kaland lesz.
0: De jó lesz. Székesfehérvár, nem csak a Voxit várjuk oda, hanem az End of Paradise-t, és itt van a Hol van tőlük. Hol van, aki bíztat engem? Hol Anett, a dalod?
2: Nagyon várom.

0: Inspiráló.
1: Neked szól.
0: Azt hiszem én is.
2: Hol van, aki biztat engem? Hát te legyél az Anett, aki biztatod őket.
0: Hajrá, fiúk!
2: Székesfehérvár tehát, és Győrben, hát gyerekek, itt már érzem, hogy hihetetlen erős a szimpátia feléjük. A Rock Milady.

0: Majd a továbbiak a Győrben. Üzeni két különböző számról, hogy Miskolc és Városház tér. Na most aztán meg vagy lőve, mi?
1: Jó, hát én
2: csak tudják. Csak egy van belőle.
1: Én hittem a kolléganőknek, de igen, a miskolciak valószínűleg jobban tudják.
0: Ne így a kolléganőknek. Jó, tehát Városház tér. Még mindig libabőr írják. Jó, gyerekek, meglátjuk, mi lesz. Szerintem jó lesz.
2: Nagyon jó lesz.
0: Jövünk vissza a Vokcival, és most úgy tűnik, hogy lesz elég ideje ahhoz, hogy elmondja, hogy van egy tudós, aki egy igazi mátrixot létrehozott, egy ilyen virtuális társadalmat létrehozott, 1 milliárd személlyel, virtuális személlyel.
1: Így van, konkrét személyiségekkel azért, hogy élethűen lehessen lemodellezni az emberiség jövőjét.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
4: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
5: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
0: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
3: Hétfőn,
4: Miskolcon,
3: Kedden,
4: Szegeden,
3: Szerdán,
4: Pécsen,
3: Csütörtökön,
4: Székesfehérváron,
3: Pinteken,
4: Győrben.
3: Gyere a helyszínen!

0: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint, a 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Elvito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Elvito oldalon.
3: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
4: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
3: Mit is mondott? Artrevin?
4: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
3: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
4: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
5: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Egy szemüveggel minden távolságra, cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Hofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencsénkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Hofotért.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
13: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200.000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
14: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
0: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Szívmegálláskor minden perc számít. Hurrikán csend van az Atlanti-óceánon. Sokfelé eshet ma is. Köszöntöm Önöket. Héja Anett vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagy arányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat.

0: A gyermekvédelmi jogszabálycsomag módosításáról is beszélt, azt ma terjesztik be a parlamentben. A törvény erősebben védené a gyermekeket, és a kormányfő szerint alkalmas lenne arra is, hogy elkerülje a korábbi jogszabály miatt kiszabott uniós bírságot. Ha többen ismernék az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnének meg, erre hívták fel a figyelmet a szakmai szervezetek. A Szívünk Napja rendezvényhez kapcsolódva, hirtelen szív megálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést, ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szív megállás hátterében leggyakrabban koszorúér betegség áll. Az érintettek átlag életkora 70 év, többségük férfi, de fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat. Osztályzatokat kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Egyetlen rossz repülési terv, több mint 2000 törölt járat. A Financial Times szerint egy brit katonai repülőgép téves adatai miatt állt le több órára a légirányítás, még múlt kedden Nagy-Britanniában. A szolgáltatónak az átalakítások miatt tartalék rendszeresen volt. A közlekedési miniszter egy héten belül részletes jelentést vár, és független vizsgálatot is elrendelt. A Védelmi Minisztérium egyelőre nem látja jelét annak, hogy a hadsereg hibázott volna. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított hétvégéig, de egyik sem érte el a hurrikán szintet, vagyis óránkénti 119 km/óránál nem volt erősebb a szél. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. Átmenetileg komorabbra válthat az idő, az ország nagy részén ma erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Holnap már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli kötfoltok után több felé kisüthet a nap. Szerdán aztán ismét sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre vonzásában, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti térségében is. Közben szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Herceghalom és Biatorbágy, vagyis a 30-as és a 20-as kilométer közötti szakaszon. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, emiatt csütörtökig azt lezárták. A forgalmat a kijelölt terelő útra irányították át.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 9 óra 12 perc van, jó reggelt újra, jó reggelt. Kedves hallgatók, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt. Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, neked
3: jó
0: is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt. Üzenik, hogy hú de jó hangja van a Rock Milédis Noéminek, Jocia Bordiller, vagy kérjétek meg, hogy a Pécsi Game Master zenekar ezt a lábcintányért nehogy otthon hagyja, vagy lecserélje, nagyon állat, ahogy csörömpöl.
2: Semmiképpen, ezt hozni fogják.
0: Atya úristen, de jó lesz ez a turné, és az előadók nem lehet választani közülük, Fehérvárról szurkolok mindenkinek, és nektek, vagy nekik, remélem ott tudok lenni majd veletek. Üzeni El Gabesz, valamint a Rock Milady a szombati Majka koncert előtt ment Dévaványán, városnapon, nem mint fellépő, csak az szólt. Hihetetlen volt számomra, a tömeg fele énekelte. Már is befuttattátok őket, nagyok vagytok. Hát ha hozzájárultunk, akkor örülünk.
1: Igen.
0: Akkor örülünk, így van. Na jó, Voga azt mondta neki, idő kell a Matrixhoz, ezért megnyomom a gombját.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey! Voga merre van? A vonalban Voga processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt!
5: Jó reggelt! Sziasztok mindenkinek!
0: Jó reggelt! Ja. Hallom, hogy találkozunk Fehérváron. Találkozunk amúgy?
5: Persze, hogy ne, hát miért ne?
0: Ja, hát nem, hát izgatottan várjuk.
5: Akarjátok nyilván, csak...
1: Hát én megölelgetlek, Voga.
5: Jaj, de jó, hát akkor jó, hogy megyek, ne vieskedj, soha nem találkoztunk személyesen, már beszéltünk telefonon többször is, meg hát így adásban is természetesen. Kíváncsi vagyok, milyen lesz az első összeerőszerűség.
0: Az első szorítása Évinek?
5: Igen.
1: Erős.
5: Nem, majd erről is akarok beszélni, egyébként a férfi ölelésről, már nem rád gondoltam, Évi, hanem
1: köszi.
5: Hogy
1: a férfi...
0: Hát ez kész.
1: Jól el hogy... Fehérváron, én úgy érzem.
5: Persze. Nem csak, hogy izé, hogy tudod, a férfiak azok nem nagyon szeretnek ölezni. Ha meg igen, akkor az már valamit jelent.
0: Itt nem szeretünk ölezni?
5: Ölelkezni a férfiak.
0: Egymás ölébe csücsülni, azt nem szeretjük.
5: Nem, de hogy is. Hát igen, ott van egy pöcök, ami zavarja szöpben. De egyébként az a baj, hogy a férfiak az ölelkezést már gyerekkorukban abba hagyják, és ez megváltoztatja az életünket. Na, majd erről is beszélünk.
0: Erről majd beszéltünk, de most jöjjön a Matrixot. Tehát.
5: Ugorjunk már bele ebbe a témában, mert ez már nagyon már itt van a dögyönben. Na, a lényeg az, hogy ez, amit mondtátok, építettek egy szintetikus emberi társadalmat, és ezt egy Dávid Barett Tamás nevezető magyar származású antropológus, angol tudós egyébként az illető, ez állt neki ennek évekkel ezelőtt, tehát 2 évvel ezelőtt körülbelül, és most érkezett el arra a szintre, hogy ez működik. Ez a Humanity Explorer nevezető program, vagy cucc, amiben 1 millió, mint említettétek, szintetikus ember van. Mit jelent szintetikus ember?
0: Szintetikus, virtuális, digitális, most minek nevezzük őket?
5: Szintetikus ember, kész. Okay. Tehát nem létező ember, akinek van saját élettörténete, tusza, kulturális háttere, véleménye van, eltérő személyiség a többitől, és eltérő társadalmi kapcsolatokkal rendelkezik.
0: És tehát arányaiban a demográfiának megfelelő? Tehát a föld demográfiájának megfelelő?
5: Igen, hát ez nem hülye ember, tehát nem egy informatikus csinálta, hanem, megsértettem informatikusok, egy-kettőt biztos. Szóval...
0: Értem, antropológus csinálta, így van.
5: Ő antropológus, tehát ő ez ehhez ért. Csak maga köré gyűjtött fiatal, tehetséges embereket, és
0: azok megdigitalizálták neki
5: és
0: ezt.
5: És azok megdigitalizálták az ő gondolatait, és ez iszol működik. Na, a lényeg ez, hogy ez azért marha jó egyébként, hogy belegondoltam, mert ez kibekapcsolható, érted? Tehát ott akár most is dolgoznak, hogy a társadalomban, az, ja, egyébként hozzáteszem, van 900 ezer magyar is benne. Tehát lehet a magyar társadalom is.
0: Tehát ebben az 1 milliárdban a magyar arány az 900 ezer.
5: Igen.
0: Aha.
5: Tehát ez mondjuk, hogyha mondjuk, ha lenne 10 milliárd, ugye mondjuk egy nagyon elnagyolva 1 a 10-hez ugye az arány, de ez már jó. Tehát ez aztán tényleg olyan merítés lenne a statisztikában, vagy az, bocsánat, ami aztán tényleg jó. És hát iszonyú, hogy ugye az emberi társadalom az egyet nem tud, hogy működik az emberi társadalom. Ezért vannak tulajdonképpen történelmi problémáink. És ennek alapján azért jó nagy valószínűséggel el lehet játszani egy-két dolgot. Tehát azt mondja, vetítsük le, tehát játsszuk el, hogy mi történne, ha. És ez azért jó, mert nem az a lényeg benne, hogy egy ember véleményét, hanem hogy a társ fejtjük meg, tehát megkérdezünk egy ember, hanem az, hogy hogy működik erre egy ország, hogy működik erre egy társadalom. És az életben arra nincs lehetőség, hogy kinevezzek, tehát hogy kis...
0: Halló?
5: Életezek egy országgal.
0: Bocsánat, megszakadtál, arra nincs lehetőség, hogy, és akkor most folytasd, mert megszakadtál egy pillanatra.
5: Tehát arra nincs lehetőség, hogy kísérletezzünk a társadalommal. Tehát olyan nincs, hogy te leszel a kontrollország, te veled meg.
0: De most ugye azt nézzük, hogy az emberiség jövője lemodelezhető-e, és ugye a kérdés az például a németeknél benne van, hogy ők mit követtek el?
5: Az hogy a fenében?
0: Amerikai, tehát ez benne van ez a izé. Tehát a történelem. Benne van a történelem, oké, jó.
5: Benne van a történelem, benne van a kultúrájuk. Így van. Uh-huh. Csak ezek az emberek, akik benne élnek.
0: Tehát benne van a németeknél, benne van Hitler és Néna.
5: Amit akarsz, persze.
0: Jó, okay,
5: de ha akarod, nincs benne. Ez a szép benne, hogy tudsz csinálni párhuzamos világot. Tehát ha nekem az a kérdésem egy társadalmi kísérletben, például gyakori kérdés volt nálunk történelem, hogy mennyire befolyásolják a történelem alakulását a nagy történelmi személyiségek. Vagy mit tudom én, nem is nagynak mondanám, mint Hitler esetében nem azt mondjuk, hogy nagy, hanem azt, hogy mit tudom én, mekkora hatással volt a világ történelemre. Na most képzeld el, hogy a filmet, hogy egyszerűen kiveszik belőle az életöt, érted? Hogy akkor merre ment volna a világ? Na, ilyet nem tudsz megcsinálni, csak érted? Csak az marha érdekes lenne, hogy bizonyos történelmi személyisége kirakadása következtében hogyan alakult volna a sorsunk.
0: Hát csak kérdés az, azért... hogy ki tudod-e olyan értelemben venni, hogy nem a társadalom szülte azt, hogy egy olyan vezetője lett, mint Hitler például.
5: Tehát, ebben igazad van.
0: Hogy ez egy óhatatlan és elkerülhetetlen dolog volt-e?
5: Igen, akkor természetesen. De azért benne volt a csávó is rendesen. Tehát ott küzdött, hogy ő bekerüljön a politikába, és küzdött, hogy érted. Uh-huh. Az más kérdés, hogy az a társadalmi vákum, ugye a gazdasági, hogy is mondjam, összeomlás, stb. Ez mind benne volt, tehát amiket ragad meg az ember. Tehát pontosan ezért lehet jól kísérletezni vele, hogyha ezeket lejátszott, amit mondtál, hogy szükségszerű volt, hogy ő oda kerüljön, az nem véletlen volt. Na de, ha én ezt lejátszom, akkor meg tudom határozni, hogy a nép hogyan viselkedett akkor, miért úgy cselekedett akkor, és ezt hogyan lehetne megakadályozni, hogy például különböző társadalmakban diktatúra alakuljon ki, méghozzá más országokra veszélyes diktatúra, stb. Vagy egy világháború ne alakuljon ki. Hát ezzel is lehet kísérletezni, hát vissza lehet fejteni, vissza lehet akármit, hogy is mondjam, játszani. Tehát előre-hátra megy ez a mozi, amivel tudunk kísérletezni. És hát olyan dolgokat lehet bedobni, amit az életben 20 000, mit tudom, év alatt sem tudunk megfejteni, vagy meg akarunk nézni bizonyos társadalmi változtatásoknak a kimenetelét, akkor ott végig kell kérdezni egy csomó idióta embert, akik ráadásul hazudnak, ugye? Ja, ezt is be kellett kalkulálni az antropológus srácnak, hogy ugye egy felmérésnél általában, tehát ha valakitől megkérdezik, hogy hetente hányszor szexelt, hogy a legkevesbé mondanak rá igaz választ. Tehát az emberi hazugságot is be kellett kalkulálni ebbe, képzeld el. Vagy például be kellett kalkulálni azt, hogy én ilyeneket kérdeztem, hogy vannak be, ez volt az egyik legnehezebb dolog.
0: Még egyszer a kérdésben megint megszakadt. A kérdés csak.
5: Hogy vannak-e a szintetikus társadalomban buta emberek? Tehát ezt volt a legnehezebb beprogramozni. Tehát míg az élet az ugye a legkönnyebben mit hoz, az ostoba idiótát hozza, addig egy ilyen szintetikus társadalomban ez piszok nehéz megalkotni a hülye embert, érted? Uh-huh. De kénytelenek voltak, mert hát ugye végül sem miatt működik ez az egész rendszer.
0: Ez szóval... mindig a buták miatt működik a rendszer. De itt figyelj, alapvetően a kérdés az, és gondolom, hogy mindenki erre kíváncsi, hogy megismétlődhet-e az, ami a történelemben volt itt, ott vagy amott, illetve megakadályozható-e, illetve hogy merre mutatnak a vektorok, hogy a különböző társadalmak azok hol fognak majd, vagy merre mennek tovább. Lesz-e, hogy most mindenki ugye ezért lesz-e háború, ki kivel fog összecsapni, meddig ér az emberiség, stb. Ezek következtethetők-e?
5: Igen, ezek a fő kérdések, és pontosan ezért hozták ezt létre. Ezek a, egyébként nagyon ügyesen összehoztad, ezek az alapvető kérdések. Az emberiség jövője. Milyen politikai változások következnek, háborúk következtek, hogyan jutunk el ezekig, hogy gazdasági összeomlás következménye, nyugdíjkorhatás emelésének a következménye, stb. Pontosan ezekkel foglalkozik ez. Na de.
0: Tehát ő már látja, ez a csávó már látja.
5: Igen, látja, és de a baj a következő, a kvantummechanika, ugye maga az elmélet. Tehát az, hogy ezeknél a kísérleteknél mi következik be, ezek hoznak lehetőségeket, de ezeknek a lehetőségek rengeteg féle lehet, egyetlen kérdés következtében, hogy merre megy a világ, hogyan lesz végünk, stb. Tehát ugyanúgy, mint a kvantummechanika, itt nem tudod pontosan megmondani, hogy mi történik, mert mint a párhuzamos világban, ha egy pici dolgot megváltoztatsz egy történetben, már az egész világ megváltozik. A pillangó effektus. Tehát ő neki ahányszor belenyúl ebbe a társadalomba, annyiszor jön ki bizonyos eredmény. Nem tudom, nem láttátok ezt a sorozatot, hogy a sötét anyag, tehát ott, amikor az ember beszáll egy ilyen dobozba, aztán válogat a világok között, ő is benne van azokban a világokban, csak mindig egy pici valami nem stimmel, mindig valami elváltozott, érted? És emiatt maga a társadalom is hosszú távon megváltozik. Tehát itt tendenciákat lehet mondani, hogy valószínű ez történik majd. Érted? De hát
0: és ezeket ő elmondta?
5: Ezeket ő, hát természetesen állandóan. Hát olyan nagyon bizonyos dolgok nem nagyon kerülnek nyilvánosságra, hanem természetesen, hogy szokott lenni ezeknél a kísérleteknél, a nagyhatalmi ágak dolgoznak ezekkel a, hogy is mondjam, feldolgozott adatokkal. Egyébként te is be tudsz állni ebbe, te is tudsz ebben részt venni, te is tudsz kérdezni. Tehát ez egy működő dolog. Tehát én ilyenekre lennék kíváncsi, nem tudom, ti nektek vannak-e ötleteitek, hogy például engem nagyon érne, hogy bizonyos dalok név nélkül mennyire állnák meg a helyüket. Tehát, hogyha nem tudnád, hogy kik a szerzői, és akkor vajon hogyan aratnának a világban, vagy a slágerlistákon?
0: Hát... Én értem, amit mondasz, tehát a dal, ami csak ugye hangjegyekből áll, esetleg hangszerelésből áll, és egy énekhangból, szövegből, az megállná a helyét, ha nem tudnád, hogy a Paul McCartney van mögötte, meg a Beatles, ami egy hisztériát váltott ki, stb. Akkor az a dal önmagában aratott volna el sikert. Igen, egyébként, hogy hívják azt a filmet, ami arról szólt, ezt te is lehet? Yesterday. Jó, nem akarom elmondani most a hallgatók, mert nem beszélünk filmekről, de igen, ez egy baromi érdekes kérdés. Ott a válasz igen, a dal megállja a helyét egyébként. De hát ez mint ahogy te is most mindenre elmondtad, minden nagyon-nagyon sok tényezős. Tehát az, hogy egy dal sikert arat, abban nagyon-nagyon sok szerepet játszik az, hogy ki az az előadó, hol tudta magát népszerűsíteni. Ma ugye ott vannak a különböző online csatornák, YouTube, TikTok, TV csatornák, MTV, már az már egyre kevésbé, stb. Tehát terjeszteni, és milyen image van, milyen sztorik vannak mögötte, ez mind benne van annak a dalnak a sikerében.
1: Ez így van.
5: Ugyanakkor például olyannal is kísérletezhetsz, hogy te neked van egy nótád, és vajon megállná a helyét, hogyha felruháznád valami jó előadóval. És az élek élni el.
0: Szerintem rengeteg működne, igen.
5: Működne mi?
0: Szerintem igen.
5: Na, ez oda-vissza ilyenekkel lehetne kísérletezni. Vagy például mi lenne, ha a világ luxus márkáinak elvennénk a nevét, és megélnének a piacon. Tehát mennyire lenne?
0: Hát ezt csinálja kereset? Most a kínai autógyártás. Tehát...
1: Igen, és nem a Matrixban.
0: Gyakorlatilag levették az emblémákat, odaraktak valami olyat, amit meg se tudsz jegyezni, és úgy tűnik, hogy működik, de nem azért, hanem azért, mert az ára ugye olyan. Rokci?
1: Nem jó.
0: Megint eltűnt a hangod.
5: Én tűntem el most.
0: Ja, most itt vagy.
5: Igen, jó. Bizony. Itt vagyok. Hát gyerekem, az elő meg tietek tűnt el, nagyon élvezetes így. Na, szóval, ott hallatok egyébként?
1: Igen.
0: Igen.
5: Nagyszerű. Na, vagy például mi lenne, hogyha csak, úgy tudom én, fél évig azt mondanám, hogy a profilképét senki nem azért, filterezheti. Tehát mindenkinek ki kell rakni az arcát úgy, ahogy van, kész, kampó. Akkor hogy működne ez a dolog?
0: Hát ez a... Nem tudom, én ebben nem vagyok érintett, de valószínűleg a társkeresőknek egy nagy része.
1: Hát lehet, hogy bajba lennének, mert ugye...
0: Influencerek bajba lennének.
1: Hát de mondjuk társkereső, meg ugye csak profilt látsz. Tehát igen. Onnan levennéd, és akkor csak névvel lenne. Akkor úgy
0: de hogy nem lenne filterezve, azt mondja a Vokci.
5: Hát nem, akkor, tehát, föltehetnéd.
1: Csak filter nélkül, hát akkor még nagyobb baj lenne. Hát azért én csak pár ilyen filtereset mutattak meg ismerősök. Hát mondtam, hogy nem is így nézel ki. Hát te hazudsz. Úgyhogy baj lenne, Boga.
5: Jó. Jó. Na, vagy például mondjuk azt, hogy egy pár hónapra megszüntetnék a közösségi médiát. Hogy,
1: nagyon jó lenne.
5: Hogy akkor az emberek közelednének-e jobban egymáshoz, vagy mit tudom, járnánk-e akkor kocsmában állni, vagy szórakozó helyekre találkozni.
0: A válasz megint csak, hogy igen. És az a baj, hogy mi nagyon-nagyon benne vagyunk, de ugye nemrég beszéltünk arról, hogy egy csomó olyan társadalom van, nem olyan messze tőlünk, tehát tényleg mediterrán országokban, stb., ahol az emberek beszélgetnek, nincs állandóan elő a telefonjuk, beszélgetnek egymással, mert az még hozzá tartozik, nem csak a kultúrájukhoz, hanem az egész szocializáltságuk azon alapszik. És ez nálunk ez egyre kevésbé sajnos. De ez működik.
5: Érdekes ez, amit mondasz, mert azért belegondolok, hogy amikor nálatok vagyok, tehát amikor összejön a társaság nálad, mit tudom én, évente egy-kétszer, akkor tulajdonképpen mi abszolút nem nagyon használunk telefont, tehát semmi jelentősége nincsen, duma és ez szórakozás, italozás, zenehallgatás, stb. Megy, és a legnagyobb része ugye ez a beszélgetés.
0: Így van.
5: És olyan feltöltődés van utána apám, hogy tényleg hetekig jól érz magam. Tehát,
0: és szerintem ez a normális, egyébként én is így vagyok vele. Tehát a beszélgetés az, ami hiányzik, az, ami nem csak, nem az, hogy hiányzik, mert én beszélgetek, hál' Istennek, vannak barátok, de hogy ezt igen, az emberek nem csinálják, én nekem nagyon-nagyon sokkal többet jelent, mint egy hangos zenés helyen álljak egy pohárral a kezembe, és bénán, bambán.
1: Nézzél.
0: Nézzek, és beszóljak nőknek.
1: Az is jó.
5: Az akkor jó, mikor ketten vagyunk.
1: Csak ne legyek ott.
5: Nem beszólunk.
0: Bokcika, ennyi fért most bele, köszönjük szépen, annál is inkább, mert egyre többet akadozik itt a hang, nem tudom, mi van technikailag, de ez van jelenleg. Jó. De köszönjük szépen, okay. Jól elgondolkoztunk mindenen. Ölelünk, csőkutya, és találkozunk holnap után.
5: Oké, okay, csőkutya.
0: Csőkutya.
1: Mondja már. Vagy mit mondjak most?
0: Ha felkészültél, mondd el, igen.
1: Nem az, csak hogy reagáljak erre, hogy kocsmában állsz a Vogával és nőkre, vagy mit?
0: De ez hülyeség, hát te is tudod, nem csinálunk ilyet. Mi tényleg úgy szoktunk, hogy beszélgetünk.
1: Oh. Jó, jó.
0: Mi így képzeltél le, hogy a Vogával itt támasztunk valami kocsmapultot, és beszólunk nőknek? Komolyan.
1: Hát lehet, hogy voltatok fiatalok.
0: De fiatalok mindenképpen voltunk, és de akkor is kultúrált fiatalok voltunk.
1: Nem, én annyira el tudom képzelni, ahogy ti
0: buliztatok. Te el tudod képzelni, te el.
1: Semmit nem tudok szerinted se elképzelni. De elmondom, hogy mi volt a mai nap legjobb pillanatai. Találtunk egy cikket arról, hogy a kínai utángyártott légzsákok milyen baleseteket okoznak, és elkezdtünk gondolkodni, hogy mi igazából semmit nem tudunk a légzsákokról, úgyhogy Bazsó Gábor Karottát, autós szakújságírót hívtuk segítségül.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: A Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Anya! Kapar a torkom!
3: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
4: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Telefon.
6: Kávé.
5: Reggeli.
6: Kávé.
5: Munka.
6: Kávé.
5: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
10: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
11: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
12: Önnek a Protexin kell.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
15: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MGM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
16: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsított Tannatúr összetételű Biomet Flexamet krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomet Flexamet krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
17: Keresse az új Flexamet krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomet Flexamet krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
18: Most különösen jó döntés kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
19: Kia. Movement that inspires.
20: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 320 vagy 340 grammos gyorsfagyasztott Dr. Oetker Ristorante Pizza csak 999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
21: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor.
1: 3:10 lesz 6 perc múlva. Jaj, Aranka ír, szóval már úgy várlak benneteket, viszek nektek jó meleg pörcöt is, remélem szeretitek. Nem vagyok ebbe biztos. De nagyon-nagyon kérlek benneteket, drágáim, megyünk ugye Miskolc, Szeged, Pécs, Fehérvár és Győr, hogy ne hozzatok kaját.
2: Igen,
1: tényleg, mert nem tudunk velük mit kezdeni, és nagyon-nagyon őszinte leszek, sokszor turnén ki kellett dobnunk kaját, amit hoztatok ide vagy oda, mert egyszerűen nem tudjuk megenni, bennünket ellátnak ott, megvan a reggelink, stb. Igen. Stb. De azt a mennyiséget, amit olykor kapunk, az egyszerűen elfogyaszthatatlan. Meg nem mindent szeretünk, tehát most valószínűleg a pörcből nem ennének sokan. Aranka, tehát drága vagy, csak tényleg nem kell, mi örülünk, hogy látunk, és nem kell étellel ellátni. Ez, én az állatkertben is tudom, hogy nehéz megállni, hogy ne vigyél a csimpánznak, nem tudom, banánt vagy bármit. Tényleg,
2: jó,
1: én is.
2: Jó, gyerek,
1: hát ez így van. Én is úgy eltettem volna a gyerekkoromban a lábákat, vagy az elefántnak adni, vagy mogyorót, vagy nem tudom is. De nem kell, kapnak. Ez, ugyanez nálunk is.
2: Tehát mi is kapunk.
1: Igen, ennél. Mi is kapunk. De nagyon drága vagy, köszönjük. Igen. Szépen. Jó, a mai nap legjobbjai.
2: Igen, találtunk egy cikket, ami arról szólt, hogy a kínai után gyártott légzsákok milyen baleseteket okoznak, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mi alig tudunk valamit a légzsákok működéséről, úgyhogy Bazsó Gábor Karotta autós szakújságírót hívtuk segítségül.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Képzeljétek el, a légzsák most itt az egyik fő témánk, de igazából az után gyártott alkatrészek az autókhoz, elmondom miért. Itt az történt, hogy az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság 14 olyan esetet regisztrált mostanában, amikor kínai, azaz utángyártott légzsák kinyílás helyett egyszerűen felrobbant az utastérben. 14 eset, ebből 11-en meghaltak. Tehát, hogy ennyire komoly sérülést okozott, és hárman nagyon komoly sérüléssel, de túlélték, és azt mondják a hatóságok, hogy ezek olyan balesetek voltak, amelyek, hogyha normálisan működő légzsák lett volna az autóban, akkor könnyebb sérüléssel megúszhatták volna.
2: Nagyon komoly.
1: Ez nagyon durva, ebben nem is gondoltam még soha bele, mert egyszerűen én veszek egy autót, újat vagy használtat, oda van így, vagy SRS, vagy régebbi esetben airbag, és akkor meg vagyok nyugtatva, hogy az ott a gyár, az belerakta, ő tudta, hogy kell.
3: Igen, és remélhet, hogy soha nem kell használni, vagy soha nem lesz olyan, hogy ezt neked ki kell próbálni a gyakorlatban, és ennyi nagyjából.
1: Így van. Gyerekek, tényleg egy csomó laikus kérdésünk van, és ezért hadd beszéljünk újra jó barátunkkal, Bazsó Gábor Karottával, autós szakújságíróval. Gábor, szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, azon is vagy rácsodálkoztunk, hogy van olyan, hogy utángyártott légzsák. Hogyha az autó elszenved egy balesetet, és kinyílik a légzsák, az autó attól még helyrehozható, az autó attól még jó. Normális esetben hogy kerül abba újra a légzsák, Gábor?
4: A normális eset az igazából azt jelenti, hogy meg kell venni a hivatalos gyári pótalkatrészt, ami általában rohadt drága. És ez az autók esetében nagyon sokszor, főleg ugye a magyar piacot ismerve, az átlag magyar autó valahol 16 és 17 év között van. Uh-huh. Nyilván egy gyári légzsák az kb. Ugyanannyiba kerül, mint egy ilyen autó, vagy hát igazából egy nagyon jelentős részvétel.
1: Ekkora tétel komolyan? Tehát ez a 10 millió fölötti tétel egy légzsák minden működtető?
4: Nem, de az átlag, figyelj, 16-17 éves magyar autók azok nem 10 millió forintokba
1: kerül. Ja, bocsánat. Igen, ezt elkalkuláltam.
4: Tehát a légzsákra azt lehet mondani, hogy az a 100 000-es nagyságrend, és nagyon nehéz megmondani, hogy az alja vagy a teteje, mert nagyon múlik azon, hogy milyen típusnak és melyik légzsákjáról van szó. De a leggyakrabban egyszer az szokott történni, hogy amikor valaki becsülettel megjavít egy alapvetően nem drága autót, akkor abba bontott légzsákot tesznek, és a bontott légzsákkal nincs baj, hogyha becsületes helyről származó, valódi bontóból, valóban odavaló, tényleg olyan. Az oké tud lenni. A veszélyek azok nyilván onnan kezdődnek, hogyha a bontott az valamilyen gagyi, vagy rosszul tárolt, vagy igazából nem abba való, hanem össze-vissza ügyeskedett. És mivel ez egy elég rizikós sztori tud lenni részben azok miatt, amiket mondtatok, tehát nyilván a legkisebb baj az, ha nem nyílik ki a következő balesetnél, annél sokkal nagyobb baj az, hogyha valakinek lerobbantja a fejét, az, hogyha valamilyen nem odavaló volt. Viszont azért ez egy nagyon speciális, tehát az a sztori, amit most fölkapott az amerikai sajtó, az Európára igazából nem jellemző. Ez arról szólt, hogy Amerikában bizonyos csatornákon keresztül jutott be az országba kínai utángyártott légzsák inflátor, úgy hívják ezt a modult, tehát ez az a része a légzsáknak, ugye a légzsák az alapvetően két részből áll, van maga a lufi, és van valami, ami felfújja a lufit. Ez az, amit inflátornak hívnak, ez egy piropatron, tehát jól keresgéltétek a megfejtést, mint ahogy egy petárda is ugye attól puffan, hogy hirtelen gáz keletkezik benne, és annak a nyomása van, meg ugye egy csomó minden robbanóanyag is ugyanígy működik. Itt az történik, hogy belerobbantanak egy picit abba a zárt térbe, ami a lufi maga, a légzsák testébe. Tehát olyan, mintha így nagyon hirtelen belepukizna valaki egy zárt területre.
1: Minden metafora érdekel, Gábor.
4: Na, örülök.
1: De értem is, és ez túl nagyra sikerült ez a töltet? Tehát ez úgy néz ki, hogy ezekben az esetekben maga a robbanó volt túlméretezve a lufihoz képest?
4: Ha a kínai forrás kérdezed, ez egy elérhető vállalat, tehát hogy az vagy, ez egy létező cég volt, ami meg tudott szólalni ebben a hivatalos ügyben, tehát nem teljesen arról szólt, hogy valaki egy ilyen Isten háta mögötti sufniban matricázott volna mondjuk tűzijáték rakétákat légzsák feliratta és adta el, hanem ez egy cég volt, ahonnan vásároltak amerikai szervizek jellemzően utángyártott légzsákpatront. Európában nem tudunk arról, hogy ez valaha történt volna, és egyébként nagyon ellene is van az európai szabályozás ennek, tehát itt ezt az ős forrásból kell mindig megvenni. Ráadásul, és ilyen is azt mondja egyébként a kínai cég, hogy azok a patronok, amikkel a bajok voltak, azok hamisítványok. Tehát azzal védekezik az utángyártó, hogy ezek nem az ő olcsó utángyártott patronjai voltak, hanem az ő olcsó utángyártott patronjaiknak a hamisítványai voltak azok, amik a balesetek.
1: Ki tudja, hogy került oda? Ez gyönyörű.
4: De az a lényeg, hogy ez nem a mi problémánk. Tehát, hogy szerencsére Európában ilyen.
1: De engem azért mégis csak elgondolkoztat, mert én azt hittem, hogy olyan biztonsági felszereléseket, mint légzsák, de akár a biztonsági öv, hogy ahhoz nem nyúlhat akárki. Tehát, hogy én például cserélhetek otthon biztonsági övet, hogyha veszek egy újat? Hogy kiszerelem, a kocsiból beszerelem? Vagy ez tényleg csak a szakszervíznek a szakembere? Épp úgy, mint a légzsákot szerelheti.
4: Itt szét kell szedni azt, hogy mit ír elő a törvény, meg mit mond a józanész. Ezek ugye időnként sajnos elválnak egymástól. A valóságban ugye eleve az van, hogy te járművet úgy, ahogy van, különösebben nem feltétlenül javíthatsz, hogyha hivatalosan ahhoz nem értő ember vagy.
1: Ez komoly? Tehát, egyáltalán? Tehát,
4: hogy... Megint azt mondom, hogy hát most így ezt egy jogász pontosabban tudja megmondani, meg lehet magyarázni, tehát olyan dolgok, mint a légszűrőt, azt nyilván cserélhetsz, mert az nem ön és közveszélyes, de például elvileg a fékek környékén te otthon most így hivatalosan, ha egyébként nem vagy semmennyire se autószerelő, akkor hogy most így hadonászhatsz-e vagy nem, vagy előveheti az ezzel kapcsolatos felelősségedet valaki, hogyha amiatt nem tudsz megállni a lejtő aljában, pedig egyébként egy jó képességű tornatanár vagy, és így mindenki ismer, a társadalom ismeri és szeret téged, de speciál az autókhoz különösebben nem értesz, te megnézted egy YouTube videót, és az alapján kicserélted a székbetételet, majd a lejtő aljában elgázoltál valakit, akkor annak
1: jogi következménye lesznek, igen. De ezt nem tudtam. Én tényleg nem tudtam. De tehát igen.
4: A légzsák nem speciálisabb, tehát az van, hogy a magyar jogszabályok, én tudom, azok azt mondják, hogy aki autóvillamossági szerelői vagy autószerelői végzettséggel rendelkezik, és ezért alapvetően szakszervízben dolgozhat, mint szakképesített dolgozó, az cserélhet légzsákot, de fontos, hogy ez nem ugyanaz, mint a légzsák javítása, tehát légzsákot magát javítani azt igazából nem szokás, és nagyon speciális terület azért, mert ugye az egy pirotechnikai eszköz, hanem a légzsákot azt kb. Inkább ebből a szempontból úgy kell elképzelni, hogy az egy egység, és azt az egységet azt cserélik, és viszont magát az egységet cserélni, az nem egy bonyolult dolog, tehát hogy azt nem kell úgy elképzelni, mint egy agyműtétet, vagy egy ilyen nyitott mellkasos szívműtétet, hanem az egy nagyon egyszerű, természetű mechanikai szerelés az autóban, szét kell húzni egy viszonylag egyszerű csatlakozót, meg ki kell venni, be kell rakni, szóval nem bonyi ez a fele. Ettől még nyilván jól kell csinálni, mert azért a legtöbb szervizben tudnak olyan történetet mesélni, amikor hogy is mondjam, nem megfelelő elektromos érintkezések miatt és hasonló egyébek miatt egy kósza szikra, egy kis statikus elektromos segítottam ott, és nagy kalandokat tudok hozni egy valakinek a kezében, vagy a fülem mellett.
1: Egyébként használt autóvásárlók hogy tudnak meggyőződni arról, hogy egyáltalán van légzsák az autójukban? Tehát nekem is van régi autóm, tök jó rá van, vagy SRS, majd azt is mondja, hogy ez mit jelent, és fogalmam sincs, hogy benne van. Olyan jó érzés, hogy benne van, még a utas mellett is van, ez egy oldtimer autó egyébként, vagy egy youngtimer, tök mindegy. Tehát így nyugodt vagyok, mert oda van írva, de nem vagyok benne biztos, hogy tényleg benne van.
4: Igen, és ez teljesen indokolt is, hogy ezzel kapcsolatban bizonytalanságot érzel. Ugyanis, ha most így rá szabadultok az AliExpressre, akkor azt fogjátok látni, hogy légzsákot, meg kamu légzsákot azt igazából szerencsére nem nagyon találtok könnyen, tehát az nem egy jellemző termék. Viszont a légzsák emulátor, ami egy elektronika, ami azt hazudja az autó központi elektronikájának, hogy igen, persze, itt vagyok, tehát ugye amikor ugye elindítod, ráadod a gyújtást, akkor felvillan az SRS lámpa, az akkor van, amikor az autónak a központi elektronikája körbe kérdez, mint amikor névsorolvasást tartanak az isiben, hogy na, ha-hó, vezető oldali légzsák, itt vagy, és akkor mondja, hogy itt vagyok, hozzá légzsák, itt vagyok, és ezt nem csak a légzsák tudja kiabálni, hanem meg tudod vásárolni ilyen néhány ezer forintokért, tízes, százas, kilós kiszerelésben azokat a különböző kis csipecskéket, amik autospecifikusan azt mondják ilyenkor, hogy igen, persze, itt vagyok, de igazából maga a légzsák nincs ott, mert ugye a légzsák az egy valahány tízezertől valahány százezerig terjedő forintos alkatrész, a chip meg fillérekbe kerül, és ezért azokat az autókat, amiket így tessék-lássék visszajavítottak eladásra jellemzően valamilyen balesetből, azokat időnként nem légzsákkal látják el, hanem ilyen légzsák emulátorokkal.
1: Azt a mindenit.
4: Ez nem vicces, és erre az a helyzet, hogy vannak bizonyos dolgok jellemzően, amik tudnak segíteni ennek a részrevételében. Az egyik az az, hogy azért sok esetben az van, hogyha egy autóban nincs benne az igazi légzsák, az általában azért, ha az ember kicsit alaposabban megnézi azt az adott területet, az sok esetben látszik. Tehát látszik, hogy a műszerfal úgy van visszajavítgatva az utas előtt, hogy a kormány közepe azért egy kicsit fura neked ahhoz képest, hogy a gyárból valószínűleg nem így jött ki, akkor ott sejtheted, hogy ott így valami van, mert ugye fizikailag valahogy attól még látszani kell. A másik az az, hogy nyilván megnézik az emberek, hogy a lámpa felvillan, de a lámpát ugye alapvetően nagyon sok esetben így ki lehet játszani. Viszont vannak olyan típusú diagnosztikai lekérdezések, amik ennél alaposabban érdeklődnek a légzsák vezérlő elektronikájától, és azokat már nem feltétlenül csapják be ezek a csipek. De hát nyilván az van, hogy egy ilyet csináltatni minden egyes autóval, az nem feltétlenül életszerű, amikor valaki autót vesz. Úgyhogy azt lehet csinálni, hogy amit minden használt autóvásárláskor érdemes, hogy az ember megpróbál viszonylag normális forrásból, viszonylag becsületes autót. Ha eleve nem volt törött, mert annak utána nézel, akkor nyilván a légzsákok is benne lesznek benne. Aha. Plusz hát, hogyha valaki elviszi olyan helyre, ahol átvizsgálják egy rendes szerelőnél, és rádugják kompjúterre, és ott lekérdezgetik ezeket a dolgokat, ott azért nagyon le lehet csökkenteni ennek az esélyét. És annyit akartam még röviden elmondani, mert az egy fontos kérdés, amit az előbb felvetettél, hogy mi az az SRS lámpa és miért SRS. Az az angol nevéből van, ami a Supplemental Restraint System-et jelenti, ami a kiegészítő utas visszafogó rendszer, és azért rohadt fontos, és csak azért akartam visszaugrani rá, mert kritikusan benne van, hogy ez egy kiegészítő rendszer. Tehát sokan azt hiszik, hogy amiben légzsák van, ott nem kell bekötni magát, hogy beköti a hátam mögött az övet, hogy ne csipogjon, mert hiszen úgyis ott van a légzsák. De a valóság ezzel szemben az, hogy a légzsák, mint ahogy beszéltünk is róla, ez ugye úgy működik, hogy felrobban benne egy picike patron, és úgy van kiszámolva ez az egész. Tehát az, hogy mikor indítja a légzsákot, mekkorát robban, milyen sebességgel nyílik ki, mikorra van kész az arcod előtt, az ahhoz van méretezve, hogy abból indul ki, hogy a te testedet azt lassítja a biztonsági öv maga, és pozícionálja a légzsákra. Hogyha ez nem történik meg, mert nem viseled az övet, akkor az van, hogy sokkal erőbb érkezze oda, és tök máshogy, és pont telibe az arcodba robban. Tehát a létező legrosszabb kombó, amit csinálni lehet, hogy ezek gyönyörűen működnek együtt, és rohadt biztonságosak tényleg. Elképesztően sokat segítenek a túlélésben, meg a nem megsérülésben. De hogyha az egyik felét kihagyja valaki, akkor azzal pont a lehető legrosszabb irányba tolja el ennek az egész rendszernek a működését, hiszen nem akkor robban, nem oda, nem úgy, és nem akkor fújódik, ahogy kell.
1: Nem, a legfontosabb záromondat. Nagyon szépen köszönjük. Gábor, mindig öröm, köszönjük szépen, öröm veled beszélgetni, úgy értem. Köszönjük szépen, szép napot.
4: Én is köszi,
1: sziasztok. Köszi, Bazsó Gábor Karotta, szia.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz, 3 perc múlva. Na, hát a turnéval kapcsolatban egy-két dolog. Tehát ugye mondtam, hogy ne hozzatok enni. Fehérvárra viszünk kaprós túróst.
2: Na hát.
3: De most mondta el.
1: Bocskorékat etetni tilos. Sziasztok, kapros túros azért mehet?
3: Nem.
1: Bocsi, Szegedre Gyurinak, Giroszt Évinek padlizsán krémet szerettem volna vinni, akkor marad neked a sárdoné, várom a 22-ét, Zsoca. Zsoca, egyébként mondta neked valaki, egyébként, hogy én a sárdonét nem is szeretem.
2: Én meg nem eszem idegen giroszt.
3: Én meg nem eszem padlizsán krémet.
1: Igen. A sárdonét én azt csak mondom, azt nem szeretem különösebben.
4: És egyébként hoztam neked.
1: Hoztál egy karton?
4: Igen.
1: Sauvignon Blanc?
4: Igen.
1: Köszönöm.
4: Szívesen.
1: Jaj, de drága vagy. Bocsi, azért egy friss paradicsomos spiritós és egy pohár kányát viszek neked. Szép napot, Józsi. Józsi meg spanyol reggelivel akar kényeztetni. Egy kis sör és egy kis paradicsomos toszt. Na jó, gyerekek, nem kérünk, köszönjük szépen, tényleg nem kérünk, viszont mondom nektek most már pontos helyszínnel, a turnénkat szeptember 21-e, egy hét múlva hétfőn Miskolcon kezdünk, a Városház téren és a Zenemi zenekar. A
3: szeptember 22. Szeged, Dugonics tér.
1: És
3: a hűvös zenekarra.
1: Hűvös zenekarra.
3: Nem hűvös.
2: De ez a zenekar, nem az övék. Zenekar. Arrébb is csúszhatnád talán, de te nem ilyen
1: vagy. Aztán szerdán megyünk Pécsre, és ott leszünk a Zsolnai Vilmos utca és a Lánc utca sarkán, és velünk lesz az End of Paradise. Ez Fehérvár volt, elnézést. Tehát ott lesz velünk a Game Master és a You Can Fly. Igen. És ott a cintányér, a híres cintányér.
2: Az viszi a bulit, igen.
1: Istenem, a cintányér. A látszín is jó, meg a nagy is, a beütős. Szóval Fehérvár?
3: Szeptember 24, Székesfehérvár, Palotai Kaputér és az End of Paradise. Hol van, aki bíztat engem? Hol van, mi lelket
4: önbeért? Hol van, ki segít rajtam? Jó, azt kell, hogy mondjam, jó.
1: Ez egy jó. Tehát Székesfehérvár, ez lesz 24-én csütörtökön is, 25-én

0: Mindent elmond, amit kéne csinálnotok. És a léptem várod,
1: amikor besétálom. Hazudjunk. Igen, hogy hazudjunk.
2: Jó, oké.
1: Jó, gyerekek, ez lesz a turnénk, indul jövő héten, már nagyon-nagyon várjuk, és gyertek el, és mindenki, aki szereti a saját zenekarát, jöjjön el, és nézze meg őket ott nálunk élőben, és drukkoljatok nekik. Oké, jön Vágó Piros.
0: Így van.
1: Szép napot mindenkinek, találkozunk holnap reggel, 6:08.
2: Viszlát.
3: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: Műsorajánló.
3: Ugye mindenki hallja? Már épül a Rock City! 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
4: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
5: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
6: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
3: Hétfőn,
4: Miskolcon,
3: Kedden,
4: Szegeden,
3: Szerdán,
4: Pécsen,
3: Csütörtökön,
4: Székesfehérváron,
3: Pinteken,
4: Győrben.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
4: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
7: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
4: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Magyarország készül! Október 3-án DJ Bobo eddigi legnagyobb súlya érkezik az MVM Dómba. Monumentális színpad, elképesztő látvány. A jegyek több mint 90%-a már elkelt.
13: Ne maradj le! Fankult.hu.
14: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
15: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
16: Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
17: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
2: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
19: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin

0: Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek a
1: Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládé és ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar TV paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Hurrikáncsend van az Atlanti-óceánon. Sokfelé eshet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Struktúrált összeomlás történt a gyermekvédelemben, erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, azonnali segítségre van szükség a területen. Több tízezer gyermek jövőjéről van szó. A most kialakított krízis alapból új férőhelyek, szakellátási programok indulnak még idén, és a dolgozók béremelésére is jutni fog. A kormányfő arról is beszélt, a családi pótlékot is nagy arányban megemelik. Ez már a jövő évi költségvetésben szerepelni fog. Magyar Péter a műsorvezető kérdésére azt is elmondta, lesz új alkotmány és választójogi törvény is a ciklus végéig. Ha többen ismernék az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnének meg, erre hívták fel a figyelmet a szakmai szervezetek. A Szívünk Napja rendezvényhez kapcsolódva, hirtelen szív megálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést. Ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szív megállás hátterében leggyakrabban koszorúérbetegség áll. Az érintettek átlag életkora 70 év, többségük férfi, de fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat. Egyetlen rossz repülési terv, több mint 2000 törölt járat. A Financial Times szerint egy brit katonai repülőgép téves adatai miatt átlett több órára a légiirányítás, még múlt kedden Nagy-Britanniában. A szolgáltatónak az átalakítások miatt tartalék rendszeresen volt. A közlekedési miniszter egy héten belül részletes jelentést vár, és független vizsgálatot is elrendelt. A Védelmi Minisztérium egyelőre nem látja jelét annak, hogy a hadsereg hibázott volna. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított hétvégéig, de egyik sem érte el a hurrikán szintet, vagyis óránkénti 119 km/óránál nem volt erősebb a szél. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. Hogy milyen időnk lesz ma, az a folytatásban kiderül. Átmenetileg komorabbra válthat az idő az ország nagy részén, ma erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszán túl ismét szárazon maradhat. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Holnap már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli kötfoltok után több felé kisüthet a nap. Szerdán aztán ismét sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Közös erővel veselkedjünk neki ennek a hétnek, meg ennek a napnak is. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és töltsük együtt a következő 4 órát. A balatoni nyár is szól majd a KFT-től. Madonnával meghallgatjuk a Hang Up-ot, de most jöjjön az I Love Rock'n.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Sajnos, amikor így indul egy hét meg nap, hogy borongós, esős az idő, akkor több baleset is történik. Az egyik például az M0-ás keleti szektorában, a 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon, az M5-ös csomópontjánál, a 32-es kilométernél történt, ahol ugyan már megszűnt a forgalom korlátozás, de még mindig több mint 2 kilométer hosszan torlódnak az autók. Aztán szintén baleset történt a 31-esen Mende és Maglód között, itt lezárták az utat, Gyömrön keresztül lehet kerülni, az 56-oson pedig Bátaszék és Szekszárd között is szintúgy, itt is le kellett zárni az utat. Vigyázzanak magukra! Mi folytatjuk a megint héthővel, ide illik a jazz meg az slágere, előbb szóljon Céline Dion és a That's the Way It Is.

első nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű cinema veríték menetre.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk majd hamarosan egy olyan hazai zenekarral, akik tavaly egyszerűen csak nosztalgiázni szerettek volna, ezért össze is hoztak egy szuper koncertet, a TNT-ről van szó. Mostanra azonban már kinőtte magát ez az egyestés nosztalgiázás, mert hogy egyrészt új dalokat jelentettek meg az elmúlt időszakban, van olyan, amelyik a 2 millió megtekintést is elérte már a hivatalos YouTube csatornájukon. Közben Inti egy gasztrovállalkozásba is belefogott, Dobrádi Ákos pedig folyamatosan töretlenül fókuszál a zenei produkciókra, és jövő tavasszal megint csak egy hatalmas szuperkoncert, tehát a TNT tagjaitól, amin biztosan elhangzik majd a kicsi gesztenyes slágerük is. Közben persze azért mi folytatjuk már is, előtt egy igazi klasszikussal. A Dire Straits és a Walk of Life szól már a Retro Rádióban, pont van 10:45-kor.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A most hallott Earth, Wind & Fire-rel koncertezik, turnézik közösen Lionel Richie, akiről ugye az elmúlt néhány hétben felröppent a hír, hogy az egyik koncertjén rosszul lett, és kórházba is vitték. Ott egy alapos háromnapos kivizsgáláson esett, tehát azóta már haza is engedték. Némi pihenés után pedig hamarosan visszatér megint a színpadra, ez mindenképpen jó hír. Szóval vele folytatjuk majd az Angel-lel. És meghallgatjuk a friss John Newman dalt, Love Me Again-t is. Csak hogy másfajta színt és lendületet is vigyünk a hétfő délelőttbe.
1: Műsorajánló.
2: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: Hétfőn,
1: Miskolcon,
2: Kedden,
1: Szegeden,
2: Szerdán,
1: Pécsen,
2: Csütörtökön,
1: Székesfehérváron,
2: Pinteken,
1: Győrben.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
1: a napi többi 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben.
6: Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: A Ribra a Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
2: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
1: Mit is mondott? Artrevin?
2: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
1: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
2: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
3: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
4: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
6: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele.
7: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
8: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
9: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván. Minden pillanat számít.
10: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
11: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
12: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
13: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
14: Közeleg a Vogue My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Vogue My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek vogue-my-world-show.hu.
15: Hazajöhetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pikk rákóczi szalámi 699 forint. 6 termék vásárlásakor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.

0: meg első fele novemberben, a második januárban érkezik. Jelezte, még ma benyújtják a gyermekvédelmi jogszabálycsomagot. A kormányfő arról is beszélt, hogy a jövő évi költségvetésben szerepel majd a családi pótlék nagy arányú emelése. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket a Bringázza munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
1: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
0: Csaknem 2 kilónyi kábítószert találtak egy autóban Hajdúbiharban. A pénzügyőrök az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén ellenőrizték a kocsit. A gyanús anyag 2 átlátszó vákumzacskóban a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből került elő. A jármű utasai azt állították, nem tudtak a drogról. Ellenőrzés alá vonták a horvátországi Brács szigetén pusztító tüzet. A lángok napokkal ezelőtt csaptak fel, és a becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. Szakértők szerint, ha nem lesz nagy szél, ma elkezdhetik visszavonni a tűzoltó egységeket. Mindenhol sok felhőre, borult égre, néhol esőre számíthatnak. Később aztán nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, több helyen előbukkanhat a nap. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhős napos idő vár ránk, a keleti ország részben néha záporokkal. Délutánra 21-26 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán túlnyomóan derült lehet az ég, de késő este északnyugat felől megint felhők jönnek, 22-27 fokig érkezik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Most is színes slágerekkel várjuk a retro rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok. Van, akinek az első diszkóélményeit frissítjük fel Dr. Albannal, másoknak az első közös zenehallgatást, például Ákossal. Tőlük is hozok slágereket, elsőként a Midnight Oldala szól.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Közlekedési infóval folytatjuk, de ezúttal kötött pályás közlekedési infót kaptunk, méghozzá Banditól. Szia Piros, Rákoshegyen vonatgázolás történt több mint 60 perc. A késések a Budapest keleti Szolnok vonalon. Legalább van egy jó rádió, ez a retro. Köszönjük szépen. És valóban Rákoshegy és Maglód között a vonatok így csak egy vágányon tudnak közlekedni, úgyhogy jelentős késésekre és járat elmaradásokra kell számítani a Budapest Újszász-Szolnok és a Budapest-Debrecen Békés Csaba vonalon. Ezt mindenképp kalkulálják bele. Valószínűleg az egész napi menetrendre kihat majd ez. Folytassuk is akkor vigasz zenékkel. Ígértem Lionel Richie Angel dalát, szól majd a Happy Gang-el, a Sokáig voltam távol. Most viszont már jöjjön a No Doubt-tal a Don't Speak a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egy nagyon különleges világnap van ma, ami elsőre inkább tűnik viccesnek, de alapvetően, hogyha valakik komolyan csinálják és jól előkészítik, akkor biztos, hogy nagyon szuper hasznot lehet húzni a cseré helyett a főnökkel napból. És itt az a lényeg, hogy a vezetők és a beosztottak szerepet cserélnek egymással. Ha jól előkészítik, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk a munkavállalók kijelölnek egy valakit, aki majd képviseli őket, és erre a napra beül úgymond a főnöki székbe, a főnök pedig részt vesz a csapat munkában, és nyilván így kiderülhetnek olyan rejtett hiányosságok vagy hibák a működési rendszerben, amik később kijavítva előre vihetik a szervezet működését. Mi azért ezt egyel tovább gondoltuk Banitával, úgyhogy hamarosan mondom majd a részleteket, viszont jöjjön egy igazi összmunka, egy igazi csapatmunka a Lehetsz király, Berecki Zorival, Dolhai Attilával és mással, illetve már is meghallgatjuk Elton John slágerét is.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Itt ez a hétfő. Gondolkozzunk el azon, hogy mi történne akkor, hogyha helyet cserélnénk a főnökkel. Milyen mondattal adnánk át neki a helyünket? Mi lenne az az egy tanács, tipp, bármi, amivel felkészítenénk őt a melóra? Meséljenek nekünk hallgatóink, mert hogy ebből bizony tudnak izgalmas szerepcserék kialakulni. Kíváncsian várom. Akár a Facebook oldalunkon, akár pedig az SMS falunkon a 0620 22 22 122-n. A Stériuszkóval folytatjuk addig is, 3/4-12 után 3.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Érkezem már a kedvenc slágerekkel, mint amilyen Lady Gaga és Bradley Cooper közös felvétele. És a korábbi klasszikusok közül jöjjön Joe Cocker. Unchain My Heart. Az ebéd mellé ezt a slágert is játszom majd a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
3: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
2: Mit is mondott? Artrevin?
3: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
2: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
3: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
4: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tejszív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tejszív vagy sajtszív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
5: Magyarország készül! Október 3-án DJ Bobo eddigi legnagyobb showja érkezik az MVM Dómba. Monumentális színpad, elképesztő látvány. A jegyek több mint 90%-a már elkel. Ne maradj le! Funkód.hu.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jó, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
10: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
11: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
12: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotel Ózon. Hotelózon.hu.
14: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
15: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
16: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
17: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít. Csak az
18: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
19: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
20: Várj! már a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
22: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
21: Vashiányban is hatásos?
22: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
21: Fel kell iratnom?
22: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: A korábbinál jóval kevesebb papírt használnak a vámosok. Országos nyitott piacok napja lesz 26 helyszínen. Felhőkre, néhol esőre készülhetünk ma.
25: Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagyarányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat. A gyermekvédelmi jogszabálycsomag módosításáról is beszélt, azt ma terjesztik be a parlamentben. Alaposan visszaszorította papír felhasználását a NAV. A vámszak területen egy év alatt mintegy 40%-os megtakarítást értek el, azaz csaknem 350 000 lappal kevesebb fogyott. Ehhez

0: Az, hogy a nyaka, unaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
1: Országszerte 26 helyszínen tartják meg idén az országos nyitott piacok napját. Péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt a látogatók. A szervezők azt szeretnék bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Felhők lepik el az eget, eső zápor sem kizárt, ezekből keletre ígérik a legkevesebbet. Később nyugat felől vékonyodni kezd a felhőtakaró. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhős napos idő vár ránk a keleti ország részben néha záporokkal. Estére mindenütt kiderül az ég, 21-26 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán túlnyomóan derült lehet az ég, hajnalban 7-15, délután 22-27 fokig érkezik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Délmúlt 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Töltsük együtt délután 2-ig az időnket, ebben az órában pedig az eréd mellé érkezik majd Kiki egy dallal, Joe Cockert is meghallgatjuk, vagy a

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Érkeznek már a történetek, a mondatok hallgatóinktól, ki mivel bocsátaná útjára a nap elején a főnökét, amennyiben szerepet helyet cserélnének. Ma ugyanis a cseréhelyet a főnökkel nap van. De mielőtt elkezdjük sorolni ezeket a jobbnál jobb mondatokat, jöjjön egy érdekesség az imént hallott Lady Gaga-val kapcsolatban. A hétvégén ugyanis kiderült, hogy megszületett Lady Gaga és a vőlegénye Michael Polanski első közös gyereke. Az utcán szúrták ki őket, lefotózták az újszülött gyermekkel, amelyik egy kendővel volt Lady Gaga-ra kötve, néhány lépéssel előtte mellette haladt a vőlegénye. Lady Gaga egyébként már többször elmondta az elmúlt években, hogy nagyon vágyik már az anyaságra, úgyhogy akkor sok boldogságot és jó egészséget is kívánunk nekik. A slágerek sorában pedig már is szól a Unique 2-val a Break My Stride, a Retro

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ki milyen mondattal, tanáccsal adná át a helyét egy napra a főnöknek? Ugyanis ma van a cserélj helyet a főnökkel nap, és érkeznek hallgatóinktól az üzenetek. Szedd össze magad, mert ez kevés lesz, ezt József írta nekünk. Szilvia pedig így fogalmazott, egy napra fél óra után feladná. Mély víz csak úszóknak. Na, ez például már is egy jó tanács. Köszönjük szépen! A lendületet adó slágerrel pedig már is folytatom. Bonnie Tylerrel a Holding Out for a Hero szól már itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egyáltalán nem ritka az országban az a látvány, amit én látok az ablakból. Szürke, elég masszív felhők folyamatosan teljesen befedik az eget, néha még el is ered, de ez nem komoly, inkább tényleg csak ilyen cseperészés. Ahogy elnézem, az országban hasonló a helyzet, néhol csak borult, máshol viszont lehet, hogy a cseperészésnél egy kicsit komolyabban esik az eső. A következő három napban viszont újra visszatér a nyár 25 fokkal a fölötti csúcsfőmérsékletekkel, éjszakára viszont marad már az ősz. Ha valakik pedig már a hétvégi programot tervezik, akkor nagyon úgy fest, hogy kellemes, kora őszi, vagy inkább ilyen késő nyárias időre készülhetünk majd. Nálunk pedig jöjjön az Erasure Always slágere, előtte pedig Sabrinával a Boys, Boys, Boys a Retro Rádióban.

0: slágerei Retro Rádió. A Republik rajongók mindenképp örülnek majd a következő órában, hiszen szól majd a Ha itt lennél velem sláger. És egy igazi, pörgős, jókedv csináló szám a Walk the Moon-nal. Ezekre is készülhetnek egy óra után a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: Hétfőn,
1: Miskolcon,
2: Kedden,
1: Szegeden,
2: Szerdán,
1: Pécsen,
2: Csütörtökön,
1: Székesfehérváron,
2: Pinteken,
1: Győrben.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
1: a napi több mint 100 000 forintos télnyereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben.
6: Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
9: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Magyarország, készülj! Október 3-án DJ Bobo eddigi legnagyobb showja érkezik az MVM Dome-ba. Monumentális színpad, elképesztő látvány. A jegyek több mint 90%-a már elkelt. Ne maradj le! Funkód.hu.
10: Pihenj egy kicsit.
11: Gondolkodj pozitívan.
10: Menj el sétálni, szedd össze magad.
12: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
13: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.

0: A Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tó.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
2: Ma lett 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
4: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
5: Van. Minden pillanat számít.
6: Van, van, van. Van.
7: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
8: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar TV paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: A gyors hajtás a felelős a legtöbb súlyos közúti balesetért. Történelmi mélyponton a Szardínia állomány az Adrián. Nem sokat látjuk ma a napot. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Továbbra is a gyorshajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a nemrég nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke beszél.
13: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül tudnillik. Nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban. Ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
12: Ellenőrzés alá vonták a tüzet a horvátországi Brač szigetén. A lángok napok óta pusztítottak, és a becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. Ha nem támad fel a szél, elkezdhetik visszavonni a tüzet.

0: felől szakadozni kezd a felhőzet, több helyen előbukkanhat a nap. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhős napos idő vár ránk a keleti ország részben néha záporokkal. Délutánra 21-26 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán túlnyomóan derült lehet az ég, de késő este északnyugat felől megint felhők jönnek, 22-27 fokig érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Ha valaki már túl van a délutáni kávén és mégsem érzi úgy, hogy kellő lendületet kapott volna, akkor segítünk. Az Appal, a Nappal vagy a When Wake Me Up Before You Go Go slágerével. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem egészen kettőig.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb sláger.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sajnos vannak olyan balesetek, amik akár egy egész napra kihatnak, megtörténtek is reggel óta újabbak. Ami még korábban, a 31-esen Mende és Maglót között, itt a 31-es kilométernél teljesen lezárták az utat, úgyhogy Gyömrön keresztül lehet kerülni. Aztán baleset az M0-ásról lehajtva az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető ágán, illetve nem is baleset, hanem egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot, és emiatt alakult ki már 1-2 kilométer hosszú torlódás. Szintén körülbelül ilyen hosszú kocsisorra készüljenek az M3-ason haladók Budapest felé, ahol Gyöngyösnél a terelést végzik, a 75-ös és a 69-es kilométerek között ugye leterelik az autókat, és itt alakult ki az 1-2 kilométeres kocsisor. Szóval továbbra is sok türelmet kívánunk, és persze a közlekedési infókat is várjuk hallgatóinktól. Miközben szólnak az igazi nagy kedvencek a Republikkal, a Queennel, a Friends Will Be Friends, most pedig már jöjjön a Csomba Van Bával a Top Thumping itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Folytatjuk már is egy filmbetét dallal, ami valamilyen szempontból biztosan túlélte, vagy inkább, hogy más utóélete volt, mint magának a Flashdance-nek. Hiszen a Maniac betét dalt rengetegen felhasználják a saját koreográfiájukhoz, mint a mai napig. Egyébként eredetileg Michael Cimbello egyáltalán nem egy ilyen típusú mániákusról írt, egy horrorfilm volt az, ami megihlette, és aztán a Flashdance készítői vették rá, hogy mi lenne, hogyha finom hangolná egy kicsit a szöveget, és hogy ki táncol? Jó részt a főszereplő látható, de az igazán nehéz akrobatikus táncjeleneteket egy francia balerina és testdublőr Marine Jean táncolta végig, úgyhogy neki is óriás gratula, és akkor jöjjön most a Retro Rádió egyik kedvence, Michael Cimbellótól a Maniac, a Retro Rádió.

0: hallnak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt kérdeztük ma a hallgatóinktól, hogyha cserélnének egy napra a főnökkel, mert hogy ma ennek a világnapja van, igen, ennek is van világnapja, akkor milyen mondattal bocsátanák útra, röviden és tömören? Azt írja nekünk Targi Csati, szia Piros, én azt mondanám a főnöknek, látod, ott a targonca, van benne egy rádió, kapcsold be a retrót, és menni fog a munka. Szép napot kívánok, Piroska. Köszönöm szépen Targi Csatinak, örülök neki, és akkor remélem, hogy a következő is megfelelő lesz, akár a targoncázáshoz is. A Pet Shop Boys-szel is folytatom, de most jöjjön a Depeche Mode Question of Time slágere a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Időközben elérkezett a 2 óra, bár ugye a nap állásából, járásából erre most nem tudunk következtetéseket levonni. Ami viszont biztos, megérkezett Dénes Tamás kollégám, töltsék vele kellemesen a következő 4 órát. Én egyben köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.
2: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
2: Hétfőn,
1: Miskolcon,
2: Kedden,
1: Szegeden,
2: Szerdán,
1: Pécsen,
2: Csütörtökön,
1: Székesfehérváron,
2: Pinteken,
1: Győrben.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
1: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risztov Évivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint. A 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
8: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
10: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek 1 évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
11: Van. Minden pillanat számít.
12: Van. Sajgó testrészek. Válassz a új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsított Annatúr összetételű Biomet Flexamet krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomet Flexamet krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
13: Keressé az új Flexamet krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomet Flexamet krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
14: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusó Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Váltsd ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
15: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
16: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi.
17: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
19: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
20: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
21: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Indul a nyolcadikosok pályaorientációs vizsgálata. Elítélte a magyar turistanők támadóit a szicíliai bíróság. Változékony kora őszi idő várható egész héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata szerdán. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben. Az általános iskolás végzős tanulók a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az Oktatási Hivatal. Elítélték a két magyar turistanő támadóit Szicíliában. Catania bírósága első fokon fejenként több mint 7 év börtönt szabott ki a három marokkói férfira a tavaly csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt. A nőknek járó kártérítésről a bíróság külön dönt. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába járókat a Bringáz a munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
25: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
24: Szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják a közönséget a 9. Budapesti Klasszikus Film Maratonon. A rendezvény holnap kezdődik, vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A fesztivál nyitó gálája a Queen Budapest koncertfilm felújított változatának világpremierje lesz, amely

0: tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délután kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénás Tamás. Újabb szeptemberi hetet kezdtünk, és ezen a délutánon felbukkan majd Vanilla Ice, vagy éppen a

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7,5 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamást, hát le nem tudnám tagadni, hogy most már kisé őszies az idő itt szeptember 14-én, de az tény, hogy ugye érkezett egy hideg front, emiatt borongós, hűvös, szorványosan esős időnk van. A keleti határ mentén némi napsütés van jelen pillanatban, de igazából hát ez olyan kis kora őszi idő. Ami kellemetlenebb, hogy én is fejfájással indítottam a napot, úgyhogy utána néztem, hogy mit mond orvos meteorológusunk mindenre. Azt mondja, a frontra érzékenyeknél ma fejfájás, a koncentráló képesség csökkenése jelentkezhet. A jó hír az, hogy holnap ez már nem lesz jellemző, holnap frontmentes, változóan napos idő lesz, viszont hajnalban kifejezetten hideg lesz. Viszont az egyre ősziesebbre forduló időben szaporodik most a torokfájással, köhögéssel küszködők száma. Ha ilyesmit tapasztalnak, ne hagyják figyelmen kívül, mert ezek a tünetek lehetnek egy kezdődő influenza torok, vagy akár tüdőgyulladás előjelei. Úgyhogy erre int bennünket orvos meteorológusunk, úgyhogy mindenre akkor jeget fogok adni, nem is akármilyet. Itt az Ice Ice Baby Vanilla Ice-tól a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Coolioval vagy éppen a Zanzibárral folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 7 perccel járunk délután, 14:30 után. A sofőr Krisztián azt írja, M3-as autópályán Budapest felé a gelei pihenő után dolgoznak a 140-es kilométernél, a belső sávot lezárták, a külső sávban halad a forgalom. Köszi az infót. M6-os főváros felé 34-es elő Ráckeresztúr Ercsi csomópontnál baleset történt, az érintett szakaszon most forgalomkorlátozás van.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Nagyobb slágerei Retro Rádió 3-3 van, és a 31-es főúton Mende és Maglót között teherautó személyautóval karambolozott a 31-es kőnél Gyömrön keresztül lehet kerülni. Jön a Joyita Retro!

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió érkezett egy ilyen SMS. Szia Tomi, figyú, tegnap voltam 55, hadd szóljon a következő retro sláger nekem. Tudom, Izát kell hívni, de ezért szeret mindenki titeket hallgatni, mert néha van kivétel, írja Jani Varsányból. Egy boldog szülinapot, kettő a következő órában neked szól majd a Neoton.
1: Inger felől megtalálom Indiát.
0: De ha a rockzenét jobban csípázod, akkor lehet ez a Kiss is. És persze válogathatsz még további nagy slágerekből, ha velem tartanak. A következő órában itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
2: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
3: Hétfőn,
2: Miskolcon,
3: Kedden,
2: Szegeden,
3: Szerdán,
2: Pécsett,
3: Csütörtökön,
2: Székesfehérváron,
3: Pinteken,
2: Győrben.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
2: a napi többi 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
9: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
10: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
12: You're beautiful.
13: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MVM Domban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
14: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Váltsd ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
15: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
16: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
17: Van. Minden pillanat számít.
18: Van.
19: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
20: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
21: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
20: Vashiányban is hatásos?
21: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
20: Fel kell iratnom?
21: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
22: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
23: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: A reklám után...
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Elindult az első Flirt Intercity motorvonat tesztje. 3 megyében írtják a héten a szúnyogokat. Változékony őszi időnk lesz a továbbiakban is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt a Facebookon. Vitézi Dávid kifejtette, a készülő 11 új ötrészes jármű óránként 160 km-es sebességre lesz képes, és korszerű fedélzeti szolgáltatásokkal, például klímával, akadálymentes kialakítással, wifivel, USB-C töltőkkel rendelkezik. A tesztelés Romániában, Csehországban és idehaza zajlik majd. Az első kész motorvonatok évvégén érkezhetnek meg Magyarországon. Egy részük jövő év második felében, a teljes flotta pedig 2028 nyarára állhat forgalomba. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a nemrég nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke beszél.
26: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnillik. Nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
25: Néhol még mindig küzdenek a szúnyogokkal, a héten 3 megye 38 településén írtják a vérszívókat. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. Csaknem 2 kilónyi kábítószert találtak egy autóban Hajdú.

0: nyugat felől megint felhők jönnek. 22-27 fokig érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Jani Varsánymól az imént föl is hívott a születésnapi SMS-e után, hogy beolvastam, köszöni szépen, és minden zene jó lesz. Értettem, Jani. Akkor ennek örömére még Eros Ramazzottit és Moho Sapienst is adni fogok a mikrofonnál. Dénás Tamás kezdésnek pedig Sandra énekel.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Ha egy dinasztia tagja vagy, akkor bizony meg kell felelni a közvéleménynek, már pedig most Olaszországban egy piszok nagy botrány van készülőben. Nevezetesen van egy dinasztia, egy labdarúgó dinasztia, szerintem Maldiniék nevét mindenki tudja. Már a nagypapa is óriási focista volt, a fia Cesare, az ő fia Paolo Maldini pedig, hát tényleg a 90-es években, ha volt kitűnő hátvéd a világon, akkor ő az volt. Na most, neki is van egy fia, Daniel Maldini, aki egyelőre nem tűnik olyan nagyon-nagyon nagy, kimagaslóan nagy focistának, de azért a Cagliariban focizik, nem is rosszul, már 2 gólt szerzett ebben a szezonban, csak hogy úgy tűnik az utolsó gólját egy kicsit túl ünnepelte, ugyanis a Porsche-jával elkapták Milánóban. Az hagyján, hogy igazából a balesetnél, amit okozott, nagyobb problémát nem szenvedett senki, viszont az alkoholérték bőven a szondázásnál az megengedett felett volt, nem is kicsit, ráadásul az előzetes drogteszten is megbukott, úgyhogy Maldiniéknél most áll a botrány, nem így ismerik őket. Na mindenre, a Kiss és a V-motorok is érkezik hamarosan, előttük pedig az 5-ös számú Mambóra gyűjtök rá Lubegával itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Cindy Lauperrel vagy éppen a Kowalskival folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:44. Két hírem van, erősödik a délutáni forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Szakaszos lassulás alakult ki a kiépített terelésben Herceghalom és Bicske, azaz a 30-as és 40-es kilométer között. A másik hír Hódmezővásárhelyi térségéből érkezett, a 472-es főúton a 47-es főúti csomópontnál a Körhíd után felborult egy teherautó a 203-as kilométernél a belváros, a vásárhelyi belváros felé vezető irányba. Egy sávot le is zárta.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, kereken 3 perccel járunk, 3:44 után. A folytatásban az a Boy George következzék, aki manapság politikai állásfoglalásairól nevezetes, egyre többet nyom. De most énekelni fog itt a Do You Really Wanna Hurt Me a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, én pedig nyomom tovább a nagyobbnál nagyobb slágereket, úgyhogy ennek örömére érkezik majd a következő órában a KFT Afrikája. Így a délután kellős közepén már itt az ideje.

0: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.

0: érkezett a Rebra Kent a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját! Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Tök sétány, tökös ételek, tök jó koncertek, tökös programokkal. Valmár, Halott Pénz, 4-es Street, Horváth Tamás, Bagosi, Parnograsz. Rácalmási Tök Fesztivál, szeptember 18-19-20.
6: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kerti gép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
7: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MVM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Most különösen jó döntés kiára váltani a Jeepy autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jeepy autó szalonjaiban és a jeepyauto.hu/Kia oldalon.
10: Kia. Movement that inspires.
11: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Gyerekek mondhatnak véleményt az iskoláról, a korábbinál jóval kevesebb papírt használnak a vámosok, gomoly felhős napos idő vár ránk a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul mától a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap, közölte Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképzőintézmények tarthatják meg a programot. Itt a gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer. A szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is kialakíthatják a programot. Alaposan visszaszorította papír felhasználását a NAV. A vámszak területen egy év alatt mintegy 40%-os megtakarítást értek el, azaz csaknem 350 ezer lappal kevesebb fogyott. Ehhez hozzájárult, hogy bevezették a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló rendszert. A munkát jelenleg mintegy 150 táblagép segíti. Holnap lesz a limfóma világnapja.

0: érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
1: Kóstolókkal, koncertekkel, látványfőzésekkel készülnek az országos nyitott piacok napjára. Az eseményt idén országszerte 26 helyszínen tartják meg. Péntektől vasárnapig piaci reggeliket, szüreti forgatagot, vezetett sétákat, szakmai programokat is szerveznek. Ezekkel azt szeretnék bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Felhők lepik el az eget, eső zápor sem kizárt, ezekből keletre ígérik a legkevesebbet. Később nyugat felől vékonyodni kezd a felhőtakaró. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhős napos idő vár ránk a keleti ország részben néha záporokkal. Estére mindenütt kiderül az ég, 21-26 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán túlnyomóan derült lehet az ég, hajnalban 7-15, délután 22-27 fokig érkezik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Hát ma reggel is csípős hideg volt, ehhez képest most is a hőmérő higanyszála mindössze 20 Celsius fokon áll, de hát lesz még azért ennél melegebb idén, higgyék el nekem. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön ebben az órában Corona, vagy éppen Rúzsa Magdi, a kezdés már is a Cutting Crew-é.

a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 3,5 perc múlva lesz délután 4:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Hát vannak olyan múzeumok, amikor ilyen kis poros üvegek mögött vannak valamik, vagy képtárak, és vannak egészen modern múzeumok, ahol mindent ki lehet próbálni, mindenhez hozzá lehet nyúlni, és valljuk meg, hogy egészen modern fantáziákat nyit meg. Na hát ezek közé tartozik a nagyjából egy hét múlva nyíló, szeptember 22-én nyíló Lucas Museum of Narrative Art Los Angelesben. Ez nem véletlenül a Lucas, ugyanis George Lucas és felesége az alapítók, ők adták a nagyjából 1 milliárd dollárnyi pénzt, tehát nagyjából 350 milliárd forintnyi pénzt, hogy elkészülhessen ez a két, nevezzük úgy, ilyen modern űrhajóként, ilyen csészárjaként néz ki Los Angeles kellős közepén, amit felépítettek, fantasztikus. 150 építész dolgozott rajta, és egy év alatt készült el, és hát sok minden van benne, Frida Kahlo önarcképétől kezdve Obi-Wan Kenobi egész testes festményeig, minden van benne, és természetesen mindent ki lehet próbálni. Mozitermek vannak benne, egészen különleges, önfenntartó, vízesés, és még sok minden más. Hát kíváncsi vagyok, hogy mikor lehet majd igazából meglátogatni, és mennyiért, mert ez sem mellékes. Minden esetre George Lucasék megálmodták, elkészült, és 22-től látogatható. Addig viszont marad Billy Idol vagy a repülőt nekünk, sőt most Erika Iglesias a Bailamos-szal itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: 3 perc múlva lesz, 3:45, közlekedjünk egy kicsit itt a Retro Rádióban. Két SMS-sel kezdek, a Hamutipro azt írja, 63-as főút 81-es kilométerénél Belső Báránt közelében személygépkocsi árokba borult, és egy kamion is érintett a balesetben, a hatóságok a helyszínen. Félpályán halad a forgalom a 63-ason, köszi! Egerben a 25-ös főút 18-as kilométerénél hatósági tevékenység miatt a külső sávot lezárták a belváros felé. A bevásárló központ ezt a sofőr Krisztián jegyzi, neki is köszi, illetve 472-es főút Hódmezővásárhelynél a 47-es főúti csomóponti körhíd után felborult egy teherautó a 203-as kilométernél. Az utat a műszaki mentés idejére lezárták, a rendőrség a 47-es főút felé tereli most a forgalmat.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 4 perccel járunk most már 3:45 után. Na ezt a dalt, amit most játszom, ezt a hétvégén is játszottam egy esküvőn, nem véletlen. Ha valamit imádnak, akkor az az ABBA és a Dancing Queen, és persze az összes csaj táncolt, ezt mondanom sem kell. Na jó, akkor most remélem önök is csörögnek, jön az ABBA.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben egy kisebb zápor elvonult itt mögöttem, és már egészen kellemes idő van megint, de hát jöhetne abból az esőből még több is. És jön az Edda is majd a körrel a következő órában. És játszom majd a Daft Punk nagy sikerét is, a Get Lucky-t. És még jó néhány nagy sláger van ide előkészítve. Ezeket is játszom a következő órában itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: Hétfőn,
1: Miskolcon,
2: Kedden,
1: Szegeden,
2: Szerdán,
1: Pécsen,
2: Csütörtökön,
1: Székesfehérváron,
2: Pinteken,
1: Győrben.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
1: a napi több mint 100 000 forintos télnyereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hazaéhetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pik rákóczi szalámi 699 forint. 6 termék vásárlásakor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
8: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
9: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
10: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
11: Áj!
10: Jó, most már jöhet a nap.
12: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Bonduelle zöldségkonzerv és Good Lunch termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
14: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
15: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
16: Magyarország, készülj! Október 3-án DJ Bobo eddigi legnagyobb showja érkezik az MVM Dome-ba. Monumentális színpad, elképesztő látvány. A jegyek több mint 90%-a már elkelt. Ne maradj le! Funkode.hu.
17: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
18: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
17: Mit is mondott? Artrevin?
18: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
17: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
18: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
19: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
20: A reklám után...
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Új férőhelyek is szerepelnek a krízis programban. Javul a levegő minősége a napokban. A csendes barátot jelöli Magyarország Oscar díjra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elindítják a gyermekvédelmi krízis programot csaknem 10 milliárd forintból, közölte a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ennek részeként egyebek mellett több mint 180 férőhely jön létre, és létrehoznak egy 80 férőhelyes krízisellátót azoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. 440 millió forintot különítenek el a serdülőlányok megvédésére, regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobil csapatokat állítanak fel. Másfél milliárd forint jut majd a szakemberek képzésére is. Emellett benyújtják a gyermekvédelmi törvényjavaslatot. A tervek szerint például megtisztítják a közterületeket a gyermekek fejlődésére káros hirdetésektől, jelezte a kormányfő. Holnap lesz a limfóma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
23: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az, hogy a nyaka, unaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Ráz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
22: Általában kedvezően alakul a levegő minősége a következő napokban. A Hungaromet közölte, hogy az ozonkoncentráció csak napközben időszakosan emelkedhet meg. Mivel változékony idő jön, hidegfronttal, így a légszennyezettség mérséklődik. A csendes barátot jelöli Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat majd az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Éjszakára az ország nagy részén kiderül az ég, hajnalra 10-15 fokig hűl majd a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időre számíthatunk. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22 és 26 fok között alakulnak a holnapi csúcsok, szerdán napos száraz idő lesz.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Erősödik a délutáni forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé, szakaszos lassulás alakult ki a kiépített terelésben Török Bálint és Herceghalom között, írja az Útinform. A 63-as főúton Aba és Székesfehérvár között egy teherautó letért az útról és árokba borult. A 81-es kilométernél félpályás korlátozás mellett zajlik a műszaki mentés. A 472-es főúton

Hetero Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 6 perc múlva lesz. Délután fél 6 a mikrofonnál Dénás Tamás, hivatalosan ugye az ősz kezdete majd szeptember 23-án lesz, de azt kell mondjam, hogy ma már olyan őszies idő van, és bár úgy tűnik, hogy ezen a héten ma volt a leghűvösebb, ennek ellenére már olyan igazi nyári időről nem beszélhetünk, talán szerdán lesz még 26-27 fokos csúcsérték némi napsütéssel, de a hét többségében inkább 22 és 24 fok közötti értékek lesznek. Ez igazából azért még nem számít őszi időnek, mondjuk úgy, hogy késő nyári, vagy vénasszonyok nyara, vagy indián nyári idő, de még nem az a klasszikus ősz, de a jelek már megvannak. A hideg reggelek, na meg a sötétedés ugye már 7 óra felé. Szóval az első jelek itt vannak, de azért kétségbe nem kell esni, az is gyönyörű évszak. Ráadásul én jó zenéket játszom hozzá itt a Retro Rádióban. Hamarosan a Genesis vagy Somló Tamás is itt lesz velünk. Amit hallanak, az a Rembrandt nagy sikere, a Jó Barátok című sorozat zenéje, ez az I'll Be There For You itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan hozom Belinda Carlisle-t, vagy éppen a Queen-t itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 9 perccel járunk délután 5:30 után az M1-es autópályán folyó hídépítés kapcsán az éjszakai órákban teljes útlezárás lesz az 1-es főúton Biatorbágy közelében, a 13-as kilométernél. Este 4:10-től hajnali 4 óráig az M1-es autópályára terelik át a forgalmat. Még hír, hogy az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, emiatt le is van zárva még ezen a héten, nagyjából csütörtökig a forgalmat a kijelölt terelő útra irányították át, erre érdemes figyelni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-áig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadáltőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
7: Keresse az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletek és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
8: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
9: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
12: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
13: Most különösen jó döntés Kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8 millió 949 ezer forinttól, Kia Xeed pedig 6 millió 999 ezer forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu per Kia oldalon.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar TV paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék, ma este 8-tól Abóházi Presszó. Csabi ma esti vendége a Triász zenekar lesz, ajánlom őket. Este 8-tól itt a retro rádióban. Most viszont indul a 2 órás retro kívánság műsor. Nyerges Izabellával és az Alfa Villány. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
6: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk! És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe!
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Telefon.
9: Kávé.
8: Reggeli.
9: Kávé.
8: Munka.
9: Kávé.
8: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első...

0: megérkezett a Riprap Kentucky stílusú csirke mell a Marnevaltól.
1: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
2: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
3: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: A reklám után...
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi törvényjavaslatot. Kapaszkodót kapnak a nyolcadikosok a pályaválasztáshoz. Mozgolódik az Etna, repteret zártak le miatta. Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi törvénymódosítást. Ebben 8 pontban erősítenék a gyermekek jogait és biztonságát. A javaslat csomag alapján egyebek mellett megtisztítanák a közterületeket a gyermekek fejlődésére káros hirdetésektől, a média szolgáltatóknak pedig szigorúbban kellene szűrni a korhatáros tartalmat. Felgyorsítanák az eljárást a kórházban maradt csecsemők ügyében is. Ha egy gyermek már nem szorul egészségügyi ellátásra, a gyámhatóságnak 8 napja lenne arra, hogy helyzetfelmérést és intézkedési tervet készítsen. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata szerdán. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Életét vesztette a 31-es főúton történt baleset egyik érintettje. A súlyos karambol Maglód és Mende között történt. Egy személyautó és egy sódert szállító teherautó ütközött frontálisan. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy az autó 38 éves sofőrje a helyszínen meghalt. Egy 3 éves gyermeket újraélesztés után, egy 34 éves nőt pedig életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba. A teherautó sofőrje könnyebben sérült, de őt is kivizsgálják. 24 illegális bevándorló zsúfolt egy furgonba, azaz embercsempész, akit Röszkénél fogtak el. A srilankai férfi két másik társával szállította a határsértőket. Megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, de ez nem sikerült. Eljárás indult az ügyben. Ismét lezárták Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A vulkán közel 4 km magas hamufelhőt lövelt ki magából, ezért volt szükség az intézkedésre, mely az érkező és az induló járatokat is érinti. Egy részüket eltörölték, míg más gépeket a többi szicíliai és dél-olaszországi reptérre tereltek át. Éjszakára az ország nagy részén kiderül az ég, hajnalra 10-15 fokig hűl majd a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal, Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időre számíthatunk. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22 és 26 fok között alakulnak a holnapi csúcsok, szerdán napos száraz idő lesz.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Az M1-es autópályán folyó hídépítés miatt az éjszakai órákban teljes útzár lesz az egyes főúton Biatorbágy közelében a 13-as kilométernél. 21 óra 15-től egészen hajnali 4-ig az M1-es autópályára terelik majd a forgalmat. A kijelölt terelőutat a Biatorbágy Páty és az M1-M0 csomópontok között sárga táblák jelzik, melyek használata ez idő alatt jogosultság nélkül is igénybe vehető, írja az Útinform. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, emiatt ezt egészen szeptember 17-ig lezárták, a forgalmat pedig terelőútra irányították át. Vezessenek óvatosan!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Tamara kereste fel elsőként a kívánságműsort, azt írja kedves Izabella, én a páromnak Attilának szeretnék hálám jeléül küldeni egy szuper jó zenét, mert a szülinapom

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620-22-22-122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket egy újabb kívánságműsorban. Remélem, hogy nem indult döcögösen a hét, és most már mindenki elfogadta, hogy bizony a hétvégi pihenés után vissza kell rázódnunk a szürke, szorgos, dolgos hétköznapokba, ami segíthet. A Superior Retro slágerek folyamatosan szólnak itt a kívánságműsorban is. Ajándékba játszom őket azoknak, akiket Önök felsorolnak. Hívjanak bátran, vagy SMS-ezzenek, és lepjük meg együtt a szeretteiket. Jó estét kívánok!
1: Szabó Krisztián vagyok, Dunai városból.
0: Ki az, akit meglepnél a kívánságműsorban?
1: Az, hogy a családom összetartson. Hárman összetartunk. István, Edik, és harmadika volt párom, a Helga.
0: És mi az, amit a családtagoknak szeretnél üzenni néhány mondatban?
1: Az, hogy nagyon szeretem őket.
0: Örülök, hogy beszéltünk, és tovább is adom a lehetőséget. Jó estét, Ön is bemutatkozhat.
2: Mihály vagyok.
0: Ki az, akit meglepne a kívánságműsorban?
2: A testvéremet, Szécsádot, a sógornémet, meg a keresztfiamat.
0: Jó, és mi az, amit a családtagoknak szeretne üzenni néhány mondatban?
2: Nagyon szeretem Önöket, és jó estét kívánok nekik.
0: És Önnek mi lesz a ma esti programja?
2: Hát most ilyenek.
0: Sokat dolgozott ma?
2: Hát egy kicsit, igen. Műhelyben dolgoztam egy kicsit, és vasmunkát végeztem saját magamnak.
0: És mit készített?
2: Egy akváriumban készítek a ismerősömnek.
0: Nagyon szuper. Önnek is van akváriuma? Vagy ez csak így megrendelésnek?
2: Nem, neki csinálom csak.
0: De jó móka volt? Szeret bütykölni?
2: Igen, szeretek. Nyugdíjas vagyok, és nem tudom csinálni ráért.
0: És közben, miközben szerelget, közben is hallgatja a retrót, gondolom.
2: Így van, állandóan. Mióta retró rádió volt, azóta így csak ezt hallgatom.

0: szeretnék én lenni a
1: csókirály.
2: Retro Rádió kívánságműsor.
3: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
2: Minden idők legnagyobb slágerei.
1: Retro Rádió.

0: hallgató a vonalban, a Retro Rádió kívánság műsorában, ami tulajdonképpen egy üzenő műsor, úgyhogy hallgatlak is téged, mondhatod, hogy kit szeretnél meglepni, megünnepelni.
1: Én akkor a kicsi lányomat szeretném köszönteni, ünnepelni, amit bármikor megtehetnék, nem olyan kicsi már 17 éves, mostan 18, és sokat utazik, sokat foglalkozik a dolgával, énekesnek készül a szemtem, hogy most is éppen Miskolcról-Egerbe tart busszal, és akkor őt köszönteném.
0: Jó, és neveket kapunk a történethez? A te keresztneved mi is az övé?
1: Én Feri vagyok, és ő pedig Luca.
0: Jó, és mi az, amit néhány mondatban Lucának, a lányodnak szeretnél üzenni?
1: Hát az, hogy nagyon nehéz pályát választott, nagyon sokat kell küzdenie, dolgoznia, és én szorítok neki, hogy minden összejöjjön úgy, ahogy szerette volna. Három fiú mellett az egyetlen lány a családban, és nagyon küzd.
0: Sok sikert és elismerést kívánok neki a karrierjében. A Bonnie M-mel köszöntjük őt, ez a Gotta Go Home a Retro Rádióban, a kívánság műsorban.

0: 0620-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

0: Jobb slágerei, Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol a 0620-22-22-122-es számon érnek el. Én Nyerges Izabella vagyok, abban tudok segíteni, hogyha meglepnék a szeretteiket néhány jó szóval, néhány kedves gondolattal, akkor nyugodtan forduljanak hozzám, köszönhetünk névnapot vagy szülinapot is, és együtt ünnepelhetjük a házassági évfordulókat. Jó estét kívánok, hello, hello!
1: Szerzős Izabella, Judit vagyok.
0: Szia, parancsolj!
1: Kérhetnénk egy számot magunknak, családon belül.
0: Igen, persze, kinek üzennél pontosan?
1: Családon belül szeretnék kérni bármit, akkor ami következik, jó?
0: És mi az, amit üzennél a családtagoknak?
1: Szeretem őket.
0: Mi a ma esti programotok?
1: Én most vacsorát készítek, a családom többi tagjai meg el vannak még foglalva, de hallgatjuk a zenét.
0: Jó, és mit főzöl nekik?
1: Hát most fasírt van, sült krumpli, és éppen uborka saláta.
0: Ó, nagyon jó. Jó étvágyat kívánok nektek.
1: Köszönjük szépen.
0: És hányan vagytok ott most együtt egyébként?
1: Egy négyen.
0: Négy fő. A párod is? Vagy
1: igen,
0: gyerekek, unokák?
1: Gyerekek.
0: Jó étvágyat kívánok a vacsorához, szép estét nektek.
1: Köszönöm szépen, és köszi a számot is. Szia, szia.
0: Ez a Baby Jane a kívánság műsorban hamarosan 8-ig még bőven elérnek. Szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket az Abba házi presszóig.
2: Sorajánló.
3: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. Öt nap, öt város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
2: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
3: Hétfőn,
2: Miskolcon,
3: Kedden,
2: Szegeden,
3: Szerdán,
2: Pécsen,
3: Csütörtökön,
2: Székesfehérváron,
3: Pinteken,
2: Győrben.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
2: a napi több mint 100 000 forintos télnyereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A hírek előtt még egy beszélgetés belefér a kívánság műsorba, most is tudnak üzenni azoknak, akik igazán fontosak. Jó napot!
1: Jó napot kívánok! Bárdos Diana vagyok, és szeretnénk mi is üzenni majd, hogyha lehetséges.
0: Természetesen tegeződhetünk egymással?
1: Természetesen, szia!
0: Szervusz! Örülök, hogy beszélünk. Hogy telik a ma estéd? Mi a programod?
1: Hát itt titeket hívogatunk itt a kis fiammal. De egyébként átadom neki, mert én nem tudtam, hogy így egyből kapcsol élőadásban, úgyhogy ő szeretné igazából veletek beszélni.
0: Jó, hallgatom.
1: Adom is, jó?
0: Oké.
1: Okay. Szia!
0: Hello, mutatkozz be kérlek, és mondd el, hogy ki az, akinek üzennél.
2: Szia, én Nandi vagyok, és a nagymamámnak szeretnék üzenni.
0: Akit hogy hívnak, mi az ő keresztneve?
2: Judit.
0: Jó, és fogalmazd meg, légy szíves, amit Judit mamának szeretnél üzenni.
2: Boldog születésnapot kívánok neki.
0: Oké, okay, fogtok együtt ünnepelni, azért személyesen is találkoztok majd hétvégén?
2: Nem, mert ő Nyíregyházán lakik.
0: Ó, értem, akkor pont emiatt szeretnétek meglepni a műsorban.
2: Igen.
0: Jó, reméljük, hogy jövőre összejön a találkozás, esetleg egy kis közös tortázással is, jó? Rendesek vagytok, hogy gondoltatok rá, és Isten éltesse az ünnepeltet.
2: Köszönjük!
0: Szívesen!
2: Ja.
0: Sziasztok! Ja. Az ajándékáról a Fancy gondoskodik, jön a Bolero a hírek után. Ha önnek is van olyan kedves barátja, családtagja, főnöke, ismerőse, akit szívesen megköszöntene, akkor várom szeretettel a kívánság műsorban a hírek után is.
3: Műsorajánló.
4: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
3: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
5: Jön a Bocskor!
4: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
6: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
4: Hétfőn,
3: Miskolcon,
4: Kedden,
3: Szegeden,
4: Szerdán,
3: Pécsen,
4: Csütörtökön,
3: Székesfehérváron,
4: Pinteken,
3: Győrben.
4: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
3: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
7: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
3: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
4: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risztov Évivel élőben.
8: Itt a Retro Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
10: És a finom görög ízekre?
9: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
10: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
11: Most különösen jó döntés kiára váltani a Jeep autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jeep autó szalonjaiban és a jeepauto.hu/kia oldalon.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Tök sétány, tökös ételek, tök jó koncertek, tökös programokkal. Valmár, Halott pénz, 4-es Street, Horváth Tamás, Bagosi, Farnograsz. Rácsalmási Tök Fesztivál, szeptember 18-19-20.
14: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
15: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tej szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tej szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
16: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Woke My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek wokemyworldshow.hu.
17: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
18: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
19: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
20: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar TV paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
22: A családi pótlék emelése is benne lesz a költségvetésben. 100 milliókat róttak ki munkavédelmi bírságként. A csendes barátot jelöli Oszkárra hazánk. Villányi Eszter vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagy arányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat. Kitért arra is, hogy a gyermekvédelmi dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak két lépcsőben. Az első felét novemberben, a másodikat pedig januárban. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az év első felében. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 volt halálos, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. A munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál tártak fel szabálytalanságot. Alaposan visszaszorította papír felhasználását a NAV. A vámszak területen egy év alatt mintegy 40%-os megtakarítást értek el, azaz csaknem 350 ezer lappal kevesebb fogyott. Ehhez hozzájárult, hogy bevezették a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló rendszert. A munkát jelenleg mintegy 150 táblagép segíti. Elítélték a két magyar turista nő támadóit Szicíliában. Catania bírósága első fokon fejenként több mint 7 év börtönt szabott ki a három marokkói férfira a tavaly csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt. A nőknek járó kártérítésről a bíróság külön dönt. A csendes barátot jelöli Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat majd az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Éjszakára az ország nagy részén kiderül az ég, hajnalra 10-15 fokig hűl majd a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időre számíthatunk. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22 és 26 fok között alakulnak a holnapi csúcsok, szerdán napos, száraz idő lesz.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Az M1-esen zajló hídépítés miatt az éjszakai órákban teljes útzár lesz az egyes főúton Biatorbágy közelében. A 13-as kilométernél 21 óra 15-től hajnali 4-ig az M1-es autópályára terelik a forgalmat. A kijelölt terelőutat Biatorbágy és Pátty, valamint az M1-es M0-as csomópont között sárga táblák jelzik, és nem kell díjat fizetni ilyenkor. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, emiatt egészen szeptember 17-ig lezárták azt. A forgalmat kijelölt terelőútra irányították át, írja az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Hedvig kereste fel a kívánságműsort, azt írja, szia Izabella, én a tesómnak Vikinek szeretném megköszönni, hogy megvarta nekem az őszi dekorhoz a kerti párnahúzatokat. Fancy Bolero egy újabb nagyszerű ajándékszláger a kívánságműsorban.

azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsora, retro üzenő műsora, ahol meglephetik néhány kedves gondolattal a szeretteiket. Szia, remélem nem baj, hogy tegezlek, mondhatod is a neved, mutatkozz be kérlek.
1: Masau Temira.
0: Kinek szeretnél üzenni a kívánság műsorban?
1: Anyukának. Masau Szilvia.
0: És mi az, amit üzennél neki néhány mondatban? Mi az apropó, ami miatt köszöntenéd?
1: Az, hogy nagyon szerettem, és hogy nagyon jól érezte magát.
0: És hogy tetszett a suli kezdés? Mesélj egy picit az iskoláról.
1: Nagyon jó volt, de egy kicsit furi volt.
0: Mi volt benne furcsa?
1: Az, hogy más volt így a újrakezdés. Más lett a pad, meg a padsor, meg nem oda ültünk, hogy ilyesmi.
0: Értem.
1: Nem ugyanazok a könyvek.
0: Ha? De azért szereted, élvezted?
1: Igen.
0: Na, ennek igazán örülök, a változásokat meg szerintem nagyon hamar meg fogod szokni. Sok sikert kívánok ehhez a tanévhez, az ajándékslágerről pedig a Smash Mouth gondoskodik, ez az All Star a kívánság műsorban.

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Nitro Rádió.

0: Slágerei Retro Rádió, engem Nyerges Izabellának hívnak. Hétköznaponként 6 és 8 óra között segítek abban, hogy üzenhessenek azoknak, akiket igazán szeretnek.
1: Szia, Attila vagyok.
0: Szia.
1: És szeretnék kérni egy zenét a páromnak, csak azért, mert szerelmes vagyok belé.
0: Azt áruld el, légy szíves, hogy hívják a szerelmedet, mi a keresztneve?
1: Tíme.
0: És mi az, amit még néhány mondatban Timinek üzennél?
1: 18 éve vagyunk együtt, és azóta dúl a láb, és csak így hobbiból, hogy küldelem neki, hogy érezze, amit én is érzek.
0: Nagyon jó, és este találkoztok? Lesz közös program?
1: Nem sokára jön haza a melóból, és szerintem pont hallani fogja, hogy amire sor kerül rá.
0: Jaj, de jó. Szép estét nektek.
1: Neked is. Köszönöm.
0: Szia. A Bad Boys Blue és az Inner Circle zenélnek a kívánság műsorban. Nyugodtan válasz ki, hogy melyik az a sláger, ami jobban tetszik, és azt szánjuk oda a kis barátnődnek ajándékba. Ez a Bad Boys Blue és a Eurowoman, előtte pedig még itt az Inner Circle és a Bad Boys is.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, ön is bejutott a kívánság műsorba, vagy szia, hogyha tegeződhetünk.
1: Jó estét, Adrián vagyok, 11 éves.
0: Szia, kinek szeretnél üzenni a kívánság műsorban?
1: Édesanyámnak, most megyünk érte, most vagyunk itt Vác elején. Csak üzenni szeretnék neki, hogy jó napja legyen, és küldeni szeretnék neki egy számot. Szeretem őt, meg hogy jó napja legyen.
0: És hogy mentek érte? Te a körülményekről mesélsz egy picit, ő még munkában van, ti meg már végeztetek ezek szerint?
1: Igen.
0: Mi lesz a közös esti programotok?
1: Társas játék.
0: Akkor én ehhez kívánok most nagyon jó szórakozást, a háttérben nyugodtan szólhatnak tovább a kívánság műsor retro slágerei. Cserháti Zsuzsa énekel, akad, amit nem gyógyít meg az idősel.

0: 0620-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro. Retro Rádió.

0: Manna Rádió. Így a kívánság műsor végéhez közeledvén mindig el szoktam mondani, hogy ha valaki ma nem ért el, nem tudott felhívni, mert foglaltat jelzett a vonal, másokkal foglalkoztam éppen, akkor ne szomorkodjon, annyi csak a dolga, hogy megpróbálja holnap vagy holnap után is. Hétfőtől péntekig este 6 és 8 óra között tudnak üzenni a szeretteiknek. Jó estét!
1: Andi vagyok.
0: Andi, küldjél egy dalt a kívánság műsorban. Jó, kinek szeretnél üzenni? Kit lepsz meg?
1: Hát a férjemnek szeretnék üzenni, és valami magyar dalt.
0: Hogy hívják őt? Mi az ő keresztneve?
1: Gyuri.
0: Gyurinak mit üzennél néhány mondatban?
1: Nagyon várom most már haza.
0: Mert hogy sokat dolgozik ezek szerint?
1: Hát egy picit igen, buszsofőr.
0: Ó, hát akkor hosszú műszakja van, gondolom én, igaz?
1: Előfordul, igen, kevesen vannak.
0: És milyen finom vacsorával várod őt haza?
1: Hát ez nagyon diétás, barna rizs, párolt zöldséggel és fasírt.
0: Azt a mindenit, az alakra gyúrtok, vagy valami egészségi dolog?
1: Neki fogyni kell sokat. Már 18 kilót lefogyott, de azért még van miből.
0: Azt a mindenit, gratulálok, nagyon büszke vagyok rá. Igazán megérdemel. Köszönjük. Egy jó zenét.
1: Köszönjük, valami jó magyar zenét szeretnék.
0: Ez a Machine Mouse és a Fenn a csúcson a kívánság műsorban. Örülök, hogy beszéltünk.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a Kívánság műsorban. Jó estét kívánok!
1: Halló, jó napot! Barbási Barna István vagyok.
0: Szervusz, parancsolj, kinek szeretnél üzenni?
1: Az unokatestvéremnek.
0: Akit hogy hívnak?
1: Biborka. Azt szeretném üzenni, hogy máma nagyon kedves és megértő volt. Velem.
0: Beszélgettetek egymással, vagy közösen játszottatok, vagy mi volt a lényeg? Miért kellett megértőnek lennie?
1: El voltunk a parkba, és valami hülyeséget csináltam.
0: Ó, értem. És ehhez képest ő nagyon megbocsátó volt.
1: Igen, igen.
0: Jó, akkor megérdemel egy jó zenét mindenképpen,
1: igen.
0: Jó?
1: Jó, köszönöm.
0: Örülök, hogy beszéltünk. Szia, szia!
1: Szia!
0: Pontosan ennyien fértek a ma esti Kívánság műsorban. Most átadom a terepet az Abaházi Presszónak. Egy tartalmas beszélgetés és a szuper jó retro slágerek szórakoztatják önöket. A Kívánság műsor pedig holnap nyitja kapuit pontban este 6-kor. Puszi! Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban, ahol az Abaházi Presszóban már is érkezik a Krisztál. Azt nem tudom megígérni, hogy 1000 holdban gyönyörködhetünk ma este, de egyben biztosan. Jó szórakozást a Presszóhoz és nagyon kellemes éjszakát. Puszi! Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: érkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
2: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
3: Jó étvágyat! Buen provecho! Buon appetito! Cali Orexi! A Hungest Hotel szállodáiban görög, olasz és spanyol ételekhez és italokhoz, mártonnapi libalakomához és disznótoros finomságokhoz kívánunk jó étvágyat a decemberig tartó gasztroheteken. A részleteket és a pontos dátumokat keresd a hungesthotels.hu oldalon. Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomet Flexamet krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomet Flexamet krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
7: Keresse az új Flexamet krémet a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és bioboltokban. Biomet Flexamet krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
8: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint. A 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Új férőhelyek is szerepelnek a krízis programban. A gyorshajtás okozza a legtöbb balesetet, szakítási szándék az Egyesült Királyságban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elindítják a gyermekvédelmi krízis programot, csak nem 10 milliárd forintból, közölte a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ennek részeként egyebek mellett több mint 180 férőhely jön létre, és létrehoznak egy 80 férőhelyes krízisellátót azoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. 440 millió forintot különítenek el a serdülő lányok megvédésére regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel. Másfél milliárd forint jut majd a szakemberek képzésére is, jelezte a kormányfő. Továbbra is a gyors hajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Általában kedvezően alakul a levegő minősége a következő napokban. A Hungaromet közölte, hogy az ozon koncentráció csak napközben időszakosan emelkedhet meg. Mivel változékony idő jön, hidegfronttal, így a légszennyezettség mérséklődik. Csak nem 2 kilónyi kábítószert találtak egy autóban Hajdú-Biharban. A pénzügyőrök az M3-as stráda görbeházi pihenőhelyén ellenőrizték a kocsit, és találták meg a 2 csomag gyanús anyagot. A jármű utasai azt állították, nem tudtak a drogról. A rendőrség kábítószer birtoklás miatt eljárást indított. Elszakadna az Egyesült Királyságtól Skócia, Észak-Írország és Wales. A 3 ország miniszterelnökei egy memorandumot írtak alá Cardiffban arról, hogy mindhárom országnak joga van dönteni a jövőjéről. A dokumentum kitér arra is, hogy amennyiben függetlenednek a brit fennhatóságtól, újra csatlakoznának az Európai Unióhoz. A skót kormányfő a következő 5 évben újabb függetlenségi népszavazást szeretne, Észak-Írország vezetője pedig az évtized végéig írná ki a referendumot az Ír-sziget újra egyesítéséről. Éjszakára az ország legnagyobb részén kiderül az ég. A késő esti 12-18 fok után hajnalra általában 10-15 fokig hűl a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időnk lesz. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán napos, száraz idő lesz, és akár 27 fokot is mérhetünk.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 óra múlt 4 perccel nyit az Abaházi Presszó. Ma megint hosszú-hosszú idő után élő zene szól. A Triász érkezett, úgyhogy nagyon sok-sok italt kell töltenem. Indítom a zenét, és ügyesen kezdjük a beszélgetést.

0: Triász! Szevasztó!
1: Hello, hello, hello, sziasztok!
0: Sipos Peti!
2: Hello!
3: Sziasztok!
0: Kálmán Gyuri!
4: Hello!
5: Szia Csabi!
0: Jankai Béla!
6: Sziasztok!
0: Hello, szevasztok! És hát most nyilván is be tudnám mutatni a két tagot, akit még hoztatok, de hát a Triász az nem három tagú zenekar?
3: Alapvetően.
4: Igen, van, amikor heten vagyunk, mint a jó fiúk, és azért nem jöttünk el mind a heten, mert nem fértünk volna be a stúdióba.
0: Te befértetek volna, csak nem hangszerrel.
4: Hát igen, egy kicsit igen.
3: Igen, és egy kicsit szeretném megmutatni, hogy ugye van zenekaros formációnk is, hiszen most pénteken lesz egy nagy koncertünk, és ezért is kicsit megmutatjuk a másik oldalunkat is.
0: Bulit. Na de az, hogy egy buli hármasban megy le, vagy zenekarral kiegészülve, az hol dől el?
3: Már a
0: negyes szilveszter mutatja is,
4: hogy más a költségvetés, és hát a feltételek, és hát nagyon sok minden nem múlik persze. Úgyhogy a nagy zenekaros koncerteket meghagyjuk a nagy bulikra.
0: De az évente hány alkalom?
4: Hát 3-5.
3: 3-5. Tavaly például volt nagy szimfonikus zenekarral is, rockzenekar és szimfonikus zenekarral. Nagyon sok munka volt benne, és a Béla két éve keveri a lemezt, hogy kész legyen. Annyira sok munka volt benne.
4: Igen, mert jövőre leszünk 15 éves,
1: és akkor a 20 éves készen lesz a Béla. Az az igazság, hogy mikor mi ezt az elején kitaláltuk, vagy elindultunk, akkor nem is terveztük azt, illetve álmodni sem mertük volna, hogy esetleg majd egy nagy zenekarra, vagy esetleg szimfonikus zenekarra fogunk dolgozni, de hát hála Istennek.
0: De ráadásul, amikor indultatok, én arra emlékszem, hogy hát mindenkinek megvolt a saját zenekara, volt akinek 8 tagú, volt kisebb, nagyobb zenekarok, volt akinek 5, tehát hogy az egy külön élmény volt nektek is, hallgatóknak is, rajongóknak is, hogy csak egy zongora és két ének.
3: Ha most már nem.
1: Neki nem vagy írva,
3: de már elmúlt.
4: De már mikor?
1: Az az igazság, akkor jó ötletnek tűnt.
3: Hát hál' Istennek, látod, tényleg áprilisban leszünk 15 évesek, és ha 5 lemezt adtunk ki, és a 6. már nagyon lassan, de készül, és hát rengeteg, tényleg nagy dolgokba belevágtuk a fejszénket. A világ sok pontján is jártunk, Amerikába, Svájcba, Kanadába, mindenfelé, a környező országokba is. És
0: de csak turistaként?
3: Nem, hál' Istennek, zenéltünk.
4: Hatalmas koncertek voltak.
3: Tök jók voltak.
1: Minden országban megnéztük a hőmérőt, hol a legnagyobb hőmérő.
0: Hány országban jutottatok el? Az még egyszer?
3: Nem adtuk még összesen. Nem. De voltunk 3 vagy 4 tengeren túli turnén, ugye Amerika és Kanada, ott többször is voltunk, Svájcban voltunk, a környező országban szinte mindenhol.
1: Svédországban.
3: Svédországban is voltunk 2-szer, úgyhogy ja, tök jó.
0: De ott, amikor így elmentek magyar külföldre, akkor magyarnak
3: el. Hát ilyen műfáz jellegű.
4: Magyar bulik.
3: Magyar bulik ezek, és megyünk még, bízunk benne, hogy máskor is. Már van meghívás.
0: És én, amikor Triász koncerten vagyok, akkor látom, hogy vannak olyan követők, rajongók, akik mindig ott vannak mindenhol, külföldi bulikra is mennek?
3: Egyébként volt valaki, volt, aki kért, volt olyan, aki igen, meglepett
4: volt, minket. Volt olyan külföldi, aki most például itt volt Budapesten.
3: Na, olyan is volt, igen. Béla Bélának volt egykori zenésztársa, és régen a Prognózisba is dobolt, Kesztei Andris, és ez a Lemminek volt barátja.
4: Szomszédok
3: voltak a Lemmivel, és olyan elképesztő sztorikat mesélt ott Los Angelesbe, hogy csak négy pátos
4: szája. Én voltam velük indi, szerinted?
0: A Lemmiek.
3: Vesztettél.
0: Te ittál a Lemmivel?
4: Vesztettem, igen.
1: Lemmi vagy nem Lemmi?
0: Micsoda sztoriaid vannak neked, Béla?
4: Hosszan lehet
0: mesélni. Lehet, Bélának egyszer külön be kellene jönni, hát Bélának külön.
1: De nekünk akkor egy hetes műsor.
3: Igaza van a Petinek, nekünk ezt úgy mesélt, hogy ő fedezte fel a Lemmit. Amit nem a Béla csinált, az nincs. Az nem nincs rajta az interneten se.
4: Igen, úgy szokták mondani, hogy ugye közel laktak a legendás Rainbow nevű kocsmához, ahol 2 perc alatt át lehetett sétálni, viszont hazafele az 2 óra volt.
1: És akkor most visszatérve az elején a kérdésedre, hogy most ugye nem csak hárman jöttünk be, hanem még ugye hoztunk magunkkal valakit.
0: Igen.
1: Végén mutatjuk, vagy mondjuk?
0: Hát mondjuk el, hogy itt van Schneider Szilveszter, aki már járt itt több ízben is a stúdióba, és nem adunk neki mikrofont ezért, mert már járt itt többször, és hát több ízben megszívtuk.
1: És nem tudom, hogy sorogva az úriembert esetleg be kell, hogy
0: van ott valaki?
1: Mutassuk? Van, csak a Béla kit akarja.
0: Ja, kit hoztatok
7: el? A Béla látsz, hogy
3: ja. Elhoztunk az Abaházi RT kitűnő gitárosát.
0: Ja, ő az ismerős
3: ott valahonnan.
4: Leasingeljük.
0: Igen, Beke Peti itt van, aki azt szokta mondani, hogy ha ismerős a neve, akkor igen, ő a híres focista édesapja.
3: Igen, így van.
0: Igen,
3: így van.
0: Ő az. Na, nem azért jöttünk, hogy hülyeségeket beszéljünk, hanem azért, hogy a hülyeségek beszélése melletti zenéjetek

0: És úgyhogy mindig én elmondom a dalokat, ti pedig ki fogjátok egészíteni információkkal. Okay. Ezeket a dalokat én is ismerem, hál' Istennek a hallgatók is ismerik. A Vártas velem az egy régi P-box dal.
1: Így van.
0: Nyilván a P-box dal, ha valaki játszik dalt, akkor vagy a Soha nem elég, vagy a Zöld a bíboros, se fekete. A Vártas velemet viszonylag ritkán játszák. Talán csak azok, akik P-box tribute zenekarban vannak.
1: Igen, de mi kiszúrtuk, hogy a mintafilmeken és a Vágtas velem egy kicsit legalábbis ütemében, tempójában, hangulatában hasonlít egymásra, és most meghallják a hallgatók, hogy és összegyógyítottuk, és ebből ilyen kis remix keletkezett, de ez nagyon szereti tőlünk a közönség, ugye Katona Klári is, vagy Katona Gyula és Vikidál Klári is énekelt ezt a mixet.
0: Jó, és hosszú idő után megint csak bekapcsoljuk a kamerákat, és élőben láthatóak vagyunk a Retro Facebook oldalán. Beke Peti kérdezte és tőlem, hogy jöhetem melegítő nadrágban, mondtam, hogy ünneplőt húzzon, mert hogy mutatja majd a kamera. És élőben láthatók vagyunk, tehát a Retro Facebook oldalán, a vendég a Triász, és akkor, ha készen álltok, akkor feltekerem a hangerőt, és tietek a pálya, szól a Vágtas velem és a mintafilmeken.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: a Triász. Kiegészülve Schneider Szilveszterrel és Beke Péterrel. Azért ez így elég húzós, tehát, és jelentős különbség van a hangzásban ahhoz képest, amit a Triásztól megszoktunk, hogy egy zongora, némi perka, vagy nem tudom, miket szoktatok hozzátenni. Ezek a dalok, amik meg tudnak szólalni kiegészülve a zenészekkel, azokat tudjátok játszani hármasban is? Tehát, vagy ilyenkor teljesen megváltozik a műsor?
2: Hát részben megváltozik, persze más. Más, de hát megvan. Ennek is a varázsa, meg annak is a varázsa. Úgyhogy akik nincsenek itt, különben véletlenül ugye pont a fiaim, akiket otthon hagytam.
3: Az a kilenc.
1: Ők nem férnek be? Hát ők vannak egy pár alatt, ebben igazad van.
3: Ő se tudja.
2: Hát hangszerrel igen nehéz lett volna, de igen, tehát ők még a dob és a basszusgitár vonulatába még erősítenek. Na, azt most gépről nyomjuk, igen. Tehát...
1: És egyébként, amikor csak hárman vagytok, akkor a gépet nem is használjátok?
2: Dehogy nem, hát úgy hívjuk, hogy a japán dobos.
1: Aha.
2: Most már inkább kínai, hogy nézem, made in. De hát nagyon sok dalt játszunk, persze 100 zongorával, de az a probléma, tudod, hogy megvan a szólódala a Petinek is, akkor a Gyuri le tud menni
3: a
2: színpadról pihenni, megvan a Gyurinak is, akkor a Peti tud, én nekem meg végig ott kell legyek. Tehát ez
3: még nekünk is ez a problémánk, Béla, hogy te végig ott vagy.
1: És akkor ezért építetted be az előre felvett sávokat, hogy te is le tud menni pihenni.
2: De nem tudok.
3: A különbség az olyankor egyébként a nagyzenekar koncertnél, hogy mindig változtat a CD formátumhoz képest, ugye hozzáteszünk verszakokat, elveszünk, más dalokkal összejátszuk, meglepetések vannak a koncerten, hogy kezdődik, ahogy befejeződik egy dal, egy másikba megyünk át, hiszen most már azért remek zenészekkel vagyunk körülvéve, és akkor így megmókoljuk ezeket a nótákat.
4: Illetve még azért is egy plusz nekünk is ezek a nagy zenekaros koncertek, mert mindig egy sztár vendéget viszünk magunkkal, legalább egyet.
2: És amúgy lenne az utcán, képzel, találkoztunk az egyik sztár vendégünkkel.
4: Mondjuk pont nem ért rá.
2: Igen. Nem ért rá.
3: De hál' Istennek itt van.
4: Képzel, Csabi, most is viszünk magunkkal valamit.
1: Ja, és nem ért rá sztár vendég, ezért hívtatok valaki másnak?
2: Nem, az utcán lementünk kávézni, és találkoztunk az egyik régi sztár vendégünkkel.
1: Ja, régi, azt hittem, hogy a most következő.
3: És azt mondta, hogy pénteken nagyon ügyesek legyünk, és szóljon hangosan az ének. Ezt mondta, képzel, de összefutottunk Soltész Rezsővel, és üdvözölt téged, és azt mondta, hogy örülne, ha el tudnál jönni pénteken velünk a Barva Negrába.
1: Legyek ott.
3: Legyél ott, Csabi.
1: Most meghívtok.
3: Hát már meghívtunk múlt héten is, és már akkor is igen mondtál.
1: Na, itt viszont akkor ennél a pontnál azt szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, és főleg a Triász rajongóknak, akik látták a mai posztotokat, ahol kiraktátok nagyon nagyszerű AI képpel, hogy azért jöttök ma be, így volt valahogy fogalmazva, mert hogy én leszek a sztár vendég, hogy a kettőnek nincs köze egymáshoz, ha engem nem hívtok meg arra a bulira, ami pénteken majd ott leszek ti, akkor is bejöhetnétek ide, tehát ez nem feltétele.
2: De voltunk, és akkor is, amikor nem te voltál.
1: Nem, aztán. Nem feltétele.
2: És te meg voltál akkor is rá vendég, amikor nem jöttünk be ide.
3: Na most ebből jöjjünk ki, aki ezt érti.
1: Hát csak úgy érted, hogy holnap bejelentkezik hozzám egy zenekar, hogy meghív vendégségbe, cserébe jönnének, nem így működik. Értem, csak ezt ezért mondom.
3: A régi barátságra volt tekintettel.
1: Arra is, meg hát az a jelentős gázsi, amit felajánlottatok.
3: Plusz a mai.
1: És a maiért is kell fizetni. Ez az utóbbi mondatok, nehogy valaki komolyan vegye, mert ez vicc volt. Jönnek a kérdések, de most nem a riporteri kérdések, hanem a kérdések című dal. De ez egy különleges dal, mert hogy ez... ennek írtátok a szövegét, vagy hogy volt ez?
3: Nem,
1: ugye?
3: Nem.
1: Béla, a válaszoknak írtátok.
3: A válaszoknak, igen, az is majd elhangzik. A kérdések, ugye megtaláltuk, ugye, aki nem tudja, még elveszett dalok címen adjuk ki a lemezeket, javarészt, és ez egy Wikidál szóló lemezen jelent meg. Én úgy tudom, hogy Béla, neked ez közöd volt annak idején.
2: Igen, én csináltam a lemezt.
3: Na, úgy, akkor volt köze. És megtaláltuk, és nagyon nagy sikere lett, azóta többen is fölvették a műsorukba, Gyuszi bácsi is újra énekli, és a Kalapácsék is éneklik, és többtől hallottuk, már Vadkert Imlétől is hallottuk.
2: És a szövegét az a Varga Misi írta, aki már nincs köztünk, de annak idején az Európának a szövegét is.
3: Igen. Varga Misi írta.
1: De ti voltatok az elsők, akik ezt így elővettétek.
3: Szerintem igen.
1: Elveszett dalok.
3: Igen.
1: Fiókból.
3: És nagyon szeretik tőlünk. Remélem, most is így lesz.
1: Na jó, van, és ennek is van hármas változata, és van a kiegészített zenekari változata. Ezt fogjuk most hallani, ráadásul ez most egy ilyen furcsán kiegészített, mert ugye Schneider Szilveszter perkán, kahunon és mindenféle cintányér klavírokon játszik. Jön tehát a kérdések, megint bekapcsoljuk a kamerákat, élőben láthatóak vagyunk a Retro Facebook oldalán, és ha készen álltok, akkor tietek a színpad, parancsoljatok rajta!

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A Triász. És pont az első emelet dal kapcsán jutott eszembe a következő kérdés, hogy azért, amikor ti zenéltek, vagy dalokat választottok, akkor javarészt inkább ebből a rockos világból. Pedig hát itt azért lenne lehetőség bőven valami mást is előadni, nem csak azokat, amiket mondjuk más egyéb zenekaraitokban, stílusban, úgy értem.
2: Főleg inkább a rock dalok közül válogatunk, de például a legutolsó lemezünkre arra például felraktunk egy Neoton dalt, Kati is a Kerekperec, tehát, illetve amikor hárman vagyunk, azért az nem annyira komoly. Tehát ott aztán elég sok mindent szoktunk.
3: Hát arról nem beszélve, hogy amikor vannak ezek a nagy koncertek, ami pénteken is lesz a Barba Negrába, a sztár vendégeket úgy válogatjuk meg, hogy például volt már Bebe, Falusi Marian, Charlie, Piki Dárgyula, sokan, és Sramek, és ilyenkor azért felborul ez a rock egyensúly, és nagyon-nagyon szerette a közönség mindegyik vendégünket, úgyhogy bízunk benne, a pénteket is fogják szeretni.
4: De a következő lemezre például én forszírozom, a fiúk nem annyira boldogok tőle, de egy kicsit még a 60-as években is bele fogunk nyúlni.
2: Szóval ez
4: egy meredekebb vállalkozás lesz, de bízok benne, szintén hogy hazai sikeres lesz.
1: Zenei
3: De figyelj, például az első lemezem volt már Cserháti Zsuzsanótánk, akkor sok generált feldolgoztunk, többet is. Ma is hoztunk a No együttestől, ami azért nem metal, inkább ilyen soft rock. Tehát azért bele nyúlunk, és egy kicsit azért most már a napjainkra formáljuk. Ahogy az előbb is hallottátok például ez a Filmeken című dalt, kicsit belenyúltunk azért.
4: Múltkor rappeltünk, és nem sikerült.
1: De te reppeltél?
3: Igen, sajnos.
1: Na, az előbb ugye voltak a
4: kérdések. Nekem sikerült.
1: Ja, neked sikerült. Volt a kérdések, és most jön a válaszok, és így kevertem össze, hogy itt viszont a szöveget ti írtátok, de nem a saját dalotokra.
3: Igen, ez egy külföldi feldolgozás, de kiderült, hogy a Revolution Saints nevű zenekar is feldolgozta. Ez egy valamilyen olasz műdal, hiszen ez a híres Elvo, Ilvolo, vagy kik éneklik.
4: Igen, de ők is feldolgozták. Tehát ez valami 60-70-es évekbeli olasz művészfilmben szerepelt ez a dal eredetileg.
3: És ez a rock együttes csinálta egy nagyon jó, szerintünk egy nagyon feldolgozást. Nekik is az egyik legnagyobb slágerük lett, és mikor azt megláttuk, akkor gondoltunk, kéne rá egy ilyen magyar szöveg, és akkor ugye már nagyon népszerű volt a Kérdések című dalunk, és erre születtek a válaszok. Nagyjából a történet az hasonló. Aha. Elmondjam? Nincs rá idő. Oké.
1: Okay. De van rá idő, csak hát arra gondoltam, hogy úgyis
4: van rá idő, de nem érdekes.
1: De jön a dal, és akkor abban megkapjuk a kérdésekre a válaszokat. Akkor viszont mondd el, tessék.
2: Pipi kezdte el írni.
3: Ugyanúgy a kérdésekben ugye egy idősebb elmondja a fiának meséli el az életét, hogy szedje már össze magát, legyen rendes ember, és akkor végén belátja, ő is egy büdös tróger volt fiatalnak. Kár volt itt papolni.
1: Ezt jó, hogy elmondtad. Ez jön a válaszokban?
3: Igen. De szépen van megfogalmazva.
1: Ja, értem. Jó.
3: Körbe van írva. Csak leírtam, hogy mindenki értse.
4: Körbe van rajzolva.
1: Egy nagyon rövid kis szünet után meghallgatjuk a Triásztól a válaszokat, és akkor majd persze, amikor ezt a Válaszok című dalt fogja játszani a Triász zenekar itt az Abaházi Presszóban, akkor be is kapcsoljuk a kamerákat, hogy láthatóak legyünk a Retro Rádió Facebook oldalán. Mindjárt folytatjuk.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Csak az
6: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
7: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
8: Ma lett 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A triász. Én mindig mondom, hogy egyszer abból kellene adást csinálni, ami adáson kívül történik. Lehet, hogy csak egyszer kell.
2: Betiltan az ortit.
1: Hát meg igen. Amilyen sztorikat meséltek, én nem vagyok ebben benne.
2: Csabi, 40 éve ismerjük egymást. Együtt voltunk a Queen koncerten. A híres Népstadion Queen koncerten.
1: Akkor valakivel keversz.
2: Mert ott
1: voltam. Mert én nem voltam sajnos Queen koncerten, képzeld el.
3: Akkor nem, azért, mert nem emlékszel rá.
2: Akkor is.
1: Akkor tesem. Lehet, hogy Metallica volt, azon volt. Meg Iron Maiden, ott voltam.
2: Könnyen lehet.
1: Queenre nem mentem. Azt gondoltam majd a következőre, de sajnos nem jutottam el. De tudjátok, hol megyek pénteken, milyen bulira? 18-án.
4: Barba Negra?
1: Ott lesz a triász.
4: A triász.
2: És vendégünk a Abaházi Csaba.
1: Na, az van, hogy az előbb, hogy beszéltetek arról, hogy majd a Béla nem tudom milyen dalokhoz szeretne hozzányúlni, és akkor elképzeltem azt, hogy ti milyenek vagytok próbán. És nem tudom eldönteni, hogy hármatok közül ki az, aki azt mondja, hogy gyerekek, ezen a bulin játsszuk ezt, vagy játsszuk azt. Ki az, aki dönt? Vagy
4: mind a hárman gyakorlatilag így vagyunk, hogy kitalálunk, okoskodunk, aha, mindenki a saját igazát próbálja a többinek megfejteni, és valaki mindig
3: kétharmados többséggel döntünk. Aki a többieknek a listáját el tudja lopni.
1: Ja, értem.
4: Végül is
1: te irányítod a zenei részét. Hát persze. Végül is te döntesz végül, nem?
3: Persze, viszont abszolút.
1: Viszont ők konferálnak, tehát mégis csak ők döntenek.
2: De a nagyzenekaros bulikon nagyon jó, hogy a fiúk is itt vannak, mert például Peti is javasolta, hogy pörgős, az ilyen bulit vegyük egy kicsit pörgősebbre, azért a klubkoncerteken jobban belefér egy-két ilyen akusztikusabb, rövidebb feldolgozás, viszont szeretnénk egy jó ütős programot összehozni péntekre is, jó sok pörgős nóta lesz, kevés lassú számmal, de tervezünk egy akusztikus blokkot is, pontosan azért, hogy lássák, hogy ilyen oldala is van a triásznak, meg olyan is.
3: De hát szokott lenni, most ugye nem volt karácsonyi koncertünk, ugye ami ülős, tehát színháztermi, ugye ott is teljesen más hangulata van az egésznek.
1: De Gyuri, meg van fázva, köhögsz,
3: bújod az orrát.
1: Kikapcsoljuk a klímát? Pénteken én csak pár dalt énekelek az egészet, nem akarnám helyetted.
4: Péntegen szabadtéren voltunk, este 9:30-kor kezdtünk, és az úgy egy kicsit megszombaton kellemes.
2: De tudod, ez olyan dolog, hogy akármennyire beteg vagy, arra a két órára meggyógyulsz. Tehát én nekem még 35 év alatt nem maradt el bulim, még ha fájt is a torkom, arra a két órára.
4: Csak lemondtak. Csak lemondtak.
2: De tényleg, ez egy ilyen formaidőzítés szerintem.
1: Pedig én már énekeltem helyetted triász bulin. Csak igen, akkor nem betegség miatt, hanem valahol Amerikában.
2: Az, hát igen, valahol voltam, igen, külföldön voltunk. Egyébként Csabi, ha már engedd meg, hogy egy kis ajándékot én hoztam neked, ugyanis te nagyon sokszor részt vettél a mirigy életébe, és nemrég kijött egy mirigy óra, ami egy ilyen jubilómi karóra, és ezt viseld egészséggel, gondolod, vagy
1: ezt áruljátok olyan nagyon-nagyon sok pénzért?
2: Nem, ez teljesen csak
3: triászos nem volt?
2: Simán ajándékba.
1: De most várjál, de most triász riport van.
2: Mindegy, elhoztam.
1: Gyertek vissza, mirigy, de azt az akkor odaadod.
4: Béla, könyvet nem hoztál?
3: Van még. Csak az van.
2: Van még 4000.
1: És ezt nem közvetettük a kamerával, hogy átadtad.
2: Nem azért adtam, hogy reklámozzunk, hanem hogy szeretettel.
1: Jó, de egyébként meg bármit mondhattok, érted? Tehát rádióban vagyunk.
2: Jó,
1: tehát, hogy, de nem úgy, hogy bár, hanem hogy odaadtál nekem most egy fali órát, érted? És kilátja.
2: Az is igaz.
3: Nem tudod, igen, hogy mit csinál fél óránként az az óra, tehát azért azt még várt ki.
4: Meg lehet, hogy üres az a doboz majd azért nézni.
1: Na jó, legyen az, hogy még ebben az órában a hírek előtt játszatok el még egy dalt. Legyen ez a Fagyott világ, ugye ez egy Omen dal. Igen. És én emlékszem rá, hogy amikor a triász indult a kezdeti időszakban, akkor ezt a Fagyott világot pont egy szín-szín dallal, valamiben Hinni kell el, kötöttétek össze.
2: Könnyen lehet.
4: Biztos, igen, így
2: most volt. Egy másik dallal, egy nagyon érdekes, egy egykori kollégádnak, Szűcs Norbinak egy nótájával, a Kiszáradt folyó, most elég aktuális ez a Kiszáradt folyó
1: című. Megjósolta.
2: És megjósolta, és ebbe kötöttük most össze, ez lesz a következő percekben hallható.
1: Na, akkor meghallgatjuk a Fagyott világ című dalt. A triász a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban, bekapcsoljuk a kamerákat, élőben láthatóak vagyunk a Retro Facebook oldalán. Ha készen álltok, akkor tietek a színpad, parancsoljatok, raj! Tá!

0: Műsorajánló.
1: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
0: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
1: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: Hétfőn,
0: Miskolcon,
1: Kedden,
0: Szegeden,
1: Szerdán,
0: Pécsen,
1: Csütörtökön,
0: Székesfehérváron,
1: Pinteken,
0: Győrben.
1: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
0: a napi többi 100 000 forintos célnyereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
0: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
1: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
5: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
6: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
5: Mit is mondott? Artrevin?
6: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
5: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
6: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
7: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
8: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MVM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
9: Gyerekek mondhatnak véleményt az iskoláról. Még mindig folyik a harc a szúnyogok ellen, közeleg a bringás reggeli. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap, közölte Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot. Itt a gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer, a szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is kialakíthatják a programot. Néhol még mindig küzdenek a szúnyogokkal. A héten 3 megye 38 településén írtják a vérszívókat. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. A szakemberek este és éjszaka permeteznek platós kocsikról. 24 illegális bevándorló zsúfolt egy furgonba, azaz embercsempész, akit Röszkénél fogtak el. A srilankai férfi két másik társával szállította a határsértőket. Megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, de ez nem sikerült. Eljárás indult az ügyben. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába járókat a Bringázza munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
10: a kezdeményezés már 2007 óta tart, egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma. Idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, míg a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
9: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Éjszakára az ország legnagyobb részén kiderül az ég. A késő esti 12-18 fok után hajnalra általában 10-15 fokig hűl a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időnk lesz. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán napos, száraz idő lesz, és akár 27 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. 9 óra múlt 4 perccel élőben megy ma a triász itt az Abaházi Presszóban. Nyitva vagyunk, és lesz még meglepetés is a folytatásban, úgyhogy rövidesen folytatjuk a beszélgetést és a srácok a zenélést.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Atriász. És egy visszatérő kérdés, amit szerintem én mindig megkérdezek, amikor itt vagytok. Mert hogy érdekelne mindannyian, akik ebben a zenekarban vannak, azért alkotó brigádokban is

0: Szerintem még ennek nincs itt az ideje. Most az új dalos zenekarok, azokat mi nem értjük. Tehát, hogy azok nagyon messze vannak tőlünk.
1: De nekünk is vannak új dalaink.
0: Na hát, de látod, igen.
2: Ja, hogy ránk gondoltál,
0: értem. Hát, kicsit zavaros világ van, és úgy érezzük, hogy most olyan hangosan kiabál ez az egész világ, hogy mi most talán egy picit a csöndesedet
1: vagyunk. Ja, hogy nem kellene dalok, mert van elég bőven.
0: Hát meg figyelj, most nagyon pörögnek ezek a, úgy mondom, a napi sztárok, és jönnek el, föl, megkavarják a port, és utána a porral együtt el is tűnnek. Valahogy mi már ezt bírjuk 40, hát én már lassan 50 éve. A fiúk is bírják, látod, 10-15 éve.
3: Nem, mi elő se került. Nem, hogy
0: értünk. Na mindegy, szóval lehet, hogy még ennek nincs itt az ideje, de az nem azt jelenti, hogy nem készülünk rá, és nincs terve véve. De most egyelőre legyünk túl a pénteki bulin, ugye a Barbanegrában.
2: Ezt a profizmust, legyünk... bármit kérdezhetek, az valahogy mindig benne van, hogy nektek pénteken buritok.
3: Ezért nem kell élőbe hívni vendéget.
2: Ha most felvételen lennénk, akkor is elmondanátok.
3: Jövőre... Igen, de lehet, hogy ki tudnád vágni belőle.
2: Olyannak ismersz.
3: Nem.
0: Ja, a jövőre izgalmasabb dolgaink lesznek, mármint nem a pénteki bulinál, mert az most a legizgalmasabb, de a jövőre lesz 15 éves a Triász, a Sipos Peti is hát lassan kerekéfordulót ünnepel. Mindegyben. Én meg egy komolyabb életmódváltáson fogok átesni, ha bizony.
1: De várj, mi ez a komolyabb életmódváltás?
0: Most ezt komolyan, így konkrétan kérdezed? Hát nyugdíjba megyek. Tehát már mint papíron.
2: Ja, én azt hittem, hogy nem tudom, étrendet vált az elkezdet.
0: Nem tudom, kinek tült föl, de ugye a prognózis.
3: Szilveszter szerint nyugdíjba megy.
0: Nyugdíjba
3: megyek. Ha már Soltész Rezsővel találkoztunk, akkor csenget a postás, egy igazi sorstás.
0: Föltűnte valakinek, ugye idén 45 éves például a prognózis együttesnek a megalakulása, és amikor alakult, akkor ugye én még nem voltam ugyan 20, csak 19 éves, de viszonylag egyszerű összeadni.
2: Úgyhogy 45 a le.
0: Igen. Úgyhogy a jövőre azért egy pár komolyabb dologgal is készülünk, de még egyelőre nem írunk új, de még lehet az is, hogy az új lemez lesz új dal. Most, hogy mondod, majd gondolkodunk rajta.
3: Én rövidebben válaszolok, nem. Ahogy haladunk.
2: Egyébként tervem volt, hogy rád nézek, amikor a kérdést feltettem, Gyuri, de nem véletlenül néztem a Bélára, mert tudtam, hogy ő ezt hosszabb fogja megválaszolni.
3: Jelzem a következő dalt, a Gyuri írta a szövegét. Sem is gondolnátok, hogy ennek a marcon a külsőnek milyen érző szívet akar, a következő dal a Hűvösek az éjszakán. Amit...
2: Azt hittem, azt fogod mondani, hogy nem is gondolnánk, hogy a Gyuri képes erre.
3: Hát az meg az másik. Pedig akkor még nem volt éjjel, amikor ezt a dalt írt. És a zenét, Szűcs Antal Gábor írt a zenét, és akkor még a Dinamitban voltak, csak aztán megismerkedtek velem, és kirúgták őket.
2: Tehát akkor a Hűvösek az éjszakák az egy Dinamit dal.
3: Látod, meg is fáztam, ahogy bejött. Így van.
2: És mivel, hogy ezt te írtad, ezért vettétek át ebbe az elveszett dalok közé, nem, ezért került be?
3: Nem, ez nem egy elveszett dal.
2: Ja. Valakinek nagyon gerjed a fülese. Igen?
3: Nem, de annyira tetszett mindenkinek, hogy ezt át kellett venni.
2: Szeretnél te is nyugdíjat adni, mi?
3: Hát, nyugdíjat.
2: Na, akkor csináljuk azt, hogy ezt meghallgatjuk. Hűvösek az éjszakák, és aztán természetesen folytatjuk majd a beszélgetést. Bekapcsoljuk a kamerákat, élőben láthatóak vagyunk a Retro Facebook oldalán. Vendég Hazavaházi Presszóban a Triász, és ha készen álltak, akkor szólhat már is a Hűvösek az éjszakák. Tessék!

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: a Priász. És mivel, hogy van két vendégzenész is ma a stúdióban, Beke Péter és Schneider Szilveszter, ezért azt gondoltam, hogy őket is megszólítjuk. Először Szilvesztert, mert ráadásul most jönnek itt a kommentek. Múltkor, amikor itt jártotok, akkor Gyuri követelte, hogy olvassam be a kommenteket. Követed, most is be fogom majd olvasni.
2: De a rosszat csak.
1: Csak a rosszat. Viszont akkor nem fogok olvasni egyet sem, mert hogy nem jönnek rosszak. Ja. Viszont képzeljétek el, hogy megszólították Szilvesztert hallgatóink. Hát egészen pontosan Zombori Atus, aki gitározik, dobol, nagyszerű kollega. Azt írja, hogy vasárnap este timbales, ha ezt én jól mondom, ha eső nem lesz. Le kell avatnod, mert nyilván ezt most a hallgatóink is olvassák, hogy ez most akkor mi?
3: Igen, hát Atus is olyan, hogy...
1: Ez valami szóvicc akar lenni?
3: Igen, tehát ő is szóban forog, és ugye vasárnap este buri lesz, ha eső lesz, és vasárnap este timba lesz, ha eső lesz, nem. Tehát gondolom, erre gondolt a szerző. Aha.
1: Jó, ti már értitek?
2: Nem, én értem.
1: Aha.
4: Kicsit bonyolult.
5: Egyébként a Nagyferúnak volt egy nagyon jó paródia műsora, és ott, vagyis hát nem, a Szikora Robinak volt egy paródia műsora, ahol Nagyferót utánozta, és akkor tessék magatokat jól érezni, vasárnap este buli lesz, ha eső nem lesz, ha nem lesz, lesz, ha lesz, nem lesz. Ez volt a bekon.
1: Igen, de csak mi a timba? Én azt nem értem.
3: Hát a timba lesz, ami egy hangszer, egy latin ütő hangszer, és akkor értettem. Ezért erre gondolta.
1: Értem.
3: A szerző.
1: Jó. Egyébként. Schneider Szilvesztert egyszer már lenimítottuk ebben a stúdióban, vagy akár többször.
4: Mi már meg is vertük.
1: Nem volt olyan, hogy már a bepakolás alatt mondtam neki, hogy...
3: Takács pakolasz.
1: Hogy több szóviccet nem süthet el. Hogy ezek honnan jönnek?
3: Hát ti dobjátok fel, én csak reagálok.
1: De gondolod, hogy ez mások fejben ugyanígy megvan, csak nem mondjuk ki? Tehát ez csak te tudod?
3: Nem.
1: Még hát Dandó Zolika is tudja.
3: Zoli, meg vannak még Atus is. Aha. Kisvári Feri, vagy Horváth Bálint.
1: És ti össze szoktatok jönni? Van egy ilyen klubotok, ahol
3: van közös messenger csoport, és ott ilyen,
1: szót követ.
3: De nem, hát szerintem vannak így többen is.
4: Hát többször szakadt meg már próba a Szilveszter miatt, igen.
1: És van olyan, hogy én beszélgetek komolyan itt emberkékkel, és egyszer csak jön egy messenger üzenet a Szilvesztertől, azt beszélgetés közben nem lehet megnyitni, mert hát ugye az biztos valami olyan
3: vicc.
4: Figyelj, most itt van élőben is, tehát tudod, nem halott még.
1: De képzeld el, hogy emlegettünk múlt héten is, Litvai Imre volt a vendég, ugye a 100 fok Celsiusból, ahol szintén te vagy az állandó szállító és dobos.
3: Igen, néha hátulütő, igen. Hát ők is nagy jubileumra készülnek most abszolút a zenekar idén.
0: Már 50 éves.
1: Meglepő módon azon
4: is ott leszek. Azt
1: hittem 100. Azon is ott leszek.
4: Igen. Készülnek
3: az is még mi a péntek
1: bulira. Igen, állandó sztár vendég.
3: Csinálunk fotót, a 100 fok Celsius lesz.
1: Most jött el az a pillanat, amikor megkérem Sipos Petit, hogy a mikrofon vegye vissza Schneider Szilvesztertől. Köszönjük szépen. Ezt hogy lehet bírni?
5: Ne, hát nagyon, figyelj, egy ideig bírjuk, nagyon jó projektunk, aztán most már hagyd abba, kérlek.
1: De amikor azt mondjátok, hogy hagyd abba, kérlek, akkor abba hagyja?
5: Nem.
1: Hát akkor hiába is mondjátok.
5: Nem, ez egy betegség. Aha.
1: Gyere. Na jó, legyen megint egy dal. Én azt hittem, hogy rosszul olvasok, vagy valamit összekevertünk. Ugye volt már az előző órában a kérdések, most pedig kérdés.
5: Ez egy régi generálnóta, a James énekelt annak idén a generálba, egy nagyon szép dal, és ezt is összekötöttük még egy dallal, de szerintem azt te fogod ismerni.
1: Gondolod? Ilyen jónak ismersz, hogy a magyar könnyű zenét én annyira jól ismerem, hogy bármit játszottok, azt fel fogom ismerni?
4: Mindent is.
1: Jól van. Na, jön tehát a kérdés, bekapcsoljuk a kamerákat, élőben láthatóak vagyunk a Retro Facebook oldalán, az Abaházi Presszó vendége itt a Retro Rádióban, a Triász.

0: Abaházi Presszó.
1: Abaházi Csabával.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.
3: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A Triász, két vendégzenésszel, Schneider Szilvesztert már hallottuk. Elég is most az a néhány perc, és az a néhány perc alatt 126 szóvic. De itt van Beke Peti is. Hello!
2: Sziasztok!
1: Na ilyenkor van gondba az ember, mikor én ígértem még, amikor indult a műsor, hogy baráti beszélgetések, de egy baráti beszélgetés az egy hallgatónak belterjes, tehát mit kérdez most a Petitől, hogy az ne legyen belterjes. Tényleg te vagy az olajoknak a királya?
2: Mert hogy
1: azt tudjuk, hogy gitározni tudsz, te mióta gitározol?
2: Tudom, most jön az, hogy igen, 20 éve, de 15-et letagadhatok.
1: Na, ezt elmesélem én a történetet. Összefutottunk jó néhány évvel ezelőtt egy budapesti fővárosi klubnak a büféjében, ahol te is gyerekre vártál, én is a gyerekre vártam. Nem ismertelek meg, mert...
2: Nem úgy.
3: Az a szülészetem
1: volt? Nem, nem. Ő is várta a gyermekét, hogy végezzen az edzéssel, és én is vártam a gyermekemet, hogy végezzen az edzéssel. És én nem ismertem meg a Petit, mert amikor legutoljára találkoztunk, akkor mind a kettőnknek fenékigérő hajunk volt. És aztán te mondtad, hogy amúgy te már nem nagyon gitározol, de van dalod. És akkor azt elküldted azt a dalt, és onnantól kezdve mesélte a történetet, hogy mi van.
2: Hát ez most már ugye egy 7 éves történet, közel 7 éves, hogy mi a Csabival ugye összekerültünk, és aztán nem fogok minden lépést elmesélni, de egy jelen pillanatban inkább azt mondom, hogy olyan helyzetben vagyok itt, és olyan emberek vesznek itt körül ebben a stúdióban, akik mindannyian közel állnak hozzám. Szerintem ez az a pillanat, amikor az ezen felett érzett hálámat, vagy köszönetemet ki is mondjam.
1: Hát ez
2: Csabi nagyon ezért, fontos ember ez az életemben.
1: Ezért írtunk a mikrofonhoz csak, hogy
2: ezt nem, ez így van, tehát ez így van.
1: Nem, de egyébként visszatérve arra a találkozásra, én ott megkérdeztem tőled, hogy van-e még gitárod egyáltalán. és tényleg az volt az érzésem, mint hogy te ezt az egész gitározás dolgot abbajtad volna, pedig hát nem voltál ügyetlen gyerek régen. És annyira visszahoztunk az életbe, hogy most már hány zenekarod van?
2: most, hogy mondjuk azt, hogy van pár fontos ember az életemben, és nem fogom túlhangsúlyozni, de ugye a Csabi, te vagy az egyik az Amázi RT-ben, ahol azért alkotóközösséget is alkotunk, és évek óta aztán megtanultuk egymást. És a másik pedig ez a fényes trió, amit így nem is nagyon nehéz mit mondani. Szakmailag azt mondom, hogy a Béla az pedig nem alkalmas a műsor keret arra, hogy leírjak minden keretet, de...
1: És azokat a szavakat nem is használhatod.
2: Nem így értettem, de nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, és tanultam is tőle rengeteget, úgyhogy...
1: Hát ideje volt.
2: Ahhoz már öreg vagyok, hogy azt tudjam mondani, hogy csak olyan emberekkel, és csak olyan dalokat, és csak olyan környezetben, amit szerethető, és ez ilyen.
1: Petikém, én köszönöm, hogy vagy nekünk.
2: Én köszönök nektek mindent.
1: Azért azt ne felejtsd el, hogyha abban ház érté buli van, akkor ezeket az embereket el kell felejtened. Hát
2: tud azt azért nem tudom, mondtam.
3: Mindenkinek van helyettese.
2: Viszont péntek este megdőrren a rock and roll.
1: Jaj, de jól, az most elárultál egy kulisszatitkot, amit nem szerettünk volna, de mindegy.
3: Én megkönnyeztem ezeket a szavakat, pedig sírni csak a győztesnek szabad.
2: Ajjajjaj. Szilva, te jössz.
1: Gyerekek, hát mi van itt? Menjünk inkább tovább, mert én is még zavarba jövök. Zavarba jövök, arra mondj valamit. Ne mondj semmit. Ne jöjjön zavarba. Color Block jön. A Color Block az nyilván a Color zenekar néhány ismert dala. Én azt gondolom, hogy a legismertebb a Féltelek, amit ugye Aucsilla és Szolnoki Péter is feldolgoztak. Nagyon sokan rá is csodálkoztak, hogy ez nem az ő daluk, hanem volt egy Color nevű formáció, akiknek volt néhány jó daluk, sőt, két jó lemezük.
3: Zseniális zenekar volt a Color, ugye testvérekből álló zenekar volt, aztán később csatlakozott ugye Felkai Miki is hozzájuk, ezt a formációt ismerik a legtöbben, és ők meglovagolták az akkor a West Coast rock, jól mondom, Bélus, mert a jobban évágod, és a Saga és ezt a vonalat, és elképesztően profi Debrecen melletti zenekar volt, és már gyerekkorukban apukájukkal együtt jártak koncertezni, meg egész kicsikor óta zenéltek, és zseniális lemezeket adtak ki.
1: De aztán a lemezgyár egy kicsit keresztbe feküdt nekik, és akkor ott volt, aki diszidált.
3: Hát többen is.
1: Igen, és aztán végül,
3: mindenki,
1: végül
3: nem mindenki. Futottak be. Attila hazajött, de a többiek kint. Igen.
1: Jó, jöjjön akkor a Color Block. Hány dal tartalmaz a Color Block?
4: Három.
3: Három dal tartalmaz. Azt szoktuk mondani a koncerteken, hogy most menjenek a büfébe, az elején a Béla énekel.
1: Maradjanak a rádió mellett, sőt, kapcsolják be a Retro Rádió Facebook csatornáját is, mert hogy mi meg bekapcsoltuk a kamerákat, élőben láthatók vagyunk, és a Triász zenekar játszik egy Color Blokkot itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.

0: Emberek a történetek mögött.
1: Abaházi Presszó.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A triász, de ez most már az utolsó körünk. Szeretnétek hozzászólásokat? Mert hogy vannak, de Gyuri ugye folyamatosan rosszakat szeretné. Rosszak nincsenek.
2: Akkor nem.
3: Akkor ez nem is igaz irány.
1: Olyanokat írnak, hogy fantasztikusak vagytok. Játszottatok úgy dalt, szerintem még az elején talán pont a Vágtas velemre írta valaki, hogy az jobb, mint az eredeti, meg hogy király az előadás. Hát ilyeneket írnak.
2: Hát köszönjük szépen.
1: Jó a műsor.
2: És jó a műsor, jó. Jók a sztárvendégek.
1: Nagyjából ilyeneket írnak.
2: Hála Istennek, és a pénteki, nagyon sokat készülünk a pénteki koncertre, mert azon még lesznek főpróbák, és új látvánnyal is készültünk valamelyest, hát oda rakjuk, na, hiszen évente egyszer-kétszer vagyunk ilyen helyzetben, úgyhogy megpróbáljuk nagyon.
1: De ennyire összeszokott társaság, akik ráadásul folyamatosan koncerteznek, kell még próbálni? Hát, tudtok mindent.
4: Figyelj, minden koncerten újdonságok vannak, mindig ugye más a sztár vendég is, és minden koncertre próbálunk valami újdonságot még fokozni a dolgokat, valamikor jobban sikerül, valamikor kevésbé jobban.
1: De mikor van erre nektek időtök? Hát, szerintem az egyeztetés a legnehezebb feladat a triászban.
2: Hát nem könnyű, az tény. Pláne az, hogy tényleg a Valentino játszik a Leander Killsbe, a Szebbi játszik zenekarban.
1: A dobos a zenekarban.
2: Igen. Bekepett az a ház értében játszik, ugye. A hétvégén is elfoglalt volt, sőt, a múltkor nem tudott elmenni, ugye, a koncertre, a B-52-n.
3: Ja, igen, tényleg van egy olyan zenekar, és egy kicsit hanyagolja mostanában.
2: Szóval, hála Istennek,
1: hát
2: igen,
1: de... Hát fontosabb buli, ahol több pénzt keresett.
2: Például, amikor tőlünk a Miritől megkérdezték, hogy és most új lesz a műsor, igen, másik oldalról jövünk be. De persze mindig frissítünk, változtatunk.
4: Karban kell tartani magunkat, úgyhogy. Hát nézd rá a Siposra, már milyen öreg, és még mindig látod.
2: Mondja ugrik. Ezt a nyugdíjas. Jogdíjas.
1: Lehet nekem ez tetszik, hogy nem az eddigi sikereket lovagoljátok meg, hanem hogy próbáltatok
3: mindig valamit. Mert ugyanis nem voltak.
1: Hát, hányadik barbanegrás buritok lesz ez?
2: Hú, tizenvalamennyi.
1: Na ugye, és eddig mindig volt telt ház, tehát hogy nem volt az,
2: sokan.
1: Hárman jöttek csak el, tehát ilyen még sose volt, hogy le kellett volna mondani, vagy vissza kellett adni azt a néhány eladott jegyet.
2: Nem, hál' Isten.
1: Majd most, mert most a sztár vendéget jól választottátok meg.
2: Meglöktem, ahogy kiírtuk, hogy jössz, már csörgött a telefon.
1: Jó, visszaváltják.
2: Jó lesz.
1: Kikéri maguknak.
4: Nem adjuk. Jó. Nem hagyjuk magunkat. Úgyhogy igen. Tehát próbálunk, dolgozunk, csináljuk, pörgetjük, lemezt csinálunk, jövünk, megyünk, fontoskodunk, kötösítünk, kabisítunk, mindent csinálunk, és aztán pénteken megnézzük, hogy mi lett az eredmény.
1: Csak hogy amikor van egy ilyen nagy buli, akkor tudod, mindig azt szokott valaminek a vége lenni, és akkor utána megújul a zenekar, vagy csinálunk valami más, tehát semmi ilyen nincs.
4: Mi ezt a buli közben is képesek vagyunk ilyenre.
2: A buli előtt biztos össze fogunk veszni a már beálláson, az tipikus, feloszlani, de a bulit megtartjuk általában.
1: Az idei év az egy ilyen nagyon furcsán alakult év volt a koncertnaptár szempontjából. Nektek mennyire van tele még ez az év? Tehát, hogy ezután mi van még?
3: Nem panaszkodunk, nekünk van. Az év eleje nekünk nem indult rosszul, sőt, mondhatnám azt, hogy talán az egyik legjobb évünk volt az év elején. Aztán utána valóban két hónap volt, mikor egy kicsit csendesebb volt, de azóta
2: És a szeptember nagyon erős. Már szombaton megyünk Miskolcra, aztán megyünk itt a környéken, klub is megnyílik, ugye Budapesten van egy állandó klub, a Backstage, ahol havonta egyszer játszunk, megyünk a környéken is, és megyünk egész messzire, és megyünk meg mindenfelé, Békés megyébe, úgyhogy tele van a naptár, hála Istennek.
1: És neked még ott van a balkon fanatik, ott van az Irigy Hónai Mirigy, mi van még neked?
2: Játszom Körmendi Péter a nyugdíjasoknak is. Tényleg. Most volt csak.
3: Jövő évi buli kabinának tudsz jegyeket.
2: El tudom hozni az öreget is valamikor, nagyon szívesen ide az Abaházi Presszóba.
1: Érdekel.
2: Oké,
4: az nagyon komoly lesz.
1: De ott is vannak azért sztorik.
2: Ott aztán vannak az komoly.
3: Egy csomó sztori. 3-4 órás műsorra.
4: Ezek a sztorik zömébe tőle erednek, tehát az már csak túl van cifrázva.
1: Eretnek?
4: Eretnek, igen.
1: Bocsánat, ez már negyed szilveszter hatása.
4: Igen. Lassan a szilvesztert ütni fogjuk még a mentőbe is.
1: Igen. És a Körmendi Péterre milyen dalokat énekelsz? Mondj egy
2: kérdőt. Szécsi Pál, Korda, Aracki, a régi Rammstein. Igen, de swingbe.
3: Bosszanováról.
1: Franciául, jó. Figyelj, érdekel a dolog, beszéljünk róla. ugyanannyit tudunk fizetni, mint most nektek.
2: Körülbelül ez jó lesz. Isten fizesse meg.
3: Viszont, hogy csak két felé megy.
1: Viszont ezt most azért mondom, még mielőtt meg az utolsó dalba belevágnánk, el szeretnék köszönni tőletek, meg nagy köszönet, hogy eljöttetek.
4: Az öreg jön pénteken a bulira?
2: Nem hiszem.
4: Jó.
1: Jó. De fontos kérdés volt, köszönöm szépen. Béla átvette a riporter szerepét. Szóval kösz, hogy eljöttetek, mit hallunk a végén?
2: Kérlek szépen, a No együttes, ami szintén azt mondom, hogy elveszett dalok kategória, hiszen már nagyon régóta nem létezik, de zseniális banda volt. Szatai Gábor volt ugye az énekes, Paci a dobos, és most a hirtelen gitárosnak nem teszem be.
1: A Slamónak.
2: A Slamó is, de aztán volt. Ja, Slamó volt. Végig a Slamó volt?
1: Hát persze.
2: Ja, végig a Slamó volt. A basszus nem jutott eszembe. Na minden esetre a Folyóná című dalával búcsúznánk el, és hát most megint aktuális ez a Folyóná című dal.
1: Igen.
2: Közel van a Barbanegrához.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi ma utoljára köszönöm. Bekapcsoljuk a kamerákat, úgyhogy élőben láthatóak vagyunk a Retro Facebook oldalán. Az Abaházi Presszó vendége a Triász, és egy utolsó dal, egy legendás No dal a Len a folyónál. Tessék!

0: Műsorajánló.
1: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
0: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
1: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
1: Hétfőn,
0: Miskolcon,
1: Kedden,
0: Szegeden,
1: Szerdán,
0: Pécsen,
1: Csütörtökön,
0: Székesfehérváron,
1: Pinteken,
0: Győrben.
1: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
0: a napi többi 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
0: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
1: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risztov Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
5: Béremelést kaphatnak a gyermekvédelmi dolgozók, segítik a nyolcadikosok pályaválasztását, a Csendes Barát Magyarország Oscar jelöltje. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagyarányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat. Kitért arra is, hogy a gyermekvédelmi dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak két lépcsőben. Az első felét novemberben, a másodikat pedig januárban. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az év első felében. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 volt halálos, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. A munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál tártak fel szabálytalanságot. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata szerdán. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 000 tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. A Csendes Barátot jelöli Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az 5 legjobbat majd az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Ismét lezárták Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A vulkán közel 4 km magas hamufelhőt lövelt ki magából, ezért volt szükség az intézkedésre, mely az érkező és az induló járatokat is érinti. Egy részüket eltörölték, míg más gépeket a többi szicíliai és dél-olaszországi reptérre tereltek át. Éjszakára az ország legnagyobb részén kiderül az ég. A késő esti 12-18 fok után hajnalra általában 10-15 fokig hűl a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időnk lesz. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán napos, száraz idő lesz, és akár 27 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket, egy LGT klasszikus például. Szóval mindjárt az egy elfelejtett szó, de itt lesz Rúzsa Magdi a Dollyról, most pedig jön a Quimby, már is szól tudjuk az. Ajajaj!

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Homonyik Sándor énekelt, ez volt az Álmodj Királylány. Freddyvel is találkozhatunk pár perc múlva, nincsen holnap, szól majd tőle. Ágnes Vanilla slágere után. Örök

Ők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Hungária, ez volt a Ciao Marina. Jön mindjárt a holnap hajnalig, a Neuton Familia slágere előtt pedig a Klub 54-jel találkozhatunk. Szóval még egyszer, itt a Retro.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Olá Gergő és a Törki a csendből, utána Generállal megyünk tovább. Hallhattam kétszer is a hétvégén élőben Charlie-tól, még mindig ugyanebben a hangnemben és ugyanilyen fantasztikusan énekli. Szóval a könnyű álmot hozzon az éj a Retro Rádióba.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Pápai Jóci és az Origó szólt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a bikini klasszikusa, a közeli helyeken előtt pedig Rácz Gergő és a

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Benne a Groove House, ez volt a Ha újra látom. A vidéki Sanzon című slágerével érkezik pár perc múlva a Magna Cum Laude, Zorán után. 34. dal, most a retro rádióban.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a 4-es Street, a Mesélek a Bornak után. Jön mindjárt Radics Gigi, vagy ahogy egy szimpati technikus kollégától hallottam az elmúlt napokban, hogy ő is valahol hallotta egy rádióban, hogy valaki Radics Giginek konferálta, nem külföldön, idehaza. Az új fáj előtt Szulák Andrea és a Szelávi itt a Retro Rádióban.

Legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Republik és a 67-es út után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Kocsis Árpád lesz majd a vendégem, a magyar szabadidő sport és sportturizmus egyik meghatározó szereplője. Futás, bringa és minden, ami szabadidő sport, tehát a holnapi Abaházi Presszóban bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Berecki Zoltán slágerével búcsúzom ma. Szállj velem a Retro Rádióban. Viszha!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,